Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

rádióhallgatóit késői éjszakai homokorraadásunkban csütörtökön, október 15-én. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Rudolf Péter színész és szinkronszínésztől származik, aki 1959-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Az igazán nagy színészek alázatosak. Ahhoz, hogy az ember ilyen hosszú ideig tűzvonalban lehessen, már kevés az ego, ahhoz nagyon kell szeretni és tisztelni azt, amivel éppen foglalkozik. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat, most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, ha velem tartanak reggel 6 óráig. Adásunk első részében Ludwig van Beethoven klasszikus művei csendülnek fel. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt szerdai keresztény élet felekezet közé rovatunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában a múlt pénteki szempontok rovatunkkal sugározzuk, utána pedig jazzzenét hallgatunk. Tehát ezzel várom Önöket a következő 3 órában, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. A következő 1 órában Ludwig van Beethoven klasszikus művei csendülnek fel.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat! Késői éjszakai homokóra adásunk második órájában, október 15-én csütörtökön. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában

Hamarosan felcsendül a napáhítata. Kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposainkat, illetve a múlt szerdai keresztjén élet felekezet közé rovatunkat sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is. A következő percekben a napáhítatát hallhatják Lukács Orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: Béke a nehéz időkben. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 20. verse. A következő percekben Samuel E. kanadai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Amikor egy veszélyes vírus támadta meg egészségemet, a félelem eluralkodott rajtam. Minden nap küzdelemnek tűnt, és a halál gondolata megbénított. Az orvosi segítség nem volt elég, ezért az imához fordultam. Bibliaolvasás közben rábukkantam a Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 20. versére. Ez a vers vigaszt nyújtott, amikor a félelem rám tört. A napok bizonytalanságban teltek, de ez a vers olyan volt, mint egy barát. Elkezdtem naponta imádkozni. Váratlanul javulni kezdtek a dolgok. Nem volt azonnali gyógyulás, de a félelem lassan elhalványult, és a testi tüneteim is fokozatosan elmúltak. Minden nap erősebb lettem, és a vírus már nem hatott rám olyan erősen. Nem csak fizikailag gyógyultam, hanem a hitem is visszatért, és éreztem Isten jóságát. Visszatekintve hálás vagyok. Minden lélegzetvédel régen a félelemre emlékeztetett, most viszont az erőre és a reménységre. A Zsoltárok 34. fejezetének 20. versének igazsága már a szívemben él. Ez nem csak egy vírus legyőzéséről szólt, hanem arról is, hogy megtaláltam a hitemet és a gyógyulást. A nehéz időkben a hit és az ima lehetnek azok a fények, amelyek utat mutatnak. Ez a vers olyan, mint egy kötél, amely kihúzott a sötétből az új élet felé.

Imádkozzunk! Úrunk, segíts, hogy a küzdelmek és a reménytelenség idején vigaszra találjunk jelenlétedben. Hallgass meg kiáltásunkat, ments meg a bajból, és légy menedékünk. Amen.

Az Úr közel van hozzám megtörtségemben, mondja el Samuel E. kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk és bízzuk Istenre gondjainkat.

Október 15-e az év 288. szöki évben 289. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 77 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek október 15-éhez kötődnek. ban ezen a napon első sarolta ciprusi királynőt, Nikósziában Ciprus, Jeruzsálem és Örményország koronáival királlyá koronázzák. 1619-ben ezen a napon Betlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába kerül a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. 1673. október 15-én Claudia Felicitas, osztrák főhercegnő, Tirol örökösnője, férhez megy első Lipót német-római császárhoz. 1685-ben ezen a napon Ahmed Váradi pasa Váradon elfogadja Tököli Imrét, azzal a szándékkal, hogy őt a bécsi udvarnak kiszolgáltatva békét vásároljon. 1750-ben ezen a napon megindul a menetrend szerinti postakocsi járat Pécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas. 1815-ben ezen a napon megkezdődött Bonaparte Napóleon száműzetése Szent Ilona szigetén. 1875. október 15-én Budapesten a mai Blaha Lujza téren megnyílik a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével. A megnyitó előadást első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintik. 1878-ban ezen a napon New Yorkban megalakul az Edison Electric Light Company. 1937. október 15-én a királyi kúria 5 hónapi fogházra ítéli Féja Gézát Viharsarok című könyvéért. 1944. október 15-én a magyar hatóságok elrendelték Ungvár kiürítését, és ezzel gyakorlatilag megszűnt a magyar közigazgatás egész Kárpátalján. 1976-ban ezen a napon a Stockholmi Nobel-díj bizottság úgy dönt, hogy ebben az évben nem osztja ki a Nobel békedíjat. 1989-ben ezen a napon, azaz október 15-én a romániai hatóságok Tőkés László temesvári református lelkészt eltávolítják a gyülekezet éléről. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek október 15-éhez kötődnek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akik október 15-én születtek. 1812-ben ezen a napon jött a napvilágra Balassai Pál evangélikus lelkész. 1822. október 15-én ezen a napon született Ábrányi Kornél, zeneszerző, zongora művész, zenei író. 1917. október 15-én született Fábri Zoltán, Kossuth-díjas színházi és filmrendező, díszlettervező. 1919-ben ezen a napon jött a napvilágra Chuck Stevenson, amerikai autóversenyző. 1921-ben született Mario Puzo, amerikai író. 1922. október 15-én jött a napvilágra Antal Gábor, magyar író, költő, újságíró és kritikus. 1923-ban ezen a napon született Italo Calvino, olasz író. 1932-ben ezen a napon jött a napvilágra Lubik Zoltán, magyar kürtművész. 1959-ben ezen a napon jött a

napvilágra Olá Bódi Éva, magyar színésznő, drámapedagógus. 1978-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Járai Máté, Jászai Mari díjas, magyar színész. Ők voltak tehát azok a híresebb személyek, akik október 15-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akiknek haláluk évfordulója október 15-ére esik. 1820-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Karl Philipp zu Schwarzenberg, herceg, tábornagy, osztrák császári hadvezér. 1834-ben ezen a napon hunyt el Buráros János, Pestváros főbírája, alpolgármestere. 1867-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Balogh Sámuel, református lelkész, író, a Magyar Tudományos Akadémia, levelező tagja. 1905. október 15-én ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Szász Károly, író és költő. 1946. október 15-én hunyt el Hermann Göring, német repülőtiszt, porosz miniszterelnök, birodalmi marsall, vezető náci politikus. 1959-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Fejér Lipót, magyar matematikus. 2006-ban ezen a napon hunyt el Tarnói Gizella, újságíró, rádiós szerkesztő, az Élet és Irodalom főszerkesztő helyettese, a MUOSZ alelnöke. 2019-ben ezen a napon hunyt el Tamara Butyuceanu, román színésznő, a román vígjáték nagyasszonya. Ők voltak tehát azok a híresebb személyek, akiknek haláluk évfordulója október 15-ére esett.

Nézzük meg, milyen nemzeti ünnepek, emléknapok és világnapok vannak a mai napon. Ma van a fehér bot, vagyis a vakok és gyengénlátók nemzetközi napja. Ma van az ölelés, a falusi nők és a kézmosás világnapja, valamint strasbourgi Szent Aurélia emléknapja a Római Katolikus Egyházban. A népszokás szerint Baranyában Teréz napján kezdik meg a szüretelést, adorálást és persze a préselést. Teréz napja Bácskában és Bánátban asszonyi dologtiltó nap. Ilyenkor nem szabad mosni, kenyeret sütni. Az idősebb generáció tagjai a mai napig betartják a tilalmat. Október 15-i kalendáriumunkat hallották.

Kalendáriumát Kecskés Csabával lapoztuk fel. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük. Október 15-én Terézia és Aranka névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Terézia görög eredetű név, jelentései: hőség, forróság, nyár vagy aratás, szüret, de akár a vadászni is. Az Aranka magyar név, az aranyszó kicsinyítő képző származéka, az Aurélia magyarosítása. Köszöntünk tehát október 15-én minden Terézia és Aranka nevű hallgatókat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik a mai nap folyamán ünneplik születésnapjukat, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Névnaposainkat köszöntöttük az Új Forrás zenekartól, a Szerelmes Dal című zenéjükkel. Isten éltesse őket! A következő több mint fél órában a múlt szerdai keresztény élet műsorunkat hallhatják. Szerkesztő Szecsődi Árpád.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 3. fejezetének 1-10 terjedő versei alapján szól hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm mindannyiukat. A mai napon Jakab apostol leveléből a harmadik fejezet első és következő verseiből szól hozzánk Isten üzenete. A következőképpen. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink közt, hogy egész testünket beszennyezés lángba borítja egész életünket. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Amen. Ez a mai bibliai részlet is bizonyítja, mennyire igaz, hogy a Biblia az életkönyve. A mindennapok tapasztalatai is leszűrődnek benne, az isteni kinyilatkoztatásnak köszönhetően, sokszor új perspektívából. A beszédünkkel kapcsolatban ismerjük a sóval fűszerezettség, a mindenkor alkalmasnak lenni elvét, de vajon uraljuk-e annyira a gondolkodásunkat, hogy az kihasson a megnyilvánulásainkra is? Áthat-e bennünket olyannyira Isten szeretete és lelkülete, hogy nincs oly feszültséglevezető megjegyzésre szükség, mint ahogyan azt sokszor halljuk, és talán néha mi magunk is mondjuk. Minimum szint, a pontos fogalmazás, a nyelvi igényesség, a szép tiszta beszéd. Azonban azt is tudjuk, hogy ez csupán a felszín, hiszen realitás, tény, hogy a szív teljességéből szól a száj. A mindennapokban tapasztalható sokfelé szakadozottság, a mindenhol teljesítenem kell tapasztalata, az azonnaliság kultúrálatlansága nem segít minket a beszéd tisztaságának megőrzésében. De a mindenható, ő igen. A mindenhatóval eltöltött időnk nem csak gyógyító, de rendszerező is. Mit érdemes, és mit nem érdemes gondolni, sem pedig kimondani. Segít megfogalmazni, hogy mi az értékes és mi romboló. Segít felismerni, hogy önmagamban is milyen negatív szokások és megfogalmazások akarnak a felszínre törni. Isten adjon nekünk erőt, hogy ne csak erőt akarjunk venni magunkon, de uraljuk is az ő szent, tiszta erejével minden gondolatunkat, hogy amikor megszólalunk, az valóban mások épülésére lehessen. Ámen. Imádkozzunk most ezért. Köszönjük, hogy a te szavad, Istenünk, élet és örömforrás számunkra. Kérünk, alakítsd a mi gondolkodásunkat és a mi beszédünket ugyanebbe az irányba, hogy mások számára áldás legyen. Óvd meg bennünket szóbeli, gondolatbeli bűnöktől egyaránt, ma is, holnap és minden időben. Amen.

Isten üzenete Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk,

0: Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ha a hívő módon döntünk című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.
1: Ha hívő módon döntünk. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk, hát nincs előtted az egész ország. Válj el tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. Olvastam Isten ígéjét, mely által megszólított, és amely írva található Mózes első könyve 13. részének 1-től 18-ig terjedő verseiben. De mi történik tovább Abrámmal, azon kívül, amit azért még bukásában is meg kellett tanulnunk tőle, azt, hogy nem védekezik, nem magyarázkodik, nem mosakszik, nem hivatkozik semmire, hanem csöndesen és szégyenkezve elhagyja Egyiptomot. Talán helyesebb, ha így tesszük fel a kérdést, mi az, ami nem történik a hit atyával? Nem omlik össze. Nem mondja, hogy ilyen bukás után inkább hazamegyek Úr városába. Tévedtem önmagam felől. Nem lehetek én ezek után Isten embere. Abba hagyom ezt az egész vándorlást. Sok komoly hívő ember maradt el a gyülekezetből, és nem vette kezébe többé az ígét, mert így gondolkozott, hogy azok után, ami velem történt, jobb, ha abba hagyom a tanítványságot, a kereszténységet. Így úgysem mehetek az Úr asztalához. Ilyenkor három igaz gondolatba kellene kapaszkodni, mégpedig Isten a szeretet. Még estünkben is közelebb eshetünk hozzá. Tanítványságunkat minden nap előről kell, lehet és szabad kezdenünk. Ezt a hármat tudhatta a maga módján már Abrám is, mert pontosan oda megy vissza, ahol letért az egyenes útról Egyiptom felé. Megkeresi a régi oltára helyét, Bétel és Aj között, és azt teszi, amit egykor ott hagyott abba. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. Azaz megtapasztalván az Úr iránta való, hosszú tűrő szeretetét, újra kezdi szolgálatát, még közelebb kerülve az Úrhoz. Az csak természetes, hogy a kísértő sem marad rest, s ha előbb kívülről éhséggel támadta meg Abrámot, most belülről kezd offenzívát ellene. A vele vándorló unoka öccsöt, Lótot használja fel új támadása eszközéül. Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Ezt az egész, most következő Lótféle konfliktust Abrám tulajdonképpen magának köszönheti. Mindazt, ami ezután történik vele, Lót miatt. Talán elkerülte figyelmünket, amikor elhívja az Úr, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából. Abrám kimegy a földjéről, de ezt a rokonát valamiért magával viszi, és mennyi baja támad még emiatt. Sosem felejtem el annak a fiatal barátomnak panaszát, akit félreérthetetlenül és döntő módon hívott el az Úr lelkészi szolgálatra. Jól fizetett állását hagyta ott. Családjával is szembe került, ahhoz, hogy beiratkozhassék a teológiára, mégis megtette. Csak éppen egy régi, feslet életű, alkoholista barátjával nem szakította meg meglehetősen zavaros kapcsolatát. Minden későbbi baja, bukása ennek a meg nem szakított rokoni kapcsolatnak lett a gyümölcse. Ha az Úrnak egyszer az a parancsa, hogy menj el, akkor egészen el kell menni. Olykor még a régi kapcsolatokból is. Ezt mulasztotta el Abrám, és ezt a rést találja meg a kísértő és az éhség, és Egyiptom után Lót miatt támad baja. Lót pedig örök típus 4 évezred óta, ezért jó, ha leleplezzük, mert mindig mindenütt megtalálható, ahol az Úr nevét imádják. Merjük kimondani önmagunkban is. Mai szóhasználattal így mondhatnánk, ő az örök, kollaboráns és opportunista, együttműködő és haszonleső megalkuvó. Nem Istenre néz és hallgat, mint Abrám, hanem Abrámra néz és hallgat, amíg úgy érzi, van valami haszna abból. Ő az örök és ember. Két helyütt is olvashatjuk ezt a jellegzetes ist az ígében. Mózes első könyve 12. részének 4. versében, ahol ezt olvassuk, Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Majd a 13. rész legelején Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Fájdalmas példa, de mégis elmondom, mert csak így tudom ezt a típust, ezt az is embertípust érzékeltetni. Az 1940-es évek elején felkeresett egy férfi, és szemrehányást tett, hogy miért nem választottuk meg őt is presbiternek. A legközelebbi választáskor megválasztottuk. az is maradt, amíg a presbiterség tisztséget jelentett a világban, míg a munkahelyén ezért külön megdicsérték. Ám tüstént elmaradt, mihelyest néhány év múlva a kommunizmusban már hátrányt jelentett volna a karrierjében. Mi sem mutatja jobban, hogy Abrámot előző bukása ellenére is az Úr lelke vezette, mint az, hogy régi oltár közelében, a régi szolgálatát felvéve, az első feszültség alkalmával, ami Lót pásztorai és az ő pásztorai között történik, felismeri Lótban a vér szerint való, de nem lélek szerinti rokonában ezt az is embertípust, a kollaboránst, az opportunistát, és az ügy érdekében megszabadul tőle. Igen, az ügy érdekében, hogy míg az Úr nevét hirdeti, az ott lakó kánaániak és periziek, azaz a benszülöttek, ne lehessenek tanúi rokoni harcnak, veszekedésnek, viszálynak. És jó, ha szívünk kegyesebbik fele azt is észreveszi, hogyan szabadul meg Lóttól. Nem mondja, hogy nézd, édes, kedves unokaöcsém, ezentúl jobban kell szeretnünk egymást, nem szabad viszálykodnunk, és így tovább, kegyesen szólva. Világosan látja, hogy itt az érzelmi megoldás nem megoldás, különösen úgy nem, hogy közben rádöbbent, eleve nem kellett volna magával vinnie Lótot. Ezért konkrét megoldást javasol. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ez a nem kegyes, hanem hívő magatartás. Konkrét megoldást ajánl, de a maga kárára. Azaz átengedi a választást Lótnak, a fiatalabbnak. Ha valaha rászolgált Abrám a hit atya elnevezésre, erre a hallatlan nagy tisztségre, akkor itt, ennél a döntésénél valóban rászolgált, amikor hitben a maga kárára felajánlja a fiatalabbnak a választás lehetőségét. Lót természetesen a vidék kövérebb legelőit, jobbik részét választja. Emberi módon jól választ, ám később kiderül, hogy nem helyesen. Mert számtalanszor lehet emberi meggondolások alapján jól választani, de végső soron mégis helytelenül. Lót a kövérlegelőkkel együtt Sodoma és Gomora későbbi sorsát is választja. Ó, ha előre tudnunk lehetne, mi a jó választás? Nem, ezt nem lehet előre tudnunk. De lehet adott helyzetben, mint Abrám az ügy érdekében, hívő módon döntenünk, ha kell, áldozatot hozva, és az Úr megállthatja ezt a döntést. Mint ahogy Abrámét is megáldotta. Amikor Abrám is felemeli a tekintetét, a Lót által neki hagyott földre, ott csak sivatagot lát, kiszáradt földet, de hosszú idő után ismét megszólal neki a hang, és ezt mondja a porra, amit lát. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát. aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaidat is. Figyeljünk nagyon! Mihelyt megszakad Abrám kapcsolata Lóttal, akivel már induláskor meg kellett volna szakítani a kapcsolatát, tehát amikor és végre egészen és maradéktalanul engedelmeskedik, ismét megszólal a régen óhajtott hang. Megerősíti, sőt kiszélesíti neki az eredeti ígéretet. Talán most bennünk is felsejlik, kivel vagy éppen mivel kellene egészen és maradéktalanul szakítanunk, hogy újra megszólaljon bennünk a hang. Például az ige olvasása közben, amire olyan régen vágyunk, s újra érezzük, ő beszél hozzánk. Lehet egyikünk másikunk számára a mai nap érett meg egy határozott és döntő szakítás, és ezzel együtt, mint egy ennek gyümölcseként, egy határozott és döntő új szövetség. Most elhallgatok, hogyha mondani valód van, szólhass neki, és ha az Úr akar, szólhasson hozzád.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, ha a hívő módon döntünk című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten igéje Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Jakab apostol levele 3. fejezetének az 1-től 10-ig terjedő versei alapján, ezt követően pedig a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ha a hívő módon döntünk című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kérség Istentől, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm az Ágnus Rádió hallgatóit, késő éjszakai homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan Szempontok című rovatunkat hallhatják, melyet

0: műsorát Lukács Ósolya szerkesztett, utána pedig jazzzenét hallgatunk.
1: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok műsorunk mai kiadásában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Szempontok műsorunkban Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa és Kun Tamás, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatója fogja megosztani véleményét a börtönlakókról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: A múlt héten láttam egy hírt, ami úgy kicsit, nem tudom, úgy az agytekervényeimet megbirizgálta, hogyha mondhatom így.
2: Mondhatod.
1: Felolvasom. Megéri tanulni, börtönben is jár az érdem ösztöndíj a módosítások nyomán, ez Románia. Ebben a tanévben nem csak az ötös alatti átlaggal rendelkező diákok tucatjai kapnak érdemi ösztöndíjat, hanem több elítélt is. Az alba24.ro portál arról számolt be, hogy a Nagyenyedi Maximális Biztonságú Büntetés Végrehajtási Intézet 16 elítéltje is kap havonta pénzt az Oktatási Minisztériumtól. Az új oktatási szabályozás szerint ugyanis nincs korhatár az ilyen ösztöndíjakra jogosultak számára, és minden osztály legjobb 30%-a részesülhet a különböző pénzösszegekből. Így a rácsok mögött tanuló 78-ból 4 zsab, akik idén ősszel iratkoztak be az általános iskolába, és az osztályuk legjobb 30%-ába tartoznak, havi 404-es ösztöndíjat kapnak. További 12-en szakiskolába iratkoztak be, és havi 454-es ösztöndíjban részesültek. Mennyire jogos szerintetek az, hogy a börtönben levő emberkék érdemösztöndíjat kapnak?
2: Hát, hogyha megvan rá a törvény, akkor jogos, mert a jog az törvényekre alapszik.
3: Pontosan.
1: Jó, oké.
2: Hogyha az anyagi oldalát vesszük, 16-szor 400 vagy akár 450, az ország szerte egy olyan jelentéktelen összeg, hogy ezért egy törvényt megváltoztatni, vagy nagy vitákat szervezni, nem tudom, ha igazolja. De megmarad az érdekes oldal, az etikai oldal, vagy az emberi józan ész szerint. Van ebbe valami, használhat valamit, vagy teljesen kidobott pénz, vagy akár igazságtalan.
3: Igen, én is, mikor Orsi elküldte nekem ezt a hírt, ugyanilyen, hogy inkább felállt a szőr a hátamon, hogy úgy mondjam. Pusztán azért, mert nem értem, hogy mi értelme van az egésznek. Most, hogyha azt nézem, hogy pénzzel akarják motiválni a rabokat, hogy tanuljanak, az úgy, oké, ezt csinálják nem csak a rabokkal, hanem az iskolákban is. De most nem tudom, hogy ezt a pénzt kézbe kapják, vagy családhoz küldik, vagy amúgy mi a helyzet vele, mert gondolom a börtönben csak nincs mit vásároljanak pénzzel. Vagy félre tudják-e rakni maguknak, vagy igen, nem tudom. Ilyen értelemben nekem az jutott eszembe, hogy ezt a pénzt akkor miért nem adják inkább azoknak, akik nem börtönben vannak, hanem ugyan iskolában, vagy adjanak több ösztöndíjat, vagy akkor legyen több ösztöndíjas, aki pénzt kap.
2: A problémák nagyobbak ezzel a törvénnyel, mert olyanok is kapnak ilyen ösztöndíjat, ami nem tudom magyarul mi a megfejezés, hogy bursa de merit.
3: Igen, az érdem ösztöndíj. Igen.
2: Olyanok is kapnak érdem ösztöndíjat, akinek az ötösük sincsen meg. Szerintem ez egy félrekapás volt, és valószínűleg, hogy valamikor ki lesz javítva, mert hogyha az, aki tényleg valamit teljesít és érdemel, ugyanazt kapja, mint az, aki semmit nem teljesít, csak éppen, hogy a többiek körülötte még gyengébbek nála, ez nem motivál senkit.
3: Hát
2: ez, hogyha az a cél, hogy valakit motiváljunk, ez mellé fogott, akkor nem a 16 ösztöndíjjal van baj, ami a 16 rabnak megy, hanem országszerte ezrekről, amik egyszerűen nem működnek, mint motiváció, mert nincsen jól meggondolva az egész.
1: A tanulókkal szemben mennyire fair ez az egész? Most ez gonosz lesz, de hogy az olyan emberekkel szemben, akik életükben nem követtek el semmi rosszat, mondjuk, és nincsenek börtönben, mennyire fair, vagy hogy érezhetik ők magukat. Jó, most nem azt mondom, hogy annyira megviselne mondjuk mindenkit, vagy ilyesmit, csak hogy aki mondjuk jobban belegondol ebbe, hogy akkor én miért csinálom, vagy...
3: Hát most nem tudom, most attól függ, hogy ki miért van ott a börtönben, és ki hányszor tért már vissza. Most az, hogy olyan ember, aki még soha nem követette bűnt, olyan szerintem nincsen.
1: Jó.
3: Csak az egy dolog, hogy bekerült börtönbe, vagy sem. A bűnnek a mélységétől függ. Nem tudom most, hogy ők is tanulnak most, igen, lehet, hogy inkább ezt akarják, nem tudom, hogy még inkább nem tudom, hogyha már ott is lehet tanulni, akkor miért ne kapjanak ösztöndíjat?
2: Hát én továbbra is azt állítom, hogy az a 16 rab, aki kap ösztöndíjat, érdem ösztöndíjat, az nem egy nemzeti probléma, tehát aki ebbe beleakad, hát lehet, hogy éppen unatkozik, és nincs jobb témája. Érdekes módon, hogyha konkrétan magukat, a rabokat vesszük, én azt mondanám, hogy nincs kizárva, hogy náluk a motiváció ezáltal jobb. Uh-huh. És az esély jobb eredményekhez jussanak nő az ösztöndíjak által. Mert a börtön egy nagyon érdekes világ. Engemet egy pár éve foglalkoztat, több éve foglalkoztat a téma. Nem vagyok nagyon közel benne, de nem vagyok teljesen idegen. Az egyik probléma az, hogy a börtönnek legalább két funkciója van. Az egyik az, hogy a társadalmat megvédje olyanoktól, akik társadalmak másképp ártanának, tehát megsérülne a társadalom akármilyen formában, tehát védőszerep, elkülönítik a világból és külön tartsák. A másik meg az újranevelés. Na itt az újraneveléssel nagy bajok vannak, mert ami a társaságnak nem sikerült évtizedeken keresztül, és főleg fiatal korban, amikor... Igen. Vagy nemhogy nem sikerült, hanem félre sikerült, tehát egy kontraproduktív szemét nevelt a társaság. Egy olyan intézmény, mint a börtön, elméletileg egy korlátozott időben, korlátozott, nagyon korlátozott eszközökkel kéne újra nevelje. Na erre az esély, ha józanul oda nézünk, nagyon kicsi. Mert egy felnőttet sokkal nehezebb nevelni, mint egy gyereket, és sokkal nehezebb valakit valami jóra nevelni, amikor körülötte a többiek még rosszabbak.
3: Pontosan.
2: És talán ez filmekben is dokumentálva van, én ismerek személyesen valakit a Moldvai Köztársaságban, aki több mesterséget tanult meg a börtönbe, hát úgy is nevezik néha, hogy egyetem, mert együtt volt szakértőkkel, más jobb dolguk nem volt. És azért akármilyen forma, foglalkozás, aminek esetleg van egy jövője, a raboknak lehet nagyon érdekes, és hogyha a motiváció, a plusz motiváció, vagy foglalkozás körül még fokozódik valamilyen formában, akkor annak még nagyobb hatása lehet, és van egy konkrét esetem, egy művész, amelyik szabályszerűen jár és dolgozik rabokkal. Egy adott pillanat, ő festészet, más dolgokat is csinál velük, de festészettel foglalkozik, tehát oktassa a rabokat festészetbe, és az egyik reakció, amire én nagyon ráéreztem, az, hogy vannak olyan rabok, akik cipőket gyártanak, tehát azzal keresnek pénzt, és azáltal csökken az idő is, amit ottan kell maradjanak, tehát két oldalt egy nyereség, és persze az idejüket is jól lefoglalták. Vannak olyanok, akik a cipővarrást abba hagyják, hogy jöjjenek az ő festészeti óráira, tehát ez egy bók, tulajdonképpen egy elismerés, mert szerintem abban a kontextusban az embernek a minősége, aki jött hozzájuk, aki időt áldoz rájuk, ők megérzik, és erre pozitívan reagálnak, és a sztori menjen továbban, amiután nem tudom hány órát, vagy fél évet, vagy egy évet együtt dolgoztak, csináltak egy katalógust, ami tulajdonképpen önéletrajz plusz egy festmény volt mindegyik résztvevőtől, és ezt szépen kinyomtatták, és elvitték, és megmutatták nekik, és az egyik rab kérdezi ezt a művészt, hogy elküldhetem a családomhoz? Persze, hát a tiéd. És azt mondja, olyan érdekes volt számára, mert ez volt az első teljesítmény, amelyikkel ez a bizonyos rab mutathatott valamit a családnak, hogy nézd, én csináltam valamit, és az olyan jónak minősítették, hogy kinyomtatták könyvecskébe.
1: Érintetted, hogy nevelnie, újra nevelnie is kellene a börtönnek. A börtön, mint intézmény, rehabilitációs vagy büntető intézmény kellene legyen?
2: Másképpen fogalmaztam meg, tehát más szögből világítod, és teljesen helyes az, amit mondasz, nem büntetésről, hanem tényleg az is megvan, én azt kihagytam, hanem a társaságot megvédeni. Mit tanul az ember a büntetésből? Mennyire hatékony, mint védeszköz? Ha meg is van büntetve, az, aki már be van állva egy bizonyos útra, az, aki egyetemen a börtönbe megtanulja még jobban azokat a mesterségekkel, megtanulta, hogy szakértője legyen az előző foglalkozásának, mi történik, amikor kijön a börtönből. Nagy bajok vannak ottan, mert hogyha meg is tanul jó dolgokat, vagy akár megtérül, ezt vehessük idézőjelben, vagy idézőjel nélkül, tehát vannak olyanok, akik hívőká válnak a börtönbe, kijönnek a börtönből, és a társadalom lebélyegzi őket. Akár hívőkörökben is, tehát olyanok is, akik megtértek, és komolyan vették, kijöttek, előfordul gyakran, hogy senki nem fogadta el őket, nem adott nekik egy lehetőséget, és ők továbbra is meg kell éljenek, ők továbbra is társakat keresnek, tehát baráti kört, vagy feleséget, vagy akármit. Hogyha van még család, aki felfogadja őket, az szerintem szinte egy ideális eset, de van, amikor a család szétment. Ezeknek az embereknek is meg kell lenniük, és nem kevesen közülük bajba kerülnek, mert egyszerűen nem találnak semmiféle megoldást vagy segítséget.
3: Hát nekem most az az idézet jutott eszembe, hogy az ember azzá válik, akinek a társadalom, nem tudom, látja, vagy aki, akinek beállítja azt az embert. Tehát, hogyha valakivel szörnyként bánnak, abból szörny lesz. És a legtöbb ilyen börtönbe kerülő ember az valószínűleg már gyerekkora óta egy olyan utat járt, vagy olyan hátrányos helyzetbe jött, ahol tényleg olyasmikre folyamodott, hogy nem tudom, lopás, meg nem tudom, milyen kártevés, meg minden egyéb dolog, és aztán oda került. Azt a gyereket gyerekkorában rá úgyis annyit szitták, és úgyis annyiszor elmondták, hogy ő milyen bűnös, és hogy nem tudom mi, börtöntöltelék, és aztán oda került, hogyha a börtönnek az lenne a lényege, hogy büntessen, akkor semmi értelme nem lenne, mert úgyis az már tudja magáról, hogy ezért fontos az, hogy rehabilitációs legyen, mert hogy lehet, hogy tehát gyakorlatilag ezek az emberek is traumából jönnek. Hogyha azt nem kezelik, vagy nem fordulnak feléjük úgy olyan szándéka, hogy nem akarunk megbüntetni a tetteidért, hanem szeretnénk azt elérni, hogy benned az a trauma, az enyhüljön, akkor gyakorlatilag, akkor tényleg csak a börtönnek csak annyi értelme lenne, hogy az ilyen embereket így különbegyük, hogy ne ártson másoknak, de pont jó helyen vannak. Mihelyt az éppen az kéne, hogy egy olyan embert faragjanak belőle, aki aztán együtt tud élni a többivel, és aztán, nem tudom, egy normális életet élje.
2: Ha valakit érdekli a téma, szerintem a Nyomorultak nagyon szépen megvilágítsák a dolgokat, amiket mondtál, Tamás. Akár könyv formátumban, vagy film formátumban, az utolsó kiadás talán egy musical. Most részletekre nem emlékszek, de jól, nagyon jól volt megcsinálva. És azelőtt is volt egy filmváltozat, az se volt rossz. És finoman többszögből világítsa meg a témát.
1: Mennyire kellene a börtönben élőknek elfoglaltságot, illetve munkát biztosítsanak ahhoz, hogy ők éppen kijöjjenek onnan?
3: Hát én magamból kiindulva, én hogyha haszontalannak érzem magam, akkor érzem magam börtönben gyakorlatilag. Uh-huh. Szóval, hogyha nem érzem azt, hogy hasznom van, akkor nem érzem magam fontosnak. Akkor úgy érzem magam, mint hogyha nem is lennék gyakorlatilag. Szóval szerintem fontos, nagyon fontos.
2: Uh-huh. Férfiaknak fontosabb, mint a nőknek, úgyis a börtönöknek túlnyomó része férfiakkal van tele, nem nőkkel. Újra nevelés szerintem csak foglalkozással lehetséges. Máskülönben volt a családban olyan eset, hogy bezárták, elég rövid, nem pár év után bezsongott, megbolond, belebolond. Okay. Nagyon aktív ember volt azelőtt, 2-3 állása volt, éjszak, workaholic, éjszakai 3 órát aludt, 3-4 állást, ahol vezető szerepe volt, és abból vum, a semmi, a...
1: Kiszakították.
2: Igen. Uh-huh. És az is lett a vége, tehát nem tudta feldolgozni.
1: A magáncellákról mi a véleményetek?
3: Hát a magányról már beszéltünk, mint téma. ami pontosan oda vezet, hogy az emberek tudják, hogy a magány az mennyire
1: felemésztő.
3: Árt és felemésztő, igen, és hogy ezzel lehet büntetni embereket, hogy ezért vannak kitalálva magáncellák.
2: És annak is megvan a védő szerepe szerintem, igen. Legalábbis ott, ahol helyesen alkalmazzák, hogy az a rab, aki a kollégáit sérti, akkor el kell különíteni, mert másképp tovább is sérti a többieket. Tehát, hogy mi történik a falak között, nekünk halvány gőzünk sincsen, mert nem kerül nyilvánosság elé. Elég durva élet lehet, mert durva alakok, a hangulat nincs, hogy jó legyen. Valamikor szociális pszichológiát tanultam, és az egyik érdekes felfogás vagy ötlet feldobtak az volt, hogy például hogy a hosszú büntetések, azok tulajdonképpen nem működnek, tehát nem motiválják a rabot, hogy változzon. Talán amit ajánltak az volt, hogy a 3 év az, ami még motiválhassa, hogy valami jobbat próbáljon azután, mert 3 év valahogy még az a határ, amin túl, hogyha felszabadulsz, vagy ha azon a határon belül szabadulsz, akkor még a világ hasonlít ahhoz, amit elhagytál. Uh-huh. De hogyha már 10 évről beszélünk, annyira változott a világ, annyira távol van az a 10 év, hogy miben reméljek, miért akarjak én jobb lenni, vagy más lenni 10 év múlva, mert nem tudom elképzelni, milyen lesz a világ. A gyerekeim nagyok, hogyha vannak gyerekek, a feleség elvált, vagy ha nem is vált el, de nem olyan valami, amire reményt építhetek. A 2-3 év az még elérhető. Tehát ottan még próbálhassa összeszedni magát, hogy oké, akkor mostan próbáljuk meg még egyszer, de jobban legalább ne kapjanak el.
1: Szétszedheti a családot egy ilyen, hogy az egyik fél mondjuk börtönbe kell vonuljon?
3: Hát szerintem ez is függ a bűntől, de igen, hát értelemszerűen.
2: Én fordítva tenném fel a kérdést, hogy melyik az a család, amik ilyesmit sérületlenül, vagy legalább nagyobb kár nélkül túl tud élni. Mert kiesik egy jövedelem, kiesik egy társ a házból, aki ideális módon többféleképpen hozzájárul a családi élethez, kiesik egy szülő, ugyanakkor a stigma az a családot is illeti, tehát hol van apám, hát elment dolgozni, hova, Ausztráliába. Ja, de én tudom, Manci néni a gyógyszertárban megmondta, hogy nem Ausztráliában van apád, hanem Szamosújvár.
1: Kellene segítség a kapcsolattartásukat a kinnélőkkel?
2: Szerintem itten meg fennáll a veszély, hogy több dolgot összedobunk egy vederbe, mert gyakran, akit elzárnak, sajnos túl gyakran, tulajdonképpen a családba is kárt okozott, direkt vagy indirekt. Tehát nagyon jól meg kell különböztetni a dolgokat, hogy hol van értelme, tehát egy jó kapcsolatból valaki nagyon rosszat tett és börtönbe került, de a családdal a kapcsolat az működhet és jól tehet mindenkinek. Tehát szerintem egy rab, akit látogassa a család, ahol a kapcsolat megvan, abban van remény, és az igyekezni fog, amikor felszabadul, hogy valamilyen formában a családdal legyen, és ne a ivó cimborákkal csináljon újból hülyeségeket. Vagy sok olyan dolog is történik, ahol nem volt feltétlenül rossz indulat, vagy nem egy gonosz polgár végzett valamit, de okozott egy balesetet, vagy véletlenül valami történt, és azt le kellett ülje. Ellenben van elég olyan helyzet is, ahol a családot meg kell védni, és ahol a legjobb megoldás, hogy hagyd békén be, vagy akár mi eltűnünk, amire kijössz, addig már se hírünk, se pórunk.
3: Hát, én itt hozzáfűznék, hogy szerintem az attól is függ, hogy éppen a család hogyan viszonyul ahhoz a taghoz, aki éppen börtönbe került. Mert most arra gondolok, hogy tegyük fel, hogyha egy édesanyának a fiát zárják el, és hogy őt mennyire érinti ez, és hogy neki már mennyire nehéz az, hogy nem elég, hogy a fia, hanem az, hogy nem is láthatja, ki tudja. Szerintem ilyen esetben lehet, hogy fontos, mert hogy például az, aki börtönben van, annak nem elég, hogy ott van, hanem még el is van szakítva a családjától, és aki még ez is rásegített arra, hogy nem tudom, belebolonduljál, vagy hogy még jobban elszakadja a társadalomtól. Ebben az értelemben szerintem igen, de hogy azért András is elmondta, hogy több esetben van, hogy aki bekerül, az a családjának is ártott, abban az esetben nem láttam sok értelmét.
1: Szokták használni azt, hogy van, akinek a börtön luxus. Létezhet ilyen ember, akinek a börtön luxus?
2: Hallottam olyan esetekről, ahol ahogy közeledett a tél, valamit elkövetette úgy, hogy rajta kapják, mert annyira rendezetlen, szervezetlen élete volt, nem volt lakása, nem volt jövedelme, hogy tavasztól őszig valahogy megvolt, amíg meleg volt, élt szemetekből, valahol meghúzódott és aludt, de amikor jött a hideg, akkor ha tudott, börtönbe húzódott, tehát persze, hogy ismerték a játékot a rendőrök is, mert ugyanabban a helyiségben, ugyanabban a környéken volt. De ez, ha úgy vesszük, megint a társadalomnak egy csődje. Uh-huh. Az ilyen eseteket egy társadalom nem tudja felfogni anélkül, vannak kérdőjelek, hogy mi is van ottan. De tökéletes társadalom nincsen. Tehát szegény ember, kétségbe esett ember, szinte minden társadalomban van, és hogy ezek hogy tudják az életüket azért valamennyire felfogni, gazdálni, uralni.
3: Nekem most erről nem éppen ez a példa jutott eszembe. Habár igen, ez is érte, ebben is lehet azt érteni, hogy a börtönluxus, hanem inkább az ilyen, nem tudom, gazdag, ilyen nagy funkciós emberek, akik börtönbe kerülnek, akiknek amúgy teljesen más a börtön tapasztalatuk, mint annak, aki amúgy lehet, hogy kisebb bűnt követett el, de mégis rosszabbul bánnak vele. Hogy az olyan fontosabb emberek, azok bekerülnek a börtönbe, írnak egy könyvet, két év után kijönnek, mint az mi se történt volna. És ugyanúgy folytatják azt, amiért amúgy börtönbe kerültek. Szerintem annak luxus a börtönbe.
1: Hát mikor kijön, biztos, hogy luxus lesz.
3: Hát igen. Ha
1: sok eladása van.
2: Hát a tapasztalat az relatív. Hát mindenki a saját körülményeihez, a saját tapasztalatához hasonlítsa. És van egy pár nagyon jó börtönfilm, most konkrétan a Shawshank Redemption-re gondolok, ahol gyönyörűen megvédik.

Az elmúlt percekben Mádli Andrással és Kun Tamással beszélgettem a börtönlakókról és a nekik járó jogokról. Ezzel mai szempontok műsorunk a végéhez ért. Ha önöknek is van véleménye, akkor várjuk az agnosz@agnoszradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. A viszonthallásra szép napot kívánok! Találkozunk egy hét múlva!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Az elmúlt fél órában a 2023. november 17-i szempontok rovatunkat sugároztuk. Szerkesztő Lukács Orsolya. A következő percekben Dave Weckl Band énekel nekünk.

Az elmúlt percekben Dave Weckelband jazzzeneműveit hallgattuk meg. Ezzel késő éjszakai homokóradásunk a végéhez érkezett. De ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket a csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkba, ahol hamarosan friss hírekkel jelentkezek. Utána pedig Szecsődi Árpád kollégám várja Önöket a Krédó hitépítő műsorába. Ha tehetik, tartsanak velem ott is reggel 8 óráig.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban október 15-én. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. A pontos idő reggel 6 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Kormányra lép a Peszede a Niculescu kabinetben. Az USZERE nem akarja támogatni a Niculescu kormányt. Dróntámadások a Fekete-tengeren. Románia és Bulgária közösen sürgeti az EU-t és a NATO-t. Gyermekek után csökkenhet a nők nyugdíjkorhatára. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata párt vezetősége úgy döntött, hogy kormányzati szerepet vállal, mert a prioritásaik szerepelnek a kormányalakítással megbízott Luka Niculescu kormányprogramjában. Jelentette be tegnap este Sorin Grindeanu, a párt elnöke, megerősítve a korábbi értesüléseket. Sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a gazdaság megmentése fontosabb a politikánál, ezért Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége. Úgy vélekedett, hogy a válság elhúzódása országos csődhelyzetet idézne elő, a megbukott Bolozsán kabinet ügyvivői kormányzásának folytatása olyan számlát eredményezne, ami térdre kényszerítené a gazdaság még működő részét is. Ezért a Peszede úgy döntött, hogy kormányra lépésével szerepet vállal a megoldásban, hogy kilábaljanak a patthelyzetből. A kabinet munkáját a beiktatásától számított fél év elteltével kiértékelik. Sorin Grindeanu felsorolta a pártja azon 10 prioritását, amely visszaköszön az alakuló kormány programjában. A Hot News által szemlézett lista első helyén áll a költségvetési hiány valós mértékének és valamennyi elhalasztott fizetési kötelezettség bemutatása a parlamentben, még a 2027-es költségvetés nyilvános ismertetése előtt. Határidőként november 1-jét szabták meg. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap este a Facebook oldalán bejelentette. A politikai bizottság holnap ülésén javasolni fogja, hogy a párt parlamenti frakciói ne szavazzák meg a Luka Niculescu vezette kormány beiktatását. Bejegyzése szerint Romániának szüksége van a kormányra, de a stabilitás igénye nem indokolhatja a visszatérést a szociáldemokrata párt kiváltságosait védő, pazarló kormányzáshoz. Az Agile Press szerint Fritz közölte, hogy az USZERE nem támogat olyan kormányt, amelyben a Peszede a szociáldemokratákhoz közel álló személyeket juttatna a nagy költségvetésű minisztériumok élére, hogy akadályozza a reformokat és saját érdekei szerint ossza el az állami szerződéseket és vállalatokat. Bejegyzésében a pártelnök méltatta az USZERE jelenlegi minisztereinek munkáját. Szerinte Rádu Miruca védelmi és Irine Udarau gazdasági miniszter kevesebb, mint egy év alatt 5 gyárat és építőtelepet, valamint több ezer munkahelyet mentett meg. Oana Coyu külügyminiszter pedig az uniós külügyminiszterek tanácsában több mint 1500 orosz személy és szervezet elleni szankciókat támogatott. Románia és Bulgária szorosan együtt fog működni azért, hogy az Európai Unió és a NATO határozottabb drónelhárítási intézkedéseket fogadjon el a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására, közölte tegnap Nikus Ordán államfő. X bejegyzése szerint az elnök telefonon egyeztetett Ilija Nájutová bolgár államfővel a Bulgária partjai közelében kereskedelmi hajók ellen nemrégen elkövetett dróntámadásról, valamint a román felségvizeken zajló hajózást és az ottani infrastruktúrát érintő korábbi incidensekről. Az Agepress szerint Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a támadások Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következményei, és nem csak a tengeri hajózást veszélyeztetik, hanem más kontinensek alapvető mezőgazdasági termékekkel való ellátását is. Fokozatosan emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Romániában, amely 2035-re eléri, a férfiak esetében is érvényes 65 évet. A 360/2023-as számú nyugdíjtörvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeket nevelő nők bizonyos feltételek teljesítése esetén korábban vonuljanak nyugdíjba. A kedvezmény azok számára is fontos lehet, akik már előrehozott nyugdíjban részesülnek. Amikor jogosultá válnak az öregségi nyugdíjra, az előrehozás miatti levonást megszüntetik. A jogosultsághoz azonban a gyereknevelésre és a járulékfizetési időszakra vonatkozó feltételeket is teljesíteniük kell az érintetteknek. Míg a férfiak esetében a törvényes nyugdíjkorhatár 65 év, a nőknél ezt az életkort lépcsőzetesen vezetik be. Az átmeneti időszak 2024. szeptemberétől 2035. januárjáig tart. A nyugdíjkorhatár nem minden nő esetében azonos. A pontos életkort az érintett születési hónapja és éve alapján a törvényben meghatározott ütemterv szerint állapítják meg. Emiatt az sem mindegy, hogy valaki mikor született, és mikor teljesíti a nyugdíjba vonulás feltételeit. A korhatár mellett a járulékfizetési idő is meghatározó. A teljes járulékfizetési időszak a nőknél szintén fokozatosan emelkedik. A jelenlegi átmeneti szabályok szerint 2035-re éri el a 35 évet. A gyermekek után járó kedvezmény igénybevételéhez, az érintetteknek a saját korcsoportjához vonatkozó teljes járulékfizetési időt kell teljesítenie. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma felhős, borongós égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 15 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 3 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 6 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igéd Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele 3. fejezetének a 3-tól 6-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Darab Ágnes, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskola lelkészének áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Cipőkről, hajókról, rákokról és egyebekről című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Darab Ágnes vagyok, református lelkész. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, János első levele 3. részéből, a 3. rész 3. versétől a 6. versig a következőképpen. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűncselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjuk, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Amen. A felolvasott igei nagyon fontos kérdést tesz fel. Mit változtat meg bennünk az, hogy Krisztushoz tartozunk? János apostol az előző versekben arról beszélt, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek nevez bennünket, és azok is vagyunk. Ez hatalmas örömhír. De Isten gyermekeinek lenni nem csak egy szép cím. Nem csak azt jelenti, hogy van egy reménységünk az örök életre, hanem azt is jelenti, hogy Krisztus megváltoztatja az életünket. János ezt mondja, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát, amint ő is tiszta. Mit jelent ez? Azt, hogyha valóban Krisztusban reménykedünk, akkor szeretnénk egyre inkább úgy élni, ahogyan ő akarja. Nem azért, hogy Isten végre szeressen bennünket, hanem azért, mert Isten már szeretett bennünket. Ez nagyon fontos különbség. Nem azért engedelmeskedünk, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, hanem azért engedelmeskedünk, mert megtapasztaltuk a kegyelmét. Ha valaki igazán megérti, hogy Krisztus mit tett érte, akkor valami elkezd változni a szívében. Másképpen kezd nézni a bűnre. Ami korábban talán természetes volt, azt már nem tudja olyan könnyen elfogadni. Ami korábban nem zavarta, az most fájni kezd. Mert Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy nem akarunk együtt élni azzal, ami elválaszt Istentől. János nagyon komolyan beszél a bűnről. Azt mondja, aki a bűn cselekszi, törvényt is cselekszik, mert a bűn törvénytelenség. A Biblia nem próbálja megszépíteni a bűnt. Mi emberek sokszor más neveket adunk neki. Azt mondjuk, mindenki ezt csinálja, nem olyan nagy dolog, csak egy kis hazugság volt. Csak haragszom egy kicsit. Mindenki önző néha. Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni. De Isten igéje azt mondja, a bűn elválaszt Istentől. És ezért nem lehet vele könnyedén bánni. A bűn nem egyszerűen egy hiba. A bűn olyan út, amelyen eltávolodunk Istentől. És János azt mondja, Krisztus azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. Ez az evangélium egyik legnagyobb örömhíre. Jézus nem azért jött, hogy elítéljen bennünket. Azért jött, hogy megmentsen. Nem azért jött, hogy azt mondja, próbálj meg jobb ember lenni, hanem azért, hogy új életet adjon. A kereszt azt mutatja meg, milyen komoly a bűn, de ugyanakkor azt is megmutatja, milyen nagy Isten kegyelme. Jézus magára vette azt, amit nekünk kellett volna hordoznunk. És ezért van bocsánat. Ezért van új kezdet. A keresztény ember naponta tanulja azt mondani. Uram, vizsgáld meg a szívemet. Mutasd meg, mi nincs rendben. Mutasd meg, mit kell elengednem. Mutasd meg, miben kell változnom. Ez nem mindig könnyű imádság, mert sokkal könnyebb mások hibáit meglátni. Könnyebb megmondani, hogy a másik mit csinál rosszul. De Isten igéje ma bennünket kérdez. Mi van az én szívemben? Milyen a beszédem? Milyen a gondolkodásom? Hogyan bánok a családommal? Hogyan bánok azokkal, akik nem tudnak nekem visszaadni semmit? Mi történik akkor, amikor senki sem lát? Ott is Krisztust követem? Mert a hit nem csak a templomban található, nem csak az imádságban, nem csak az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban. A családban, a munkahelyen, az utcán, a pénzügyeinkben, a kapcsolatainkban, a szavainkban, és még abban is, ahogyan a másikról beszélünk, amikor ő nincs jelen. A mai ige nem azt mondja, hogy a Krisztusban hívő ember soha többé nem vétkezik, hiszen tudjuk, hogy még mindig küzdünk.
Eleshetünk, elbukhatunk, lehetnek rossz döntéseink. De nagy különbség van a között, hogy elesünk a bűnben, vagy pedig meg akarunk maradni a bűnben. Aki Krisztushoz tartozik, nem akarja bűnt életének urává tenni. Ezért olyan fontos a mai ige első mondata, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát. Milyen reménységről van szó? Arról, hogy egyszer meglátjuk Krisztust. Arról, hogy az életünknek van célja. Arról, hogy nem a bűn és nem a halál az utolsó szó. Krisztus jön, és mi hozzá tartozunk. Ez a reménység pedig már most hatással van az életünkre. Ha tudom, hogy Krisztushoz tartozom, akkor szeretnék úgy élni, hogy az életem őt tükrözze. Gondoljunk egy tükörre. A tükör nem azért lesz tiszta, hogy valaki szeresse, hanem azért, hogy jól tükrözze vissza azt, ami előtte van. A mi életünknek is Krisztust kell tükröznie. Nem tökéletesen, de egyre inkább. Hogy amikor az emberek velünk találkoznak, valamit meglássanak Krisztus szeretetéből. Lássanak türelmet, lássanak megbocsátást, lássanak őszintességet, irgalmat, lássanak olyan embert, aki nem tökéletes, de tudja, hogy kihez tartozik. A felolvasott igeszakasz két dolgot tart elénk. Először azt, hogy Krisztusban van reménységünk. Másodszor pedig ez a reménység megtisztítja az életünket. Ezért ne csak azt kérdezzük, üdvösségem van-e, hanem azt is, látszik-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom. Látszik-e a beszédemen, a döntéseimen, látszik-e, ahogyan a családommal bánok, ahogyan megbocsátok, ahogyan a nehézségeket hordozom. Adja Isten, hogy egyre inkább látható legyen rajtunk Krisztus. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert engedjük, hogy ő formáljon bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy elvedd a bűneinket és új életet adj nekünk. Köszönjük a kegyelmedet és a bocsánatodat. Kérünk, mutasd meg nekünk mindazt, ami nem kedves előtted az életünkben. Adj bátorságot, hogy őszintén szembenézzünk a bűneinkkel. Segíts, hogy ne mentegetőzünk, hanem hozzád vigyük mindazt, ami terhel bennünket. Tisztítsd meg a szívünket, tisztítsd meg a gondolatainkat, tisztítsd meg a beszédünket, tisztítsd meg a kapcsolatainkat és az egész életünket. Urunk, segíts, hogy ne csak szavainkkal mondjuk, hogy Krisztushoz tartozunk, hanem az életünkkel is mutassuk ezt. Köszönjük azt a reménységet, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Tarts meg bennünket a hitben, és formálj bennünket egyre inkább a te akaratod szerint. Ámen.

0: Cipőkről, hajókról, rákokról és egyebekről. Az anarchista mítosz. Herman, a rák, keresztül csörtetett a tengerfenéken, egyenesen a családi sziklához. Szabad akarok lenni, kiabált az apjának. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy várod el tőlem, hogy ezt a hülye páncélt cipeljem magamon egész nap. Teljesen összeszorít. Tönkre vágja a stílusomat. Néhány srác alapít egy páncél ellenes klubot, s úgy döntöttem, én is csatlakozom hozzájuk. Fred, Herman apja, nagyot sóhajtva, fia vállára tette a kezét. A rákoknak minden híresztelés ellenére van válluk, bár azt csak egy másik rák tudja eldönteni, hol végződik a váll és hol kezdődik a hát. Fiam, hadd mondjak el egy történetet.
1: Jaj, apa, ne már, megint.
0: Humphrey egy ember a hőse. Humphrey ragaszkodott hozzá, hogy mezítláb mehessen iskolába. Szorította a lábát a cipő. Tönkre vágta a stílusát. Legalábbis ezt mondta. Arról ábrándozott, hogy mezítláb futhat át a füvön és a virágok közt, mezőkön és patakokon. Végül édesanyja megengedte neki. Kirohant a házból, és tudod, hogy mi történt? Herman válaszra nyitotta a száját, de apja folytatta, mielőtt megszólalhatott volna. Humphrey belelépett egy törött üvegbe. 20 öltéssel varták össze a lábfejét, s a barátnőjét egy másik srác vitte a bába. Ritka süket történet, apa. Az lehet, fiam, de a lényeg a következő. Minden rák eljut életében arra a pontra, amire most te. Úgy gondolja, hogy az élet sokkal jobb lenne, vagy akár teljesen szabaddá is válhatna a páncélja nélkül. De akkor úgy jár, mint az a tengerész, aki belefáradt a hajója kötöttségeibe, s szabadságra vágyva a tengerbe ugrott. Lehet, hogy azt hiszi, ez a szabadság, de ha nem jut vissza a hajóra, vagy nem úszik ki a partra, hamarosan megfullad. Miféle szabadság ez? Herman elgondolkodott apja szavain. Hamarosan le fogod vedleni a páncélod, fiam, folytatta az. A fiatal rák meglepetnek látszott. Igen, le fogod vedleni. Minden rákkal ez történik, ahogy megnő, de, villantak fel figyelmeztetően az apa szemei, mikor ez történik, olyan sebezhető leszel, mint soha életedben. Amíg az új páncélod meg nem keményedik, és olyan nem lesz, mint ez, megkocogtatta a sajátját, addig sokkal óvatosabbnak és körültekintőbbnek kell majd lenned, mint általában. Sokkal kevésbé leszel szabad a páncélod nélkül, nemhogy szabadabb. Hát ez vicces, apa, közölte Herman. Soha nem gondoltam még erre. Úgy érted, vannak dolgok, amik úgy tűnnek, mintha korlátoznák a szabadságodat, de valójában nagyobb szabadságot adnak? Fred megveregette Herman hátát az ollójával. Kisétáltak a családi szikla alól. Hogy lettél hirtelen ilyen okos, fiam? Kérdezte.
2: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, cipőkről, hajókról, rákokról és egyebekről című részt, felolvasta Jan

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely Rudolf Péter színész és szinkronszínésztől származik, aki 1959. október 15-én született, és így szól. Az igazán nagy színészek alázatosak. Ahhoz, hogy az ember ilyen hosszú ideig tűzvonalban lehessen, már kevés az ego, ahhoz nagyon kell szeretni és tisztelni azt, amivel éppen foglalkozik. Most pedig lássuk, mivel várom önöket, ha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kukta rovatunkba várom önöket. Ezt követően természetesen köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig adásunkat Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom önöket, tehát a következő másfél órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben pedig hírösszefoglalónk jön. Híreink először címszavakban. Kormányra lép a PESZEDE a Niculescu kabinetben. Az USZERE nem akarja támogatni a Niculescu kormányt. Dróntámadások a Fekete-tengeren. Románia és Bulgária közösen sürgeti az EU-t és a NATO-t. Gyermekek után csökkenhet a nők nyugdíjkorhatára. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata párt vezetősége úgy döntött, hogy kormányzati szerepet vállal, mert a prioritásaik szerepelnek a kormányalakítással megbízott Luka Niculescu kormányprogramjában. Jelentette be tegnap este Sorin Grindeanu, a párt elnöke, megerősítve a korábbi értesüléseket. Sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a gazdaság megmentése fontosabb a politikánál, ezért Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége. Úgy vélekedett, hogy a válság elhúzódása országos csődhelyzetet idézne elő, a megbukott Bolozsán kabinet ügyvivői kormányzásának folytatása olyan számlát eredményezne, ami térdre kényszerítené a gazdaság még működő részét is. Ezért a PESZEDE úgy döntött, hogy kormányra lépésével szerepet vállal a megoldásban, hogy kilábaljanak a patthelyzetből. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap este a Facebook oldalán bejelentette. A politikai bizottság holnapi ülésén javasolni fogja, hogy a párt parlamenti frakciói ne szavazzák meg a Luka Niculescu vezette kormány beiktatását. Bejegyzése szerint Romániának szüksége van a kormányra, de a stabilitás igénye nem indokolhatja a visszatérést a szociáldemokrata párt kiváltságosait védő, pazarló kormányzáshoz. Az Agepress szerint Fritz közölte, hogy az USZERE nem támogat olyan kormányt, amelyben a PESZEDE az

szociáldemokratákhoz közel álló személyeket juttatna a nagy költségvetésű minisztériumok élére, hogy akadályozza a reformokat és saját érdekei szerint ossza el az állami szerződéseket és vállalatokat. Románia és Bulgária szorosan együtt fog működni azért, hogy az Európai Unió és a NATO határozottabb drónelhárítási intézkedéseket fogadjon el a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására, közölte tegnap Nikus Ordán államfő. X bejegyzése szerint az elnök telefonon egyeztetett Ilja Nájutová bolgár államfővel a Bulgária partjai közelében kereskedelmi hajók ellen nemrégen elkövetett dróntámadásról, valamint a román felségvizeken zajló hajózást és az ottani infrastruktúrát érintő korábbi incidensekről. Fokozatosan emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Romániában, amely 2035-re eléri, a férfiak esetében is érvényes 65 évet. A 360/2023-as számú nyugdíjtörvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeket nevelő nők bizonyos feltételek teljesítése esetén korábban vonuljanak nyugdíjba. A kedvezmény azok számára is fontos lehet, akik már előrehozott nyugdíjban részesülnek. Amikor jogosultá válnak az öregségi nyugdíjra, az előrehozás miatti levonást megszüntetik. A jogosultsághoz azonban a gyereknevelésre és a járulékfizetési időszakra vonatkozó feltételeket is teljesíteniük kell az érintetteknek. Míg a férfiak esetében a törvényes nyugdíjkorhatár 65 év, a nőknél ezt az életkort lépcsőzetesen vezetik be. Az átmeneti időszak 2024. szeptemberétől 2035. januárjáig tart. Az előrejelzések szerint ma felhős, borongós égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 15 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 3 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 6 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morgász.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Kecskés Csabával.

Október 15-e az év 288. szöki évben 289. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 77 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek október 15-éhez kötődnek. ban ezen a napon első sarolta ciprusi királynőt, Nikósziában Ciprus, Jeruzsálemi és Örményország koronáival királlyá koronázzák. 1619-ben ezen a napon Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába kerül a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. 1673. október 15-én Claudia Felicitas, osztrák főhercegnő, Tirol örökösnője, férhez megy, első Lipót német-római császárhoz. 1685-ben ezen a napon Ahmed Váradi pasa Váradon elfogadja Tököli Imrét, azzal a szándékkal, hogy őt a bécsi udvarnak kiszolgáltatva békét vásároljon. 1750-ben ezen a napon megindul a menetrend szerinti postakocsi járat Pécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas. 1815-ben ezen a napon megkezdődött Bonaparte Napóleon száműzetése Szent Ilona szigetén. 1875. október 15-én Budapesten a mai Blaha Lujza téren megnyílik a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével. A megnyitó előadást első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintik. 1878-ban ezen a napon New Yorkban megalakul az Edison Electric Light Company. 1937. október 15-én a királyi kúria 5 hónapi fogházra ítéli Féja Gézát Viharsarok című könyvéért. 1944. október 15-én a magyar hatóságok elrendelték Ungvár kiürítését, és ezzel gyakorlatilag megszűnt a magyar közigazgatás egész Kárpátalján. 1976-ban ezen a napon a Stockholmi Nobel-díj bizottság úgy dönt, hogy ebben az évben nem osztja ki a Nobel békedíjat. 1989-ben ezen a napon, azaz október 15-én a romániai hatóságok Tőkés László temesvári református lelkészt eltávolítják a gyülekezet éléről. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek október 15-éhez kötődnek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akik október 15-én születtek. 1812-ben ezen a napon jött a napvilágra Balassai Pál evangélikus lelkész. 1822. október 15-én ezen a napon született Ábrányi Kornél, zeneszerző, zongora művész, zenei író. 1917. október 15-én született Fábri Zoltán, Kossuth Díjas színházi és filmrendező, díszlettervező. 1919-ben ezen a napon jött a napvilágra Chuck Stevenson, amerikai autóversenyző. 1921-ben született Mario Puzo, amerikai író. 1922. október 15-én jött a napvilágra Antal Gábor, magyar író, költő, újságíró és kritikus. 1923-ban ezen a napon született Italo Calvino, olasz író. 1932-ben ezen a napon jött a napvilágra Lubik Zoltán, magyar kürt művész. 1959-ben ezen a napon jött a napvilágra Olá Bódi Éva, magyar színésznő, drámapedagógus. 1978-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Járai Máté, Jászai Mari díjas, magyar színész. Ők voltak tehát azok a híresebb személyek, akik október 15-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akiknek haláluk évfordulója október 15-ére esik. 1820-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Karl Philipp zu Schwarzenberg, herceg, tábornagy, osztrák császári hadvezér. 1834-ben ezen a napon hunyt el Boráros János, Pestváros főbírája, alpolgármestere. 1867-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Balogh Sámuel, református lelkész, író, a Magyar Tudományos Akadémia, levelező tagja. 1905. október 15-én ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Szász Károly, író és költő. 1946. október 15-én hunyt el Hermann Göring, német repülőtiszt, porosz miniszterelnök, birodalmi marsall, vezető náci politikus. 1959-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Fejér Lipót, magyar matematikus. 2006-ban ezen a napon hunyt el Tarnói Gizella, újságíró, rádiós szerkesztő, az Élet és Irodalom főszerkesztő helyettese, a MUOSZ alelnöke. 2019-ben ezen a napon hunyt el Tamara Butyuceanu, román színésznő, a román vígjáték nagyasszonya. Ők voltak tehát azok a híresebb személyek, akiknek haláluk évfordulója október 15-ére esett.

Nézzük meg, milyen nemzeti ünnepek, emléknapok és világnapok vannak a mai napon. Ma van a fehér bot, vagyis a vakok és gyengénlátók nemzetközi napja. Ma van az ölelés, a falusi nők és a kézmosás világnapja, valamint strasbourgi Szent Aurélia emléknapja a Római Katolikus Egyházban. A népszokás szerint Baranyában Teréz napján kezdik meg a szüretelést, adorálást és persze a préselést. Teréz napja Bácskában és Bánátban asszonyi dologtiltó nap. Ilyenkor nem szabad mosni, kenyeret sütni. Az idősebb generáció tagjai a mai napig betartják a tilalmat. Október 15-i kalendáriumunkat hallották.

0: Ahogy az LGT együttes is énekelte, az előbb szól a rádió, pontosabban az Agnus Rádió, a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül. A következő percekben Kukta rovatunkba várom kedves hallgatóinkat.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Üdvözlöm a Kukta rovatunk hallgatóit! A mai reggelen a lazacos bégőr receptjét hoztam el önöknek. Remélem tetszeni fog.

Nézzük, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha négy főre szeretnénk elkészíteni. 250 g krémsajt, 2 gerez fokhagyma, 60 g kapri bogyólében, fél csokor kapor a díszítéshez, 1 darab citromleve, só, bors, 25 g vaj, 4 darab bolti bagel, 6-8 levél fodros saláta, 300 g szeletelt füstölt lazac és 1 darab paradicsom.

Most lássuk, hogyan kell elkészíteni. A krémsajtot kikeverjük az úzott fokhagymával, 40 g finomra aprított kapribogyóval, a finomra aprított kaporral, a citromlevével, és hozzuk, borsozzuk. Előkészítjük az alapanyagokat az összeállításhoz. Megmossuk a salátaleveleket és kivágjuk a torzsájukat. Elékészítjük a lazac szeleteket, felkarikázzuk a paradicsomot. Egy serpenyőben közepes erős hőfokon felolvasztjuk a vajat, és lepirítjuk benne a félbevágott bégelöket. A pirított bégelök alját megkenjük egyenlően elosztva a krémsajttal. Pakolunk rá salátát, lazac szeleteket, paradicsomot, megszórjuk a maradék kapribogyóval és pár levél friss kaporral. Végül mehet rá a bégel teteje, és indulhat a falatozás.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni a lazacos bégelt. 200 g krémsajt, 2 gerez fokhagyma, 60 g kapribogyó lében, fél csokor kapor, 1 darab citromleve, 25 g vaj, 4 darab bolti bégel, 6-8 levél fodros saláta, 300 g reszelt füstölt lazac és 1 darab paradicsom. A pontos leírást megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó sütést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük. Október 15-én Terézia és Aranka névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Terézia görög eredetű név, jelentései. Hőség, forróság, nyár vagy aratás, szüret, de akár a vadászni is. Az Aranka magyar név, az aranyszó kicsinyítő képző származéka, az Aurélia magyarosítása. Köszöntünk tehát október 15-én minden Terézia és Aranka nevű hallgatókat. A következő dal szóljon nekik, és azoknak, akik a mai nap folyamán ünneplik születésnapjukat, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban, október 15-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan hírekkel szolgálok, utána felcsendül a jó hír. Ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, melyben ma a Korunk folyóirat 100 éves évfordulója alkalmából szervezett előadássorozatról hallhatnak. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem reggel 8 óráig. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Kormányra lép a PESZEDE a Niculescu kabinetben. Az USZERE nem akarja támogatni a Niculescu kormányt. Dróntámadások a Fekete-tengeren. Románia és Bulgária közösen sürgeti az EU-t és a NATO-t. Gyermekek után csökkenhet a nők nyugdíjkorhatára. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata párt vezetősége úgy döntött, hogy kormányzati szerepet vállal, mert a prioritásaik szerepelnek a kormányalakítással megbízott Luka Niculescu kormányprogramjában. Jelentette be tegnap este Sorin Grindeanu, a párt elnöke, megerősítve a korábbi értesüléseket. Sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a gazdaság megmentése fontosabb a politikánál, ezért Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége. Úgy vélekedett, hogy a válság elhúzódása országos csődhelyzetet idézne elő, a megbukott Bolozsán kabinet ügyvivői kormányzásának folytatása olyan számlát eredményezne, ami térdre kényszerítené a gazdaság még működő részét is. Ezért a PESZEDE úgy döntött, hogy kormányra lépésével szerepet vállal a megoldásban, hogy kilábaljanak a patthelyzetből. A kabinet munkáját a beiktatásától számított fél év elteltével kiértékelik. Sorin Grindeanu felsorolta a pártja azon 10 prioritását, amely visszaköszön az alakuló kormány programjában. A Hot News által szemlézett lista első helyén áll a költségvetési hiány valós mértékének és valamennyi elhalasztott fizetési kötelezettség bemutatása a parlamentben, még a 2027-es költségvetés nyilvános ismertetése előtt. Határidőként november 1-jét szabták meg. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap este a Facebook oldalán bejelentette. A politikai bizottság holnap ülésén javasolni fogja, hogy a párt parlamenti frakciói ne szavazzák meg a Luka Niculescu vezette kormány beiktatását. Bejegyzése szerint Romániának szüksége van a kormányra, de a stabilitás igénye nem indokolhatja a visszatérést a szociáldemokrata párt kiváltságosait védő, pazarló kormányzáshoz. Az Agile Press szerint Fritz közölte, hogy az USZERE nem támogat olyan kormányt, amelyben a PESZEDE a szociáldemokratákhoz közel álló személyeket juttatna a nagy költségvetésű minisztériumok élére, hogy akadályozza a reformokat és saját érdekei szerint ossza el az állami szerződéseket és vállalatokat. Bejegyzésében a pártelnök méltatta az USZERE jelenlegi minisztereinek munkáját. Szerinte Rádu Miruca védelmi és Irine Udarau gazdasági miniszter kevesebb, mint egy év alatt 5 gyárat és építőtelepet, valamint több ezer munkahelyet mentett meg. Oana Coyu külügyminiszter pedig az uniós külügyminiszterek tanácsában több mint 1500 orosz személy és szervezet elleni szankciókat támogatott. Románia és Bulgária szorosan együtt fog működni azért, hogy az Európai Unió és a NATO határozottabb drónelhárítási intézkedéseket fogadjon el a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására, közölte tegnap Nikus Ordán államfő. X bejegyzése szerint az elnök telefonon egyeztetett Ilija Nájutová bolgár államfővel a Bulgária partjai közelében kereskedelmi hajók ellen nemrégen elkövetett dróntámadásról, valamint a román felségvizeken zajló hajózást és az ottani infrastruktúrát érintő korábbi incidensekről. Az Agepress szerint Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a támadások Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következményei, és nem csak a tengeri hajózást veszélyeztetik, hanem más kontinensek alapvető mezőgazdasági termékekkel való ellátását is. Fokozatosan emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Romániában, amely 2035-re eléri, a férfiak esetében is érvényes 65 évet. A 360/2023-as számú nyugdíjtörvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeket nevelő nők bizonyos feltételek teljesítése esetén korábban vonuljanak nyugdíjba. A kedvezmény azok számára is fontos lehet, akik már előrehozott nyugdíjban részesülnek. Amikor jogosultá válnak az öregségi nyugdíjra, az előrehozás miatti levonást megszüntetik. A jogosultsághoz azonban a gyereknevelésre és a járulékfizetési időszakra vonatkozó feltételeket is teljesíteniük kell az érintetteknek. Míg a férfiak esetében a törvényes nyugdíjkorhatár 65 év, a nőknél ezt az életkort lépcsőzetesen vezetik be. Az átmeneti időszak 2024. szeptemberétől 2035. januárjáig tart. A nyugdíjkorhatár nem minden nő esetében azonos. A pontos életkort az érintett születési hónapja és éve alapján a törvényben meghatározott ütemterv szerint állapítják meg. Emiatt az sem mindegy, hogy valaki mikor született, és mikor teljesíti a nyugdíjba vonulás feltételeit. A korhatár mellett a járulékfizetési idő is meghatározó. A teljes járulékfizetési időszak a nőknél szintén fokozatosan emelkedik. A jelenlegi átmeneti szabályok szerint 2035-re éri el a 35 évet. A gyermekek után járó kedvezmény igénybevételéhez az érintetteknek a saját korcsoportjához vonatkozó teljes járulékfizetési időt kell teljesítenie. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma felhős, borongós égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 15 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 3 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 6 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igéd Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai, 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: A következő percekben Krédó hitépítő műsorunk következik.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele 3. fejezetének a 3-tól 6-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Darab Ágnes, a miskolci Lévai József református gimnázium és diákotthon iskola lelkészének áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Cipőkről, hajókról, rákokról és egyebekről című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Darab Ágnes vagyok, református lelkész. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, János első levele harmadik részéből, a harmadik rész harmadik versétől a hatodik versig a következőképpen. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűncselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjuk, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Amen. A felolvasott ige egy nagyon fontos kérdést tesz fel. Mit változtat meg bennünk az, hogy Krisztushoz tartozunk? János apostol az előző versekben arról beszélt, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek nevez bennünket, és azok is vagyunk. Ez hatalmas örömhír. De Isten gyermekeinek lenni nem csak egy szép cím. Nem csak azt jelenti, hogy van egy reménységünk az örök életre, hanem azt is jelenti, hogy Krisztus megváltoztatja az életünket. János ezt mondja, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát, amint ő is tiszta. Mit jelent ez? Azt, hogyha valóban Krisztusban reménykedünk, akkor szeretnénk egyre inkább úgy élni, ahogyan ő akarja. Nem azért, hogy Isten végre szeressen bennünket, hanem azért, mert Isten már szeretett bennünket. Ez nagyon fontos különbség. Nem azért engedelmeskedünk, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, hanem azért engedelmeskedünk, mert megtapasztaltuk a kegyelmét. Ha valaki igazán megérti, hogy Krisztus mit tett érte, akkor valami elkezd változni a szívében. Másképpen kezd nézni a bűnre. Ami korábban talán természetes volt, azt már nem tudja olyan könnyen elfogadni. Ami korábban nem zavarta, az most fájni kezd. Mert Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy nem akarunk együtt élni azzal, ami elválaszt Istentől. János nagyon komolyan beszél a bűnről. Azt mondja, aki a bűn cselekszi, törvényt is cselekszik, mert a bűn törvénytelenség. A Biblia nem próbálja megszépíteni a bűnt. Mi emberek sokszor más neveket adunk neki. Azt mondjuk, mindenki ezt csinálja, nem olyan nagy dolog, csak egy kis hazugság volt. Csak haragszom egy kicsit. Mindenki önző néha. Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni. De Isten igéje azt mondja, a bűn elválaszt Istentől. És ezért nem lehet vele könnyedén bánni. A bűn nem egyszerűen egy hiba. A bűn olyan út, amelyen eltávolodunk Istentől. És János azt mondja, Krisztus azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. Ez az evangélium egyik legnagyobb örömhíre. Jézus nem azért jött, hogy elítéljen bennünket. Azért jött, hogy megmentsen. Nem azért jött, hogy azt mondja, próbálj meg jobb ember lenni, hanem azért, hogy új életet adjon. A kereszt azt mutatja meg, milyen komoly a bűn, de ugyanakkor azt is megmutatja, milyen nagy Isten kegyelme. Jézus magára vette azt, amit nekünk kellett volna hordoznunk. És ezért van bocsánat. Ezért van új kezdet. A keresztény ember naponta tanulja azt mondani. Uram, vizsgáld meg a szívemet. Mutasd meg, mi nincs rendben. Mutasd meg, mit kell elengednem. Mutasd meg, miben kell változnom. Ez nem mindig könnyű imádság, mert sokkal könnyebb mások hibáit meglátni. Könnyebb megmondani, hogy a másik mit csinál rosszul. De Isten igéje ma bennünket kérdez. Mi van az én szívemben? Milyen a beszédem? Milyen a gondolkodásom? Hogyan bánok a családommal? Hogyan bánok azokkal, akik nem tudnak nekem visszaadni semmit? Mi történik akkor, amikor senki sem lát? Ott is Krisztust követem? Mert a hit nem csak a templomban található, nem csak az imádságban, nem csak az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban. A családban, a munkahelyen, az utcán, a pénzügyeinkben, a kapcsolatainkban, a szavainkban, és még abban is, ahogyan a másikról beszélünk, amikor ő nincs jelen. A mai ige nem azt mondja, hogy a Krisztusban hívő ember soha többé nem vétkezik, hiszen tudjuk, hogy még mindig küzdünk.
Eleshetünk, elbukhatunk, lehetnek rossz döntéseink. De nagy különbség van a között, hogy elesünk a bűnben, vagy pedig meg akarunk maradni a bűnben. Aki Krisztushoz tartozik, nem akarja bűnt életének urává tenni. Ezért olyan fontos a mai ige első mondata, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát. Milyen reménységről van szó? Arról, hogy egyszer meglátjuk Krisztust. Arról, hogy az életünknek van célja. Arról, hogy nem a bűn és nem a halál az utolsó szó. Krisztus jön, és mi hozzá tartozunk. Ez a reménység pedig már most hatással van az életünkre. Ha tudom, hogy Krisztushoz tartozom, akkor szeretnék úgy élni, hogy az életem őt tükrözze. Gondoljunk egy tükörre. A tükör nem azért lesz tiszta, hogy valaki szeresse, hanem azért, hogy jól tükrözze vissza azt, ami előtte van. A mi életünknek is Krisztust kell tükröznie. Nem tökéletesen, de egyre inkább. Hogy amikor az emberek velünk találkoznak, valamit meglássanak Krisztus szeretetéből. Lássanak türelmet, lássanak megbocsátást, lássanak őszintességet, irgalmat, lássanak olyan embert, aki nem tökéletes, de tudja, hogy kihez tartozik. A felolvasott igeszakasz két dolgot tart elénk. Először azt, hogy Krisztusban van reménységünk. Másodszor pedig ez a reménység megtisztítja az életünket. Ezért ne csak azt kérdezzük, üdvösségem van-e, hanem azt is, látszik-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom? Látszik-e a beszédemen, a döntéseimen? Látszik-e, ahogyan a családommal bánok, ahogyan megbocsátok, ahogyan a nehézségeket hordozom? Adja Isten, hogy egyre inkább látható legyen rajtunk Krisztus. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert engedjük, hogy ő formáljon bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te azért jöttél, hogy elvedd a bűneinket és új életet adj nekünk. Köszönjük a kegyelmedet és a bocsánatodat. Kérünk, mutasd meg nekünk mindazt, ami nem kedves előtted az életünkben. Adj bátorságot, hogy őszintén szembenézzünk a bűneinkkel. Segíts, hogy nem mentegetőzünk, hanem hozzád vigyük mindazt, ami terhel bennünket. Tisztítsd meg a szívünket, tisztítsd meg a gondolatainkat, tisztítsd meg a beszédünket, tisztítsd meg a kapcsolatainkat és az egész életünket. Urunk, segíts, hogy ne csak szavainkkal mondjuk, hogy Krisztushoz tartozunk, hanem az életünkkel is mutassuk ezt. Köszönjük azt a reménységet, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Tarts meg bennünket a hitben, és formálj bennünket egyre inkább a Te akaratod szerint. Amen.

0: Cipőkről, hajókról, rákokról és egyebekről. Az anarchista mítosz. Herman, a rák, keresztül csörtetett a tengerfenéken, egyenesen a családi sziklához. Szabad akarok lenni, kiabált az apjának. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy várod el tőlem, hogy ezt a hülye páncél cipelje magamon egész nap. Teljesen összeszorít. Tönkre vágja a stílusomat. Néhány srác alapít egy páncél ellenes klubot, s úgy döntöttem, én is csatlakozom hozzájuk. Fred, Herman apja, nagyot sóhajtva a fia vállára tette a kezét. A rákoknak minden híresztelés ellenére van válluk, bár azt csak egy másik rák tudja eldönteni, hol végződik a váll és hol kezdődik a hát. Fiam, hadd mondjak el egy történetet.
1: Jaj, apa, ne már, megint.
0: Humphrey egy ember a hőse. Humphrey ragaszkodott hozzá, hogy mezítláb mehessen iskolába. Szorította a lábát a cipő. Tönkre vágta a stílusát. Legalábbis ezt mondta. Arról ábrándozott, hogy mezítláb futhat át a füvön és a virágok közt, mezőkön és patakokon. Végül édesanyja megengedte neki. Kirohant a házból, és tudod, hogy mi történt? Herman válaszra nyitotta a száját, de apja folytatta, mielőtt megszólalhatott volna. Humphrey belelépett egy törött üvegbe. 20 öltéssel varták össze a lábfejét, s a barátnőjét egy másik srác vitte el a bába. Ritka süket történet, apa. Az lehet, fiam, de a lényeg a következő. Minden rák eljut életében arra a pontra, amire most te. Úgy gondolja, hogy az élet sokkal jobb lenne, vagy akár teljesen szabaddá is válhatna a páncélja nélkül. De akkor úgy jár, mint az a tengerész, aki belefáradt a hajója kötöttségeibe, s szabadságra vágyva a tengerbe ugrott. Lehet, hogy azt hiszi ez a szabadság, de ha nem jut vissza a hajóra, vagy nem úszik ki a partra, hamarosan megfullad. Miféle szabadság ez? Herman elgondolkodott apja szavain. Hamarosan le fogod vedleni a páncélod, fiam, folytatta az. A fiatal rák meglepetnek látszott. Igen, le fogod vedleni. Minden rákkal ez történik, ahogy megnő. De, villantak fel figyelmeztetően az apa szemei, mikor ez történik, olyan sebezhető leszel, mint soha életedben. Amíg az új páncélod meg nem keményedik, és olyan nem lesz, mint ez, megkocogtatta a sajátját, addig sokkal óvatosabbnak és körültekintőbbnek kell majd lenned, mint általában. Sokkal kevésbé leszel szabad a páncélod nélkül, nemhogy szabadabb. Hát ez vicces, apa, közölte Herman. Soha nem gondoltam még erre. Úgy érted, vannak dolgok, amik úgy tűnnek, mintha korlátoznák a szabadságodat, de valójában nagyobb szabadságot adnak? Fred megveregette Herman hátát az ollójával. Kisétáltak a családi szikla alól. Hogy lettél hirtelen ilyen okos, fiam? Kérdezte.
2: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, cipőkről, hajókról, rákokról és egyebekről című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Köszöntöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat csütörtök reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentit hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, melyben ma a Korunk folyóirat 100 éves évfordulója alkalmából szervezett előadássorozatról hallhatnak, az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Kormányra lép a PESZEDE a Niculescu kabinetben. Az USZERE nem akarja támogatni a Niculescu kormányt. Dróntámadások a Fekete-tengeren. Románia és Bulgária közösen sürgeti az EU-t és a NATO-t. Gyermekek után csökkenhet a nők nyugdíjkorhatára. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata párt vezetősége úgy döntött, hogy kormányzati szerepet vállal, mert a prioritásaik szerepelnek a kormányalakítással megbízott Luka Niculescu kormányprogramjában. Jelentette be tegnap este Sorin Grindeanu, a párt elnöke, megerősítve a korábbi értesüléseket. Sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a gazdaság megmentése fontosabb a politikánál, ezért Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége. Úgy vélekedett, hogy a válság elhúzódása országos csődhelyzetet idézne elő, a megbukott Bolozsán kabinet ügyvivői kormányzásának folytatása olyan számlát eredményezne, ami térdre kényszerítené a gazdaság még működő részét is. Ezért a PESZEDE úgy döntött, hogy kormányra lépésével szerepet vállal a megoldásban, hogy kilábaljanak a patthelyzetből. A Mencsitek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap este a Facebook oldalán bejelentette. A politikai bizottság holnapi ülésén javasolni fogja, hogy a párt parlamenti frakciói ne szavazzák meg a Luka Niculescu vezette kormány beiktatását. Bejegyzése szerint Romániának szüksége van a kormányra, de a stabilitás igénye nem indokolhatja a visszatérést a szociáldemokrata párt kiváltságosait védő, pazarló kormányzáshoz. Az Agile Press szerint Fritz közölte, hogy az USZERE nem támogat olyan kormányt, amelyben a PESZEDE a szociáldemokratákhoz közel álló személyeket juttatna a nagy költségvetésű minisztériumok élére, hogy akadályozza a reformokat és saját érdekei szerint ossza el az állami szerződéseket és vállalatokat. Románia és Bulgária szorosan együtt fog működni azért, hogy az Európai Unió és a NATO határozottabb drónelhárítási intézkedéseket fogadjon el a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására, közölte tegnap Nikus Ordán államfő. X bejegyzése szerint az elnök telefonon egyeztetett Ilja Nájotová bolgár államfővel a Bulgária partjai közelében kereskedelmi hajók ellen nemrégen elkövetett dróntámadásról, valamint a román felségvizeken zajló hajózást és az ottani infrastruktúrát érintő korábbi incidensekről. Fokozatosan emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Romániában, amely 2035-re eléri a férfiak esetében is érvényes 65 évet. A 360/2023-as számú nyugdíjtörvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeket nevelő nők bizonyos feltételek teljesítése esetén korábban vonuljanak nyugdíjba. A kedvezmény

0: Mi azok számára is fontos lehet, akik már előrehozott nyugdíjban részesülnek. Amikor jogosultá válnak az öregségi nyugdíjra, az előrehozás miatti levonást megszüntetik. A jogosultsághoz azonban a gyereknevelésre és a járulékfizetési időszakra vonatkozó feltételeket is teljesíteniük kell az érintetteknek. Míg a férfiak esetében a törvényes nyugdíjkorhatár 65 év, a nőknél ezt az életkort lépcsőzetesen vezetik be. Az átmeneti időszak 2024. szeptemberétől 2035. januárjáig tart. Az előrejelzések szerint ma felhős, borongós égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 15 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 3 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 6 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morgaz.com előrejelzés alapján készült. Most aktuális összeállításunk következik. 100 éves évfordulóját ünnepli idén a korunk folyóirat. A lap történetéről, kezdeti éveiről, szellemiségének alakulásáról és arról, hogyan tudott egy évszázadon át fennmaradni és megújulni. Kovács Kis Gyöngy főszerkesztővel beszélgettünk. A jubileum alkalmából előadássorozatot is szerveznek, amelynek alkalmára holnap, azaz október 16-án kerül sor a Vallásszabadság házában délelőtt 10 órától. Riporter Pilbát Kincső.
1: Idén 100 éves évfordulóját ünnepli a korunk folyóirat. Kovács Kis Gyöngy főszerkesztővel beszélgettünk a folyóirat múltjáról, illetve arról, mi tartja életben 100 év után is. De a holnapi előadás sorozatról is beszélt, amelyen a korunk 100 évére emlékeznek. A korunk történetében több korszak és rendszerváltás is nyomot hagyott. Idézzük fel röviden ezt a 100 évet, hogyan alakult a folyóirat az évek során.
2: Kezdjük talán azzal, hogy a korunk a Kárpát-medence egyik olyan legrégebbi alapítású magyar nyelvű folyóirata, amely ma is megjelenik, és azt hiszem ezt hozzá kell tenni, hogy indulásától megkerülhetetlen szerepet játszott a magyar tudományos és kulturális életben. A folyóirat története három, egymástól egyrészt, ha szabad azt mondanom, koncepcionálisan és formailag elkülönülő, ugyanakkor pedig egymással szervesen összefonódó szakaszra, folyamra tagolható. Ezek röviden a következők. Az első folyam az, mint tudja, 26 februárjában indult, és 1940. szeptemberéig tartott. A folyóirat alapítója Dienes László volt, az ő neve azonban 1931-től már elmarad a címlapról, ekkortól Gál Gábor szerkeszti a folyóiratot, és olyan szerzőket verbuvál, tehát már a 30-as évek elejétől, az erdélyeken kívül, gondolok itt az erdélyek között Tamás Járonra, Böződire, Szent Imrei Jenőre, tehát olyanokat verbuvál külföldről, mint Kassák Lajos, Déri Tibor, Ijes Gyula, József Attila, vagy Csehszlovákiából Fábri Zoltán, vagy említhetném a nyugati emigrációból Moholy Nagy László. A második folyam 1957-ben indul, Gál Ernő főszerkesztésében és Balog Edgárral felelős szerkesztőként. Ez a folyam, ez 89. decemberéig tart. Ennek a szakasznak voltak egyaránt jó és rossz periódusai, voltak valós sikerek, voltak eredmények. Itt mindenképpen meg kell említenünk a 70-es években megjelenő korunk évkönyveket, a korunk füzeteket, a korunk galériát, viszont ezeket a hullámhegyeket gyakorta váltották a hullámvölgyek, és a prosperáló éveket a 70-es évek végétől a 80-as éveken keresztül egyre inkább a beszűkülő mozgástér és a kényszerpályás működés váltotta fel. A harmadik folyam pedig 1990. januárjában indult, Kántor Lajos főszerkesztésével, és ekkortól azt hiszem, hogy leszögezhetjük, hogy a korunk olyan tudományos-kulturális folyóirattá vált, amelynek gerincét alapvetően az erdélyi és az európai hagyomány ötvözete adja. Ugyanakkor szeretjük azt hinni, hogy A lap egyfajta híd szerepet képes betölteni az erdélyi és az egyetemes magyar kultúra között.
1: Mi az, ami változatlan maradt a folyóirat szellemiségében? Ez a híd nevezhető a maradandóság megtartásának?
2: Igen, ez mindenképpen az, viszont ha röviden akarnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy minden változatlan, ami jó volt az első két folyamban. Változatlanul társadalomtudományi folyóirat, ami ugyanakkor sajátosan kisebbségi szemle és nemzetiségi intézmény. Ami még hasonló, hogy Gál Gábor korunkját négy országi lapként emlegették, mert a szerzői közt szinte folyamatosan jelen voltak az erdélyi, magyarországi, csehszlovákiai és jugoszláviai magyar értelmiségiek. Ezekhez csapódott nem ritkán egy-egy nyugati emigrációban élő magyar is. A mai korunkért úgy mondanám, hogy nem négy országi, hanem kitekintő folyóirat, azaz a magyarságot és az európaiságot összefüggéseiben vizsgálja. Ez a kitekintés, vagy többszólamúság, ha így jobban tetszik, nyomon követhető mind a súlypontokban, a tematikus blokkokban, mind a rovatanyagokban. Ezek folyamatosan igyekeznek egyfajta egyensúlyt tartani a szűk értelemben vett erdélyi tematikák és a tágabb kitekintésű témafeldolgozások között. És szerzői közt az erdélyeken és a magyarországiakon túl változatlanul ott vannak a szomszédos országok beliek, de nyugat-európai és amerikai szerzőink is vannak. Kérdésére azonban én azt hiszem, hogy izgalmas talán az is, hogy mi az, ami változott. A korunk első két folyama az a 20. századhoz kapcsolódott, egy olyan századhoz, amelyet Erich Hobsbawm a szélsőségek századának nevezett, és szerintem az is volt a folyóirat vonatkozásában is. A harmadik folyam ugye 1990-től már teljesen más körülmények között, egy alapjaiban megváltozott világban jelent meg, új kihívásokkal, új követelményekkel és új lehetőségekkel szembesülve. Esetleg más tartalmi és formai megoldásokkal is. Ugyanakkor az első két folyamában a folyóiratot baloldali lapként tartották számon, mint ahogyan az is volt, markánsan marxista jelleggel. Én leszeretném szögezni, és határozottan leszeretném szögezni, mert erre a kérdésre már számtalanszor válaszolnom kellett, hogy harmadik folyamában a korunk nem baloldali lap, mint ahogy nem jobboldali lap sem. Minőségorientált és minőségcentrikus folyóirat, amely a szerzőit nem ideológiai vagy párthovatartozás vagy pártpreferencia szerint kéri fel, hanem szigorúan szakmai hozzáértés és tudás szerint.
1: A lap egyik alapvető célja volt induláskor, mint ahogy elhangzott, hogy az erdélyi magyar közösségeket az európai szellemi kulturális életbe bekapcsolja. Mennyire tekinthető ez ma is a korunk feladatának?
2: Egyértelműen a lap feladatának tekinthető, és én úgy érzem, hogy el is látja ezt a feladatát. Ha megnézzük a tematikus blokkokat, tehát a súlypontokat, vagy lapszám címeket, ha úgy tetszik, és a szerzők listáját, akkor ez teljesen egyértelművé válik. Csak néhány ilyen lapcímet mondok az utóbbi évekből. Helyünk Európában, a Balkán kapuja, svájci modellek, európai integráció, nyugati irodalom, mondjuk ez csak úgy mutatóba.
1: És hogyan születik meg egy-egy ilyen tematika?
2: Általában már nyáron elkezdünk gondolkozni a következő évi tematikákon. A tematikus lapszámok azok tulajdonképpen már a második folyamban megjelentek, de randomszerűen, ahogy szokták mondani, tehát esetlegesen. A tematikus számoknak az állandósítása az a harmadik folyamnak a védjegye tulajdonképpen. És mint mondtam, minden év nyarán egy-egy szerkesztőségi gyűlésen ötletelgetünk, brainstormingolunk, és összeállítjuk a következő évi tematikák listáját, és minden súlypontnak, illetve az adott lapszámnak kijelöljük a lapszámfelelősét, aki aztán érdemben foglalkozik az adott tematikus blokkal. Viszont a rovatok azok többnyire önálló életet élnek, nem kapcsolódnak feltétlenül, és minden esetben a súlyponthoz, tehát a tematikához, mi ezzel is színesíteni kívánjuk egy-egy lapszám tartalmát.
1: A lapnak ma tulajdonképpen versenyeznie kell az online tartalmakkal, a az egyre gyorsuló információfogyasztással hogyan lehet megszólítani a közönséget mégis egy ilyen korszakban?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ha megengedi, erről egy kicsit részletesebben szólnék. Az az érzésem a visszajelzések alapján, hogy az évek során a korunk olyan masszív tudástárat hozott össze, amely nélkül talán nem túlzás azt állítani, hogy ma elképzelhetetlen a kortárs magyar értelmiségi lét. És itt nem csak az erdélyre gondolok. Mert ugye a korunk Kolozsváron jelenik meg, de nem csak kolozsvári, nem provinciális, és még csak nem is regionális folyóirat. Európai perspektívában gondolkodik, és ezt is említettem, hogy a világ minden tájáról vannak szerzői. Ugyanakkor szigorúan megköveteli a szerzőktől a szakmai professzionalizmus. Azt hiszem, hogy ez is nagy előnye a lapnak, vagy szerencséje, vagy nevezzük, aminek akarja, hogy az utóbbi 10-15 évben sikerült bekerülnie két nemzetközi tudományos adatbázisba, ez a CEOL és az EBSCO, ezek által jegyzett folyóirat megszerezte a romániai Cenecesis akkreditációt is, és talán ezek azok a truvályok, ezek azok a, nem mondjam, nagyszóló megvalósítások, amelyek megmentették a korunkat a szétforgácsolódástól egy olyan információ fogyasztásra szocializált világban, mint amiben élünk. És így vált lehetségesé az, hogy a korunk nem csak egy lett a sok közül, hanem a lap maradt nagy ellel, amely minden hónapban egy-egy égető társadalmi, kulturális vagy tudományos problémakör mentén szervezte és szervezi meg egy-egy laptest anyagát. És ez még csak annyit fűznék hozzá, hogy a tudományos arculat erőteljesebbé tétele azért nem kis kihívás elé állította a szerkesztőséget, hiszen az olvasók egy része nem szívesen olvas kőkemény szakzsargonba írt tanulmányokat, ők egyszerűen igényes olvasmányra vágynak. Ezért sokszor egyfajta idézőjelben könnyített szaknyelvet kell használnunk, amely persze nem butítja le az anyagokat. Mi ezt a nyelvet bent a szerkesztőségben korunkos írásmódnak szoktuk nevezni. Talán még az is egy könnyítés, és ez is népszerűvé teszi a korunkat viszonylag tág olvasói körben, hogy a kemény szakmai súlypontokon kívül piacosabb súlypontokat is igyekszünk összeállítani, és némelykor, hát ugye akkor könnyebb tematikákhoz nyúlunk. Ilyenek az állatos számaink, azok nagyon bejöttek. Volt már kutya, ló, madár súlypontunk, de a fákról is szerkesztettünk lapszámot, vagy pedig az idén volt gasztronómiai, illetve bor témájú összeállításunk is.
1: Készült centenáriumi külön szám is, ezt a lapszámot bemutatná?
2: Ez az idei februári lapszámunk volt, ugye hát 26 februárjában jelent meg a korunk első száma. Az összeállítás az három osztatú. Az első részben a szerkesztőség jelenlegi tagjai írnak a korunkhoz való viszonyulásukról. A második részben a szerkesztő tanács tagjai és a korunk kulcsa díjazottjai közül néhányan válaszolnak az általunk feltett és szintén a folyóirathoz kapcsolódó kérdésekre. A korunk kulcsa egyébként egy olyan évente kiosztott díja a folyóiratnak, amelyet 2004-ben alapított a szerkesztőség. És visszatérve a centenáriumi lapszámra, a legterjedelmesebb rész az 1926 és 2025 között a korunkban megjelent írásoknak egyfajta antológiája.
1: Most 2026-ban mi a legfontosabb küldetése a lapnak, ez hogyan fogalmazható meg?
2: Én azt hiszem, hogy az az út, amelyet a korunk harmadik folyama választott, az semmiképpen nem zsákutca. Meglátásom szerint ez a jó és a helyes út. Ebből következően a továbbiakban is ezt szeretnénk járni, mind a folyóirat, mind pedig az intézményrendszere vonatkozásában. Nem leszek most nagyon répszerű, mert el kell mondanom, hogy én nem vagyok nagyon híve a most trendinek tartó állandó újítgatásoknak. Természetesen minket is megkísértenek időről időre új vonzalmak és új csábítások, de azt hiszem, hogy a korunknak nem csak hagyománya, de jelene és jövője is. Az a magyar-európaiság, a világra nyitott modernség, ami jelenleg is jellemzi a folyóiratot. És az szerintem az mindenképpen fontos, hogy megmaradjon a tisztánlátás eszközének, Mindenképpen a Párbeszéd fórumának és a modern magyar kultúra megkerülhetetlen pillérének.
1: A 100 év megünneplésére egy előadássorozattal készülnek október 16-án a Vallásszabadság házában. Mi várható az ünnepségen?
2: Igen, ez egy előadássorozat lesz, egy centenáriumi előadássorozat. Ez elsősorban nem a magunk ünneplése lesz, hanem egyfajta megmutatkozási, újbóli megmutatkozási és számvetési lehetőségként fogjuk fel a rendezvényt. Ezért döntöttünk úgy, hogy a két részből álló sorozat első paneljében délelőtt a korunk harmadik folyamának szerzőink választott témával jelentkeznek, míg a második rész az kizárólag a korunk folyóiratról fog szólni. És záróakkordként sor kerül az idei korunk kulcsa és a centenáriumi plakettek átadására.
0: Az elmúlt percekben Kovács Kis Gyöngy, a Korunk folyóirat főszerkesztőjével beszélgetett, Pél Bátkincső. A következő percekben Anna Páhítata csendül fel, Lukács Orsolya szerkesztésében.

Mai áhítatunk címe: Béke a nehéz időkben. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 20. verse. A következő percekben Samuel E. kanadai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Amikor egy veszélyes vírus támadta meg egészségemet, a félelem eluralkodott rajtam. Minden nap küzdelemnek tűnt, és a halál gondolata megbénított. Az orvosi segítség nem volt elég, ezért az imához fordultam. Bibliaolvasás közben rábukkantam a Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 20. versére. Ez a vers vigaszt nyújtott, amikor a félelem rám tört. A napok bizonytalanságban teltek, de ez a vers olyan volt, mint egy barát. Elkezdtem naponta imádkozni. Váratlanul javulni kezdtek a dolgok. Nem volt azonnali gyógyulás, de a félelem lassan elhalványult, és a testi tüneteim is fokozatosan elmúltak. Minden nap erősebb lettem, és a vírus már nem hatott rám olyan erősen. Nem csak fizikailag gyógyultam, hanem a hitem is visszatért, és éreztem Isten jóságát. Visszatekintve hálás vagyok. Minden lélegzetvéden régen a félelemre emlékeztetett, most viszont az erőre és a reménységre. A Zsoltárok 34. fejezetének 20. versének igazsága már a szívemben él. Ez nem csak egy vírus legyőzéséről szólt, hanem arról is, hogy megtaláltam a hitemet és a gyógyulást. A nehéz időkben a hit és az ima lehetnek azok a fények, amelyek utat mutatnak. Ez a vers olyan, mint egy kötél, amely kihúzott a sötétből az új élet felé.

Imádkozzunk! Urunk, segíts, hogy a küzdelmek és a reménytelenség idején vigaszra találjunk jelenlétedben. Hallgass meg kiáltásunkat, ments meg a bajból, és légy menedékünk. Amen.

Az Úr közel van hozzám megtörtségemben, mondja el Samuel E. kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk és bízzuk Istenre gondjainkat.

Ezzel csütörtök reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adással legközelebb 12 órakor várja önöket Szegedi Csaba kollégám a déli magazin műsorba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnusradio.ro honlapon. Én Rudolf Péter, színész és szinkron színész gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Az igazán nagy színészek alázatosak. Ahhoz, hogy az ember ilyen hosszú ideig tűzvonalban lehessen, már kevés az ego, ahhoz nagyon kell szeretni és tisztelni azt, amivel éppen foglalkozik. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Kormányra lép a PESZEDE a Niculescu kabinetben. Az USZERE nem akarja támogatni a Niculescu kormányt. Dróntámadások a Fekete-tengeren. Románia és Bulgária közösen sürgeti az EU-t és a NATO-t. Gyermekek után csökkenhet a nők nyugdíjkorhatára. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata párt vezetősége úgy döntött, hogy kormányzati szerepet vállal, mert a prioritásaik szerepelnek a kormányalakítással megbízott Luka Niculescu kormányprogramjában. Jelentette be tegnap este Sorin Grindeanu, a párt elnöke, megerősítve a korábbi értesüléseket. Sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a gazdaság megmentése fontosabb a politikánál, ezért Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége. Úgy vélekedett, hogy a válság elhúzódása országos csődhelyzetet idézne elő, a megbukott Bolozsán kabinet ügyvivői kormányzásának folytatása olyan számlát eredményezne, ami térdre kényszerítené a gazdaság még működő részét is. Ezért a PESZEDE úgy döntött, hogy kormányra lépésével szerepet vállal a megoldásban, hogy kilábaljanak a patthelyzetből. A kabinet munkáját a beiktatásától számított fél év elteltével kiértékelik. Sorin Grindeanu felsorolta a pártja azon 10 prioritását, amely visszaköszön az alakuló kormány programjában. A Hot News által szemlézett lista első helyén áll a költségvetési hiány valós mértékének és valamennyi elhalasztott fizetési kötelezettség bemutatása a parlamentben, még a 2027-es költségvetés nyilvános ismertetése előtt. Határidőként november 1-jét szabták meg. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap este a Facebook oldalán bejelentette. A politikai bizottság holnap ülésén javasolni fogja, hogy a párt parlamenti frakciói ne szavazzák meg a Luka Niculescu vezette kormány beiktatását. Bejegyzése szerint Romániának szüksége van a kormányra, de a stabilitás igénye nem indokolhatja a visszatérést a szociáldemokrata párt kiváltságosait védő, pazarló kormányzáshoz. Az Agepress szerint Fritz közölte, hogy az USZERE nem támogat olyan kormányt, amelyben a PESZEDE a szociáldemokratákhoz közel álló személyeket juttatna a nagy költségvetésű minisztériumok élére, hogy akadályozza a reformokat és saját érdekei szerint ossza el az állami szerződéseket és vállalatokat. Bejegyzésében a pártelnök méltatta az USZERE jelenlegi minisztereinek munkáját. Szerinte Rádu Miróca védelmi és Irineu Daraú gazdasági miniszter kevesebb, mint egy év alatt 5 gyárat és építőtelepet, valamint több ezer munkahelyet mentett meg. Oana Coyu külügyminiszter pedig az uniós külügyminiszterek tanácsában több mint 1500 orosz személy és szervezet elleni szankciókat támogatott. Románia és Bulgária szorosan együtt fog működni azért, hogy az Európai Unió és a NATO határozottabb drónelhárítási intézkedéseket fogadjon el a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására, közölte tegnap Nikus Ordán államfő. X bejegyzése szerint az elnök telefonon egyeztetett Iljana Jutova bolgár államfővel a Bulgária partjai közelében kereskedelmi hajók ellen nemrégen elkövetett dróntámadásról, valamint a román felségvizeken zajló hajózást és az ottani infrastruktúrát érintő korábbi incidensekről. Az Agepress szerint Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a támadások Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következményei, és nem csak a tengeri hajózást veszélyeztetik, hanem más kontinensek alapvető mezőgazdasági termékekkel való ellátását is. Fokozatosan emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Romániában, amely 2035-re eléri, a férfiak esetében is érvényes 65 évet. A 360/2023-as számú nyugdíjtörvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeket nevelő nők bizonyos feltételek teljesítése esetén korábban vonuljanak nyugdíjba. A kedvezmény azok számára is fontos lehet, akik már előrehozott nyugdíjban részesülnek. Amikor jogosultá válnak az öregségi nyugdíjra, az előrehozás miatti levonást megszüntetik. A jogosultsághoz azonban a gyereknevelésre és a járulékfizetési időszakra vonatkozó feltételeket is teljesíteniük kell az érintetteknek. Míg a férfiak esetében a törvényes nyugdíjkorhatár 65 év, a nőknél ezt az életkort lépcsőzetesen vezetik be. Az átmeneti időszak 2024. szeptemberétől 2035. januárjáig tart. A nyugdíjkorhatár nem minden nő esetében azonos. A pontos életkort az érintett születési hónapja és éve alapján a törvényben meghatározott ütemterv szerint állapítják meg. Emiatt az sem mindegy, hogy valaki mikor született, és mikor teljesíti a nyugdíjba vonulás feltételeit. A korhatár mellett a járulékfizetési idő is meghatározó. A teljes járulékfizetési időszak a nőknél szintén fokozatosan emelkedik. A jelenlegi átmeneti szabályok szerint 2035-re éri el a 35 évet. A gyermekek után járó kedvezmény igénybevételéhez az érintetteknek a saját korcsoportjához vonatkozó teljes járulékfizetési időt kell teljesítenie. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma felhős, borongós égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 15 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 3 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 6 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai, 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Krízishelyzetek a házasságban.
9: Hát nagyon érdekes egyébként, hogy ez a hetes szám, például ha a közepéről kezdjük, akkor ez nagyon sok helyen előjön. Például egy másik statisztikában a legtöbb baleset akkor történik az autóvezetők körében, amikor már eléri a 7 évet, mert akkor úgy érzi, hogy már tapasztalt, és már nem kell mindent beleadnia. Tehát valószínűleg, hogy nagyon sokszor a 7 év mögött ez van, hogy elfáradnak a házastársak. A nagyobbnél, ami már azt gondolna az ember, hogy olyankor már nem következhet be, amikor eltelik 20 év, akkor már egy életen át éljük egymást, de ott is ez az elhideg ülés, a kiégett párkapcsolatok jelennek meg igazából, amikor már 20 éven felül.
8: A Szentes Nagy Templomi Gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért.
10: Nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles? Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
8: Felfedezés két keréken. Ötödször is útra keltek a kerékpárosok Szilágy Sámson felfedezésére.
11: Nyilván évről évre, ahogy a verseny kinövi magát, látjuk és láttuk azokat a hiányosságokat, amiket még oda kellett tenni és meg kellett szervezni. Ezért azt is láttuk, hogy akik biciklizni jönnek, családostól jönnek, családokkal jönnek, gyerekekkel jönnek, és ezért az utolsó két alkalommal, már az utolsó két évben meghirdettük a családi bicikli versenyt is, family bicikli versenyt, amivel nagyon sok családokat bevonzottunk ide, és ez alkalommal a helyi nőszervezet volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített még a helyi programok, illetve a napnak a kitöltésében. Voltak itt különböző előadások, fitness, pszichológia, mozgás, illetve ami még volt minden évben helytermelői vásár, itt minden finomságokkal, süteménytől kezdve egészen a helyi jellegzetesség, bor és pálinka eladásával is kedveskedtek az ott levő versenyzőknek.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Átalja. Egy házasságban sem mindig könnyű minden. Vannak időszakok, amikor a felek eltávolodnak egymástól, megszaporodnak a konfliktusok, vagy éppen egy nehéz élethelyzet állítja próba elé a kapcsolatot. De vajon mit tehetünk akkor, amikor úgy érezzük, válságba került a házasságunk? Van-e út vissza egymáshoz? És hogyan segíthet ebben a hit, a beszélgetés és a szakmai segítség? A házasságok krízis helyzeteiről beszélgetünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztorral, pasztorálpszichológiai szakreferenssel.
3: Házastársi krízis fogalmát hoztuk előbben a mai témaválasztásban, és tényleg azt látjuk, hogy nagyon sok esetben aktuális és nagyon mély kérdések ezek. A párkapcsolati kríziseknél, a házastársi kríziseknek időpontjait, ha elkezdjük nézni a statisztikák szerint, akkor furcsa számokat látunk. 3 év, 7 év, 10 év, 20 év környékére tehető a legtöbb ilyen időszak, amelyben a statisztikák azt mutatják, hogy valóban csúnya döntés hozva megszakítják a házasság intézményét. Kell tudni ezekről az időpontokról, miért is jelennek meg pont ezek az évek?
9: Hát nagyon érdekes egyébként, hogy ez a hetes szám, például ha a közepéről kezdjük, akkor ez nagyon sok helyen előjön. Például egy másik statisztikában a legtöbb baleset akkor történik az autóvezetők körében, amikor már eléri a 7 évet, mert akkor úgy érzi, hogy már tapasztalt, és már nem kell mindent beleadnia. Tehát valószínűleg, hogy nagyon sokszor a 7 év mögött ez van, hogy elfáradnak a házastársak. A nagyobbnél, ami már azt gondolna az ember, hogy olyankor már nem következhet be, amikor eltelik 20 év, akkor már egy életen át éljük egymást, de ott is ez az elhidegülés, a kiégett párkapcsolatok jelennek meg igazából, amikor már 20 éven felül. És ugye azt is kell látni, hogy olyankor maga az egyén is, aki benne van férfiként, nőként, egy hatalmas nagy változáson megy keresztül, elér egy bizonyos kort, és igazából ezzel a, szoktuk ezt mondani, kapuzárási pániknak, pedig már ugye ott van a házastárs, lenne kibe kapaszkodni, ez nincs kivel megbeszélni, nincs kivel megharcolni, és akkor ott olyan nagy problémák vannak. A 3 éves pedig az a legfurcsább talán, mert olyankor azt gondolom az ember, hogy még mindenki a varázsa alatt van. Én azt szoktam látni, hogy legtöbbször ilyen esetben ott már rég elindult a bomlás, lehet, hogy még a házasság kötés előtt. Nekem volt egyszer egy ilyen beszélgetésem, jegyes oktatás címen, amikor eljöttek hozzám, és én megkértem őket egyébként, hogy ne csinálják ezt, hogy ne házasodjanak össze. Hát majdnem leharapták a fejem, mondták, hogy hát tudom-e én, hogy apuka mit fog mondani, mert hogy be van rendelve a kaja meg a süti, és én kértem, hogy vagy induljunk el a gyógyulás útján, vagy ne kezdjünk ebbe bele. Kinevettek egyébként, mondták, hogy nem, hogy működni fog. Fél évet voltak együtt, fél év után kellett válni. Elég csúnya válás volt, mert ott már réges-rég elhidegültek egymástól, és úgy gondolták, hogy majd az esküvő megoldja, majd az majd új kereteket ad, új látásodat, és akkor megoldja, de nem oldja meg. Tehát, hogyha valahol probléma van, azt nem oldja meg sem az esküvő, sem a 3 év, sem a 7 év, sem a 20 év, mert olyan sokféle veszélynek van kitéve az ember, akár kísértés terén, a házasságtörésre, akár ezekkel a változásokkal, amiken átmegy, hogy muszáj egy külső segítsége, vagy legalább annak a felismerése, hogy valami nincs rendben, és hogy muszáj, hogy megoldást találjak rá, és nem az a megoldás, ha kilépek, nem az a megoldás rögtön, természetesen, hogy máshol keressem, hanem hogy magamban megkérdezzem, magamtól megkérdezzem, hogy velem mi a baj, most én miben égtem ki itt a 20 év alatt.
3: Székely bácsi mondta, de nagyon sokszor átvesszük tőlük, hogy a boldog házasság titka 2 boldog ember, mert valóban nem attól leszünk boldogok, hogy majd házasságban élünk, és majd boldogítjuk egymást. És amikor a 20-25 év házassági időszakot van, akkor a gyerekek eltűnése a rendszerből, az is egyfajta, hát mondjuk így, hogy gyász feldolgozási folyamat, aztán pedig megismerjük a saját biológiai korlátainkat, ahol az őszhajszálak aránya, az izomrostoknak az állaga teljesen átalakul. Ez a sok külső negatív hatás ráteszi a bélyegét erre az újabb nagyon durva időszakra?
9: Igen, mert hogyha megnézzük, amikor eljön például egy házaspár egy lelkigondozó beszélgetésre, akkor lehet látni azt, hogy mi a dinamikája annak a házasságnak. Legtöbbször a dinamikája nagyon nehéz felismerni, vagy nagyon nehéz beismerni egyébként. Felismerni talán könnyebb, beismerni nehezebb, hogy igazából ez egy munkakapcsolat. És a munkakapcsolatot ugye általában a gyerekek éltetik, őértük dolgoznak a párok, mindenkinek le van osztva a feladat, mindenki csinálja a dolgát, viszont nincs meg az intimitás. És amikor kirepülnek a gyerekek, már nincs miért, úgymond nincs az a fajta munkafolyamat, és akkor egymással kell foglalkozni. De hát egymással mit foglalkozzunk? Tehát, hogy már rég nem foglalkozunk egymással, a szent cél érdekében, mert neveltük a gyerekeinket, és akkor ilyenkor aztán beindul a folyamat, hogy az ember talál egy olyat, aki foglalkozni akar vele, ahol új érdeklődést mutatnak felé, és akkor nagyon sokszor a megoldás ez az ember számára, hogy kilépek ebből a házasságból, és nem veszi észre azt, hogy a másik statisztikát, hogy az újonnan kötött házasság, akinek a második házassága van, ott a válási aránya duplája azok között, akik először kötöttek házasságot, mert hogy újra belelép ezekbe a dolgokba, újra belemászik. Legtöbbször nincs meggyászolva, nincsenek ezek a dolgok végkísérve, és ezzel a dologgal lép bele. Ott is előjönnek a gondok, a kérdések, a kihívások, eltűnik a rózsaszín költ, és akkor újra benne van. A másik pedig, ami nagyon sokszor egy ilyen bomlasztó tényező, amikor a munkakapcsolat mellett, ez a szenvedélybetegség, ez nagyon kínozza a házaspárokat, tehát hogy nem lehet egy életen át ezt így elviselni, mert abba bele fog rokkanni az ember, tehát ő személyesen, nem csak az, aki szenvedélybeteg, hanem aki mellette van. És ami még ott van, és erről nagyon nem szeretünk beszélni, mert annyira titkos, meg annyira rejtegetjük, ez az erőszak. Tehát, hogy rengeteg házasságban van jelen, rengeteg, hát többnyire az én nők, de van az erőszaknak egy másik formája is, amikor nem a fizikai erőszak, hanem a lelki bántalmazásokat látjuk, akkor általában ott a nők szoktak bántalmazók lenni, de rengetegen szenvednek ettől, tehát hogy nagyon sokan, és én tapasztaltam sajnos olyat is, hogy egyszerűen nem tudod mit csinálni a hölgy, nem tudod kilépni egy házasságban, nem tudod erre megoldást találni. Nagyon fájja ezt kimondani, de most ez a háborús helyzet oldotta meg a helyzetet, mert hogy rendőrt hívtak, ugye megtörtént a folyamat, mert annyira el volt keseredve, olyan sok fájdalmat élt át abban a házasságban, annyiszor verték meg. Ezek nagyon szétszedik a házasságokat.
3: Azt mondják egy a szakértők, hogy a krízis megléte ezekben az időszakokban nem egyenlő azzal, hogy itt véget ér a házasság, hanem lehet, hogy pont arra a lehetőség, egy alkalom arra, hogy finom hangoljuk a rendszert, és éppen egy idősebb barátommal beszélgettünk, aki egy gyermeket neveltek, és elment egyetemre a gyermekük, és azt mondta, hogy hát hazamentem, és ott volt egy nő, akit legutoljára igazán úgy, ahogy most nézek rá, vagy 22 évvel ezelőtt láttam, és most meg kell vele ismerkednem újra, és most nem is tudom, mit csináljunk egymással, de nem adjuk fel, csak hogy egy új helyzetbe kerültünk. Ez lehetőség arra, hogy újra hangoljuk, elkezdjük egymásban a megoldást keresve újra szervezni a következő életszakaszunkat?
9: Igen, tehát a krízisben ez a szép, hogy nagyon félelmetes, de ugye a szó eredeti gyökere is azt mutatja, hogy itt valami fordulat van, tehát egy körforgás indul el, ahol, ahogy te is mondod, fel kell fedezni újra egymást, meg kell érteni újra a másikat, és közben ugye nagyon fontos, hogy saját magunkat is megértsük és helyre tegyük. Mindig amikor eljönnek, az első lépések igazából mindig afelé irányulnak, még a szenvedélybetegség is van. Bántalmazásnál ott nagyon nehéz, az egy teljesen más kategória, hogy ott a segítő az nagyon rövid ideig lehet ott úgy, hogy még a házasságot próbálja megmenteni, utána már nekünk azt kell megmenteni, aki éppen bántalmazott, aki szenved, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, mert itt tényleg volt rá tapasztalat, hogy könyörögtem kollégának, hogy hozzuk ki a hölgyet, mert baj lesz. Nem hitte el akkor, nyilván a házasság védelme mindenképpen fontos volt, és aztán szomorú volt, de neki kellett átmenni abba a családba, és ő a karjába hozta ki a gyereket, a feleség hozta ki a bántalmazott asszonyt, mert ez ilyen nyomorúságos. Ezt kivéve mindig azon vagyunk egyébként, hogy és a programok is erre irányulnak, hogy ezen a krízisen átlendüljünk, hogy nézzük meg újra, miért nem tudunk már kommunikálni, hol vesztettük el ezt, hol hiányzik az intimitás, ugye most műsoridőben van, de intim együttlétnek a megváltozása, a hiánya, a mögötte lévő lelki tartalmak, tehát ilyen mélységekbe is bele tudunk menni. Tehát mindig ez az első megoldás, hogy újra legyen kommunikáció, dolgozzuk fel a régi sebeket, nézzük meg a mintákat, amiket hoztunk otthonról, hogy hol hibáztunk, mi az, amit kimondunk, mi az, amit nem. Tehát mindig ez az első lépés, hogy a házasságot megpróbáljuk megmenteni, és hogyha sehogy sem sikerül, mert ugye ehhez azért két fél kell. Tehát, hogyha a másik végig ülött, semmilyen módszerre nem lehet. És legtöbbször egyébként nem ő mondja ki a válást, mert annyira benne van abban a valóságban, hogy neki jó lesz így 40 éven keresztül is, és valamelyik pedig kimondja, általában az, aki segítséget kér, akkor nekünk pedig őt kell végig kísérnünk mondhatni gyászában, mert elveszíteni valakit, egy házastársat, az igenis egy veszteség. Önmagam vesztesége is, önmagam kudarca is, önmagam harca is, ugyanakkor a másiknak a hiánya is. Mert nagyon sokszor, amikor már elvált emberekkel beszélgetek, akkor azért előjön, hogy hú, de lehet, hogy hiba volt, mert hogy nem sok mindent csinált, de a kereket lecserélte. Sosem ott állok, és nincs megoldás, és ugye ez is a gyász folyamatnak egyik lépés, hogy hogyan tanulom meg újra feladatokat, a szerepeket, mi az, amit vállalhatok, mi az, amit nem, hibáztathatom-e magam, vagy nem. Tehát ezek nagyon érdekes kérdések. nagyon mély emberi kérdések ezek.
3: Aki ilyen helyzetben ébred, mert talán az ébred szó azért durva, mert sokszor nem veszük elő a tüneteket, nem akarjuk látni, vagy nem is akarjuk beazonosítani, hogy ez nekünk szól, vagy éppen látva a saját hiányosságaink, vagy a mi párkapcsolatunk betegségét, és aztán arra ébredsz, hogy jé, most minden rossz. Mik azok a hozzáállási kérdések, amelyeket el kell sajátítanunk? Mert akkor saját baráti körünkben találtunk olyat, hogy 25 év házasság után a világon a legjobban szerették egymást, elmondásuk szerint is aztán történt valamilyen kézzelfoghatatlan, és aztán esély sincs a megmentésre a házasságnak. Mit kell tudatosan követnünk, hogy mégiscsak keressünk megoldást ebben a helyzetben?
9: A legjobb szó, amit mondtál, hogy az éberség, az ébredés. Tehát amikor rádöbbenek arra, hogy, és ezt azért tényleg rádöbben az ember arra, hogy kihűltünk, hogy nem működünk, hogy már csak veszekedünk, hogy már csak egymás hibáit soroljuk fel, na az első nagy figyelmeztető. És ez most nyilván nem az, hogy most összevesztünk, hogy milyen színű legyen a tapéta, és akkor utána kibékültünk és élünk tovább együtt, nem ezek a állandó megjelenő előjövő konfliktusok, amit az ember tud kezelni, amikor azt érzed, hogy igazából az egész egy teher. Minden nap egy teher, minden nap egy teher, na akkor van az első lépés, felismerés, és a második lépés, és ezt nagyon sokszor nem azért, hogy reklámozzuk a lelki gondozói központot, vagy bármit, hanem egyszerűen olyan mélyen tudunk benne lenni, hogy kell egy külsős, aki megmutatja azt, hogy mi az irány, hogy mi az irány, ami már ott van, csak már annyira benne vagyunk egy másik útban, hogy nem tudunk kilépni belőle. Tehát a felébredés, a rádöbbenés, hogy baj van, nem szégyen ezzel segítséget kérni, és aztán végigmenni ezen az úton, és akkor meglátni azt, hogy lehet-e ebben változni. Ugye, ahogy mondtam az előbb is, ebben ott kell legyen a másik partnerként, anélkül nem fog menni.
8: Az elmúlt percekben Nagy Szabolccsal, református lelkipásztorral, pasztorál pszichológiai szakreferenssel beszélgett.

Az anyaország. 200 évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a

0: Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres?
1: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutat-e valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
0: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, ugye ezt már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
1: Ünnepségen vagy az istentiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat, és a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
0: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
1: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt, például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választotta. Tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés Bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
0: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
1: Igen, 200 évvel később én vagyok, igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
0: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a Szentesi Nagy Templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a hálaadó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
1: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartja az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tetőszerkezete készült az újnak, és ez azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen Isten tiszteletet tartani.
0: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
1: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
0: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
1: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék. Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs. Tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezet.
0: Szintén ezen a hálaadó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag.

0: Kalandos történetet elmesélnéd hallgatóinknak is.
1: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
0: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
2: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádámmal már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin, akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
0: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
2: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye szentesről tovább állt, tovább kellett állnia emiatt a történet miatt. Mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább. És hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
0: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét? Időben?
1: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most, ami a kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni. És ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett. Ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk, ha bontjátok, akkor is a miénk.
0: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
1: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még azelőtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük fölül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
0: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgetünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgál, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
3: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szintén lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a hetedik nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám Hőerűmbe dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de Kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a kis Bálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a unoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
0: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
3: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemes, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végülis miért hívnak engem is Kenyeresinek, mert ez a kenyeremezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert én nem tudtam, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjainkban.
0: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen, megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen, hallották igen, az ön ők nagyapját.
3: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte Püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. Ez volt az, ami még könycsepet a szemembe csalta, hogy ez a történet úgy valahogy végigment a szívemen.
4: Az elmúlt percekben Hegedűs Márk összeállítását hallhatták. Erdély. Mozgás, közösségi élmények és változatos programok várták mindazokat, akik részt vettek az 5. alkalommal megrendezett Fedezd fel Szilágy Sámsont kerékpárversenyen, amelyet Szilágy Sámson önkormányzata, a ProSámson civil szervezet és a kolozsvári Szálvamont Vlödjesze civil szervezet közösen szervezett meg. A sport mellett a helyi termelők és a családok is fontos szerepet kaptak. A rendezvényen termelői vásárral, gyermekprogramokkal és felnőtteknek szóló előadásokkal várták megtalálták az érdeklődőket. Az eseményről Bántó Zoltánt, Szilágy Sámson község polgármesterét és Boda Emőke tanítónőt, a ProSámson civil szervezet elnökét kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
5: Kedves polgármester úr, akkor kezdjük is az alapoknál. Először is mit érdemes tudnia annak, aki még soha nem járt Szilágy Sámsonban, és miért éppen ezt a helyet választottátok a kerékpárverseny helyszínének?
6: Szilágy Sámson egy gyönyörű település, Szilágy megyében, Vila és Salmaság közt, valahol a középen, de igazából egy csendes kis település, ahol ugye egy hétvégén, vagy egy héten át a készülődéssel hangossá válik minden. Szilágy Sámson, illetve Mocsolyát választottuk a bicikli verseny helyszínének, hiszen olyan földrajzi adottságokkal rendelkezünk, ami lehetővé tették egy mountain bike kerékpár versenynek a megszervezését.
5: Ki volt a szervezője ennek az eseménynek? Ki az, aki segített ezt nektek megszervezni?
6: Nyilván a önkormányzatilag nagyon nehéz lenne ezt csak is a saját magunk megszervezők, ezért a Kolozsvári Hegyi Mentő Szövetség Egyesülete az, akivel közösen ezt megszervezzük. Most már az 5. eseményen vagyunk túl, vagy az 5. alkalommal szerveztük ezt meg. Ugye van egy kicsi tapasztalat már, és az, hogy hogyan működhet és hogyan nem. Igazából ők választottak minket, illetve egy barátság következtében lett az, hogy éppen Szilágy Sámsonban és éppen a Kolozsvári Salvamont Egyesülettel tudtuk ezt megszervezni.
5: Látszott is a hatékony együttműködés, és aki nézte a képeket, vagy hallott az eseményről, az láthatta, hogy ez nem csak egy kerékpárverseny volt, hanem egy egésznapos közösségi esemény is. Hogyan kapcsolódott be a helyi közösség, és mit jelent egy ilyen jellegű rendezvény a falu életében?
6: Nyilván évről évre, ahogy a verseny kinövi magát, látjuk és láttuk azokat a hiányosságokat, amiket még oda kellett tenni és meg kellett szervezni. Ezért azt is láttuk, hogy akik biciklizni jönnek, családostól jönnek, családokkal jönnek, gyerekekkel jönnek, és ezért az utolsó két alkalommal, már az utolsó két évben meghirdettük a családi bicikli versenyt is, family bicikli versenyt, amivel nagyon sok családokat bevonzottunk ide, és ez alkalommal a helyi nőszervezet volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített még a helyi programok, illetve a napnak a kitöltésében, mert ugye reggel 10-kor elindult, 10:30-kor elindult a verseny, és ugye még visszaértek, és az eredményhirdetés az 3 óra után volt. Tehát volt egy 2-3 óra szabad idő, amikor különböző tevékenységekkel lehetett eltölteni az időt. Voltak itt különböző előadások, fitness, pszichológia, mozgás, és olyan dolgok, amik érdekesek voltak, illetve a gyerekeknek külön szerveztünk gyerekfoglalkozást is a helyi könyvtárral, a megyei könyvtárral együtt a gyerekeknek gyerek tevékenységeket, rajzokat és ilyen arcfestéseket is biztosított, illetve ugráló vár nélkül nincs gyerekfoglalkozás, ezzel is lehetett. Illetve ami még volt minden évben helyi termelői vásár, egyre többen jelentkeznek helyi termelők, itt minden finomságokkal, süteménytől kezdve egészen ugye a helyi jellegzetesség, bor és pálinka eladásával is kedveskedtek az ott levő versenyzőknek.
5: Látszott a képeken is, és így a hangulatból is kijött, hogy kicsit olyan nagyon mindenki élvezte ezt az eseményt, tehát hogy látszott a szervezésen, hogy minden korosztályt meg akartatok szólítani, és szerintem ez sikerült is. Egy ilyen nagyszabású esemény megszervezéséhez sok embernek az összehangolt munkája kell, ahogy te is említetted, nőszervezet, helyiek, stb. Hogyan sikerült együttműködni az önkormányzatnak, az egyesületnek, a helyieknek és a többi partnernek, akik még segítettek a szervezésben?
6: Ugye, aki oda látogat, az csak azt az egy napot látja, illetve azt, ami ott van, de ez rengeteg munkával jár előtte, egyeztetésekkel, egyeztetések sorozatával, úgy a helyi termelők, úgy az egyesületvezetők, úgy a vadászás hegyi mentőkkel, de hál' Istennek megtaláltuk azt a közös hangot, ami ugye a képekből is, meg az egész napi eseményekből most már utána vagyunk, és rendben van, de volt elég álmatlan éjszakánk, tehát hogy szervezési kérdésekben való egyeztetések, hogy minden rendben legyen, és minden úgy történjen, ahogy szerettük volna. Úgyhogy csak is együtt közösen sikerült ezt megoldani, és ez rengeteg munkával és természetesen összehangolással járt.
5: És akkor a következő kérdés, most egy olyan különös szituációval állunk szemben, hogy a riporter is Szilás Sámsoni lakos, és én erre a kérdésre már tudom a választ, viszont a kedves hallgatóknak teszek egy szívességet, és megkérdezem azt is, hogy más turisztikai rendezvényeket szoktatok-e rendezni még Szilás Sámsonban?
6: Igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát sok rendezvényünk és tevékenységünk van, mégis a két jellegzetes is kiemelkedő, ahol több száz vagy ezer ember fordul meg, az ugye ez a bicikliverseny, ahol most ez alkalommal több mint 350 versenyző, plusz ugye a hozzátartozók és mindenki, akik ott voltak, tehát hogy most is több mint ezer emberről beszélünk. De van a Sauna Fesztiválunk, az minden évben február közepén, február második hétvégén kerül megrendezésre. Hát ez is egy nagyon-nagyon érdekes és különleges kuriózumnak számít a környéken, ugyanis legutóbb több ezer ember látogatta meg a pincesorunkat, és amikor ezer ember, akkor 2-3-4 ezer emberre gondolok, ahol a helyi termelők ugyancsak ugye a portékáikat kiteszik, de van egy nagyon szép szőlős pincés hegyünk, ahol ugye kinyitják a kapuit a pince tulajdonosok, és minden szépet, jót lehet onnat vásárolni, enni, vagy akár italokat is elfogyasztani. Igazából az alapötlet az szalonna verseny volt, és akkor azt mondtuk, hogy keressük a legfinomabb, legízletesebb szalonát a környéken, csak mi tovább gondoltunk arra, hogy akkor hát legyen egy kicsit több, és ezért lett most már Szalonna Fesztivál, ahol több száz vagy ezer ember megfordul, és belekóstolhat a szilágysámsoni életbe. Igazából nem is hát turisztikai, mert rengeteg ember megfordul, de gasztronómiai szempontból egy jelentős rendezvénye lett most már a megyének. Úgyhogy ez a második nagyon nagy rendezvény, ami a több apró rendezvény közül is kiemelhető.
5: Igen, ez egy olyan rendezvény, ami szerintem évről évre színvonalasabb lesz, és mégis megmarad a családias jellege, úgyhogy ide is várjuk szeretettel a kedves hallgatókat. És egy utolsó lezáró kérdés még, visszatérve egy kicsit a bicikliversenyre és Szilágy Sámsonra. Ha valaki most hallja először, hogy Szilágy Sámsonban ilyen jellegű eseményt szerveztek, mint a kerékpárverseny, mit mondanál neki, miért érdemes ide ellátogatni, nem csak egy verseny, hanem akár egy kirándulás alkalmával is?
6: Nyilván én mindenkinek azt mondom, aki Szilágy Sámsonba szeretne eljönni, vagy egyáltalán csak hallott róla is, hogy mi az, amiért eljönni Szilágy Sámsonba. Legelőször az, hogy egy különleges helyi adottsággal rendelkezünk, és egy családi kiruconásnak a kellő helyszíne lehet. Ugye most már vannak szállásadóink is, és akkor el lehet tölteni egy hétvégét is, de meg lehet látogatni a borospincéinket is, meg lehet látogatni a középületeinket, van egy nagyon szépen berendezett falumúzeumunk is, vannak rendezvényeink, vannak egyházaink, templomaink, úgyhogy aki egy kicsit is vidéki életérzésre vágyik, azt gondolom, hogy Szilágy Sámsonban vagy Mocsolyán megtalálhatja ezeket.
7: Az elmúlt percekben Bántó Zoltánnal, Szilágy Sámson polgármesterével beszélgettünk. A következőkben Boda Emőke tanítónénit, a ProSámson civil szervezet elnökét kérdezem.
5: Kedves Emőke, kezdem is az első kérdéssel. A ProSámson civil szervezet is részt vett a rendezvény megszervezésében. Miben állt pontosan ennek a civil szervezetnek a szerepe, és milyen feladatokat vállaltatok a verseny előtt, valamint a rendezvény napján?
8: Hát a ProSámson egy civil szervezet, amelynek a tevékenysége ugye szorosan összefonódik a helyi tanács és polgármesteri hivatal munkájával, valamint rendezvényeikkel. Legyen az sport, kulturális, gasztronómiai, vagy akár egy egyházi rendezvény, ami az egész községünket érinti. Ott mindenhol jelen vagyunk, az előkészítésektől egészen a záró pillanatokig, hiszen mi vagyunk az a szervezet, amely pályázatokat nyújthat be, amelyek segítségével a rendezvények teljes vagy részleges anyagi hátterét ugye biztosítani tudjuk. A pályázatokon kívül a támogatók is, a szponzorok is e szervezeten keresztül tudják anyagilag segíteni a különböző rendezvényeinket. És ennek a rendezvénynek a kapcsán is két sikeres elbírálásban részesült pályázatunk volt. Az egyik a Kommunitás Alapítványhoz volt benyújtva, a másik pedig a Szilágy megyei tanácsnál nyert kedvező elbírálást. És rajtuk kívül természetesen minden évben, így az idén is van több támogatónk, szponzorunk, akik mellettünk állnak ezeken a rendezvényeken. Tehát, amint mondtam, jelen vagyunk minden tervnek, minden gondolatnak a megszületésétől egészen a záró pillanatig, mikor mibe van ránk szükségük.
5: És körülbelül hány résztvevő regisztrált erre az eseményre, és mit lehet arról tudni, hogy milyen vidékekről honnan érkeztek ezek a résztvevők?
8: Ebben az évben volt a legnagyobb a részvétel, több mint 350 versenyző jelentkezett, regisztrált erre az idei versenyre, és természetesen őket elkísérték családtagok, barátok, ismerősök, úgyhogy a jelenlévők száma ettől jóval nagyobb volt a versenyen. A versenyzők túlnyomó rész Szilágy megyéből érkeztek, de számos versenyző érkezett Szatmár megyéből, Arad megyéből, és Kolozs megyéből, pontosabban Kolozsvárról is, akiknek nagyon köszönjük, hogy időt szántak, energiát szántak erre a versenyre, és ellátogattak ide kis településünkre. Reméljük, amennyiben megrendezésre kerül az elkövetkező években is, szintén köszönhetjük itt őket a versenyzők soraiba.
5: Én is azt látom itt Szilás Ámsoni lakosként, hogy ez az esemény egyre nagyobb és színvonalasabb lesz, egyre több résztvevő jelentkezik. Ugye a verseny mellett nagy hangsúlyt kapott a helyi vendégszeretet is, ami Szilás Ámsonban már elhíresült, a helyi termékek és a közösségi programok is. Miért volt fontos a ProSámson számára, hogy a résztvevők ne csak versenyezni érkezzenek Szilás Ámsonba, hanem egy kicsit a települést és a közösséget is jobban megismerjék?
8: Minden alkalommal és minden rendezvényünk keretén belül próbáljuk, és most már elmondhatjuk több év tapasztalata alapján, hogy sikerül megmozgassuk a helyi közösség apraját, nagyját, és minden esetben fontosnak tartjuk, hogy a helyi gazdák és helyi kistermelők ezeken az alkalmakon bemutathassák és árulhassák terményeiket, házi készítésű, kézműves italaikat, édességeiket. Úgy érezzük, hogy a jelenlétük emeli is a rendezvények színvonalát, és ezáltal őket is motiváljuk, úgymond bátorítjuk, hogy munkájuk fontos a közösség és a máshonnan érkezők számára is természetesen. A kistermelőkön kívül még mindig jelen vannak a hántalék, fonó asszonyok, a szövőnők, a hímzéssel, horgolással, fafaragással foglalkozó helyi lakosok, és ők is természetesen bemutatják, népszerűsítik saját kézzel készített tárgyaikat.
5: Egy utolsó lezáró kérdést tennék még fel neked. A rendezvény neve is azt mondja, hogy fedez fel Szilágy Sámsont. Ha valaki ezek után is a verseny miatt érkezik ide, de utána szeretné jobban megismerni a települést és a környéket, mit mondanátok neki? Mi az, amit ne hagyjon ki, mit nézzen meg, és mit próbáljon ki mindenképpen Szilágy Sámsonban?
8: Aki ide érkezik, az mindig pozitívan távozik, legfőképpen az emberek vendégszeretetének köszönhetően, tehát az elmondásaik alapján az, amivel itt fogadják őket, és amilyen közvetlenek, barátságosak, segítőkészek az itt élők, az egy különlegesség, amivel nem mindenhol találkoznak a mai világba. De mindenképp, aki belép a falunkba, annak elsősorban ajánlanám a hegyen a sétát, a pince soron, ami most már egyre ismertebb, egyre híresebb lesz a különböző rendezvények kapcsán. És nyilván, ha a pince soron jár, akkor az is a sámsoni ember tulajdonsága, hogy aki a pincénél van, az behívja, és megkóstoltatja a vendéggel a különböző italait, amit érdemes megkóstolni. A pince soron kívül ajánljuk szeretettel a falu múzeumunkat, hogy megtekinthessék a Szilágy Sámsoni tiszta szobát, és egy kicsi rálátásuk legyen Szilágy Sámsonnak a történelmére, és hogy egyáltalán ezt a hepehupás vén szilágyságot, ahogy Ady Endre is leírta, itt élvezze, megcsodálja a táj szépségét és a levegő tisztaságát. És én bízom benne, hogy úgy távozik akkor Szilágy Sámsonból, hogy ide még visszajövünk.
4: Az elmúlt percekben Bántó Zoltánt, Szilágy Sámson község polgármesterét és Bodaemőke tanítónőt, a ProSámson civil szervezet elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
9: Híreink először címszavakban. Kormányra lép a beszede a Niculescu kabinetben. Az USZR nem akarja támogatni a Niculescu kormányt. Dróntámadások a Fekete-tengeren. Románia és Bulgária közösen sürgeti az EU-t és a NATO-t. Gyermekek után csökkenhet a nők nyugdíjkorhatára. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata párt vezetősége úgy döntött, hogy kormányzati szerepet vállal, mert a prioritásaik szerepelnek a kormányalakítással megbízott Luka Niculescu kormányprogramjában. Jelentette be tegnap este Sorin Grindeanu, a párt elnöke, megerősítve a korábbi értesüléseket. Sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a gazdaság megmentése fontosabb a politikánál, ezért Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége. Úgy vélekedett, hogy a válság elhúzódása országos csődhelyzetet idézne elő, a megbukott Bolozsán kabinet ügyvivői kormányzásának folytatása olyan számlát eredményezne, ami térdre kényszerítené a gazdaság még működő részét is. Ezért a PESZEDE úgy döntött, hogy kormányra lépésével szerepet vállal a megoldásban, hogy kilábaljanak a patthelyzetből. A kabinet munkáját a beiktatásától számított fél év elteltével kiértékelik. Sorin Grindeanu felsorolta a pártja azon 10 prioritását, amely visszaköszön az alakuló kormány programjában. A Hot News által szemlézett lista első helyén áll a költségvetési hiány valós mértékének és valamennyi elhalasztott fizetési kötelezettség bemutatása a parlamentben, még a 2027-es költségvetés nyilvános ismertetése előtt. Határidőként november 1-jét szabták meg. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap este a Facebook oldalán bejelentette. A politikai bizottság holnap ülésén javasolni fogja, hogy a párt parlamenti frakciói ne szavazzák meg a Luka Niculescu vezette kormány beiktatását. Bejegyzése szerint Romániának szüksége van a kormányra, de a stabilitás igénye nem indokolhatja a visszatérést a szociáldemokrata párt kiváltságosait védő, pazarló kormányzáshoz. Az Agile Press szerint Fritz közölte, hogy az USZR nem támogat olyan kormányt, amelyben a PESZEDE a szociáldemokratákhoz közel álló személyeket juttatna a nagy költségvetésű minisztériumok élére, hogy akadályozza a reformokat és saját érdekei szerint ossza el az állami szerződéseket és vállalatokat. Bejegyzésében a pártelnök méltatta az USZR jelenlegi minisztereinek munkáját. Szerinte Rádu Miróca védelmi és Irineu Darau gazdasági miniszter kevesebb, mint egy év alatt 5 gyárat és építőtelepet, valamint több ezer munkahelyet mentett meg. Oana Coyu külügyminiszter pedig az uniós külügyminiszterek tanácsában több mint 1500 orosz személy és szervezet elleni szankciókat támogatott. Románia és Bulgária szorosan együtt fog működni azért, hogy az Európai Unió és a NATO határozottabb drónelhárítási intézkedéseket fogadjon el a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására, közölte tegnap Nikus Ordán államfő. X bejegyzése szerint az elnök telefonon egyeztetett Iljana Jutova bolgár államfővel a Bulgária partjai közelében kereskedelmi hajók ellen nemrégen elkövetett dróntámadásról, valamint a román felségvizeken zajló hajózást és az ottani infrastruktúrát érintő korábbi incidensekről. Az Agile Press szerint Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a támadások Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következményei, és nem csak a tengeri hajózást veszélyeztetik, hanem más kontinensek alapvető mezőgazdasági termékekkel való ellátását is. Fokozatosan emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Romániában, amely 2035-re eléri, a férfiak esetében is érvényes 65 évet. A 360/2023-as számú nyugdíjtörvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeket nevelő nők bizonyos feltételek teljesítése esetén korábban vonuljanak nyugdíjba. A kedvezmény azok számára is fontos lehet, akik már előrehozott nyugdíjban részesülnek. Amikor jogosultá válnak az öregségi nyugdíjra, az előrehozás miatti levonást megszüntetik. A jogosultsághoz azonban a gyereknevelésre és a járulék fizetési időszakra vonatkozó feltételeket is teljesíteniük kell az érintetteknek. Még a férfiak esetében a törvényes nyugdíjkorhatár 65 év, a nőknél ezt az életkort lépcsőzetesen vezetik be. Az átmeneti időszak 2024. szeptemberétől 2035. januárjáig tart. A nyugdíjkorhatár nem minden nő esetében azonos. A pontos életkort az érintett születési hónapja és éve alapján a törvényben meghatározott ütemterv szerint állapítják meg. Emiatt az sem mindegy, hogy valaki mikor született, és mikor teljesíti a nyugdíjba vonulás feltételeit. A korhatár mellett a járulékfizetési idő is meghatározó. A teljes járulékfizetési időszak a nőknél szintén fokozatosan emelkedik. A jelenlegi átmeneti szabályok szerint 2035-re éri el a 35 évet. A gyermekek után járó kedvezmény igénybevételéhez az érintetteknek a saját korcsoportjához vonatkozó teljes járulékfizetési időt kell teljesítenie. A Román Nemzeti Bank déli érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
10: Időjárás jelentés.
9: Az előrejelzések szerint ma felhős, borongós égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 15 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 3 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 6 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igéd Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
11: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
6: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
5: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
6: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.

napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat zöld percek környezetvédelmi rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban a megszokott rend szerint rövid környezetvédelmi hírek után az árvizekről fogok beszélgetni dr. Víg Melindával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Kezdjük először környezetvédelmi híreinkkel. A magas metán kibocsátás ellenére az állattartásnak is megvan a haszna, a trágya javítja a talaj szén megkötő képességét. Bár a tehenek riasztó mennyiségű metán bocsátanak ki a légkörbe, új adatok szerint fontos szerepet játszhatnak a mezőgazdasági talaj megújulásában, írja a Guardian egy friss kutatásra hivatkozva. A Soil Association Exchange kutatása szerint azok a gazdaságok, ahol szántóföldi növénytermesztés és állattartás vegyesen folyik, körülbelül egyharmaddal több szenet tárolnak a talajukban, mint azok, amelyek csak szántóföldi növényekkel foglalkoznak. Ennek oka az állatok trágyája, amely javítja a talaj széntartalmát. Ez a biodiverzitásra is hatással van. A vegyes szántóföldi és állattenyésztési gazdaságoknál átlagosan 28 fűfajta növényfajt számoltak össze minden mezőn, míg a kizárólag szántóföldi gazdaságok esetében csak 25-öt, a kizárólag tejelő gazdaságoknál pedig 22-t. Joseph Gridley, az SEI vezérigazgatója, amelyet a Soil Association alapított 2021-ben a fenntartható gazdálkodás támogatására és mérésére, kijelentette, hogy valószínűtlen, hogy a talajban megkötött szén képes lenne ellensúlyozni a tehenek által kibocsátott hatalmas mennyiségű metánt. A világ mezőgazdasági állatállománya körülbelül az ember által okozott széndioxid kibocsátások 14%-át teszi ki. Az adatokból elég egyértelműen kiderül, hogy ha állatokat tartasz a gazdaságodban, az a több kibocsátás jelent, 5-6-szor többet, mondta Gridley. De ha az állatokat integráljuk a rendszerbe, akkor minden talaj egészségügyi mutató javul, és számos biodiverzitási mutató is. A talajok állapota egyre romlik, de hogy pontosan mennyire, azt még nem tudni. 2015-ben az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete azt állította, hogy a világ szántóföldjei mindössze 60 aratást érnek még meg, de az Oxfordi Egyetem és az Our World in Data 2021-es kutatása egy összetettebb képet festett. Míg a talajok 16%-ának várható élettartalma kevesebb, mint 100 év, egyharmaduk várhatóan legalább 5000 évig kitart. Az Egyesült Királyság Környezetvédelmi, Élelmezési és Vidékfejlesztési Minisztériuma már vizsgálja az úgynevezett metánblokkolók alkalmazását a kibocsátások csökkentése érdekében. Olyan anyagok hozzáadása az állatok takarmányához, mint az illóolajok, probiotikumok és a tengeri algák, hínárok csökkenthetik a tehenek böfögéséből és szellentéséből származó gázkibocsátást. A Green Alliance nevű jótékonysági szervezet a múlt hónapban kijelentette, hogy ha a Bovaer nevű metánblokkolót az Egyesült Királyság tejtermelő teheneinek egyharmadával etetnék, azaz ország kibocsátásait körülbelül 1%-kal csökkenteni. Azonban ez nem történik meg, mivel a kampánycsoport szerint a gazdák nem hajlandók többletköltséget fizetni valamiért, amiből közvetlen hasznot nem húznak. A szervezet szerint a metánblokkolókat támogatni kellene, ahogyan más zöld mezőgazdasági programokat is.

Az Antarktisz drámai ütemben zöldül, ahogy a klíma melegszik. Egy új műholdas adatokat elemző tanulmány szerint az Antarktiszon található növényzet az elmúlt évtizedekben több mint tízszeresére nőtt. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez a gyors növekedés, amely főként mohákat érint, súlyos hatással lehet a kontinens ökoszisztémájára, és elősegítheti az invazív fajok megjelenését is. A műholdas adatok elemzése alapján 1986-ban kevesebb, mint egy négyzetkilométernyi területet borított növényzet az Antarktiszon, míg 2021-re ez a terület közel 12 négyzetkilométerre nőtt. A kutatások megállapították, hogy a növények, főként moha elterjedése 2016 után gyorsult fel, írja a Guardian. A növényzet terjedése egy olyan kontinensen, amelyet jég és sziklák uralnak, egyértelmű jele a globális felmelegedés széles körű hatásainak az Antarktiszon, amely gyorsabban melegszik, mint a globális átlag. A tudósok arra figyelmeztettek, hogy ez a terjedés elősegítheti az invazív fajok megjelenését a kontinens szűz ökoszisztémájában. Az elzöldülés jelenségét az északi sarkvidéken is megfigyelték, és 2021-ben először esett eső a grönlandi jégtakaró csúcsán hó helyett. Az antarktiszi tájat még mindig szinte teljes egészében hó, jég és szikla uralja, csak egy kis részt hódították meg a növények, mondta dr. Thomas Roland, a brit Exeteri Egyetem munkatársa, aki a tanulmányt vezette. Ez a kis rész azonban drámaian megnőtt, ami azt mutatja, hogy még ez a hatalmas és elszigetelt terület is érintett az ember által okozott klímaváltozásban. A félsziget teljes területe körülbelül 500 ezer négyzetkilométer. Roland arra figyelmeztetett, hogy a felmelegedés, amely mindaddig folytatódik, amíg nem állítják le a szén-dioxid kibocsátást, alapvető változásokat hozhat egy jelképértékű és sérülékeny régió biológiájában és tájképében. A tanulmány a Nature Geoscience című folyóiratban jelent meg, és a Landsat program műholdképeinek elemzésén alapul.

Jóval kevesebb elektromos járművet vásároltak idén, mint tavaly. Idén az év első 9 hónapjában az előző év azonos időszakához képest 6%-kal nőtt a forgalomba helyezett autók száma Romániában, de 37%-kal csökkent a teljesen elektromos járműveké. Számolt be sajtótájékoztatóján a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesületének elnöke, írja az Agile Press hírügynökség. Dan Várdie elmondta, hogy a 6%-os növekedés uniós és világviszonylatban is jó eredmény. Közlése szerint az első 9 hónapban a haszongépjárművek forgalomba helyezése 27,5%-kal, a benzin meghajtásúaké 1%-kal, a dízel meghajtásúaké 16,8%-kal nőtt a múlt év azonos időszakához képest. Az Ápia elnöke a teljesen elektromos autók értékesítésének 37%-os csökkentését drámainak nevezte. Ebben a szegmensben európai viszonylatban Romániában jegyezték a legnagyobb visszaesést. Némi vigasz, hogy az első 9 hónapban a forgalomba helyezett plug-in hibrid elektromos autók száma 13%-kal, a full hibrid járműveké 53%-kal nőtt tavalyhoz képest. A teljesen elektromos autók iránti érdeklődés drasztikus csökkentését Dan Várdie ezzel magyarázta, hogy a kormány megfelezte az ilyen típusú járművek beszerzésére nyújtott támogatást a roncsautó program keretében. Ez kegyetlen csapás volt, jegyezte meg.

0: A következőkben dr. Víg Melindával, a Bábás-Bolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával fogok beszélgetni az árvizekről. Sok szeretettel köszöntöm műsoromban, és köszönöm, hogy újra elfogadta a meghívásomat. Legutóbbi alkalommal a villámárvizekről beszélgettünk, most a mai alkalomkor az árvizekről fogunk. Az első kérdésem az, hogy mi is az az árvíz, illetve milyen természeti jelenségek vezethetnek a kialakulásához?
1: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat újra. És hogyha egyszerűen szeretnék fogalmazni erről az árvízről, akkor azt mondanám, hogy az árvíz akkor alakul ki, vagy azt nevezzük árvíznek, mikor egy folyó kilép a medréből, és a völgy alját elárasztja. Ez a nagy vizek lefolyása ideje alatt történik, amikor tulajdonképpen az árhullámok is kialakulnak. Az árvizek kialakulásánál vannak természetes és mesterséges tényezők, tehát csak megemlíteném a természetes mellett a mesterségest is, persze kezdem a természetessel. Itt a legfontosabbat példaként említeném a nagy intenzitású esőzést, miközben a mesterséges tényezők közül említeném a gátak elszakadását.
0: A leggyakoribb okai mik a kialakulásának?
1: Mint említettem, a példában is a leggyakoribb ok az árvíz kialakulásában az esőknek a nagy intenzitása. De ezen kívül, tehát ez a leggyakoribb ok, de ezen kívül még sok minden és sok más ok is van, ami intenzifikálni tudja ezt az árvíznek a kialakulását. Ha például egy ilyen intenzív esőről van szó, amely egy lejtőre esik egy meredek domboldalon, amelyik ráadásul kevés növényzettel, gyérnövényzettel, vagy egyáltalán nincs is növényzet rajta, akkor rögtön ott kialakul egy árvíz, sőt, mi több, ebben az esetben inkább villámárvízről szoktunk beszélni. Klasszikus esetben pedig egy adott vízgyűjtő területéről a nagy mennyiségű víz a medrekben koncentrálódik, és a nagy mennyiségű víz, ahogy a medrekben koncentrálódik, árhullámá alakul át, és levonul a folyóban, a mederben a torkolat felé. Ugyanakkor még mondhatnék egy másik esetet is, amikor a nagy mennyiségű és intenzitású eső meleg hőhullámmal párosul, főleg ha tavasszal történik ez, akkor a hóolvadás is hozzájárul ennek az árhullámnak az intenzifikálásához, illetve nagyobb, több mennyiségű vízre kell számítani, nagyobb árvíz lesz a vízállás, megnő még jobban, még több víz ömlik ki az árterületre.
0: Láthattuk az elmúlt napok, a hetek eseményeit, ugye, hogy a Duna Budapesten, illetve most már országunkban is megáradt. Ennek mi volt most az oka?
1: Ennek az oka tulajdonképpen megint az intenzív esőzés, ami ugye a száraz periódus után ez a nagy eső hirtelen lezúdult, és nem volt képes a Duna ezt rendezni, nem volt rendezni ugye kicsit idézőjelben, és emiatt volt ez az áradás. Amúgy Budapesten, Magyarországon, Budapesten eléggé gyakori az árvíz. Uh-huh. Én többet is láttam, volt amelyiket, épp Magyarországon voltam, mikor épp volt az árvíz.
0: Hogyan hatnak az árvizek a környezetre, illetve az ökoszisztémára?
1: Egyszer kezdeném az emberrel. Mert ugye mi vagyunk a legfontosabbak, környezet ide-oda, de mi vagyunk a legfontosabbak, és általában árvízkor az emberi javakra gondolunk először. Na de Ugye itten az emberi javak mellett az emberi életről is van szó, és persze, hogy ezt említjük elsődlegesen. De ezen túlmenően a természetre is nagy hatással van. Például a lejtőn levonuló víz megborítja a talaj természetes ökoszisztémáját, kialakul az erózió, az is intenzifikálódik, magába a mederben is megváltoznak a medernek, főleg az alja átalakul, ezen túlmenően az árterületekre is negatív hatással vannak ezek az árvizek, hiszen az iszaplerakódás az egyáltalán nem tartozik a jó dolgokhoz az árterületen sem, mert függetlenül attól, hogy mostan beépített árterületről van szó, vagy egy mezőgazdasági árterületről van szó, azaz iszap az semmiféleképpen nincsen jó hatással a területre.
0: Milyen módszerekkel jelzik előre az árvizeket? Akkor most így feltételezem, ugye, hogy a nagy esőzésekből kivonják, hogy hány liter esik le per négyzetméter, és akkor ez a menete, de ezen kívül még van bármi, amivel előre tudják látni?
1: Persze, persze. Alapvetően két jellegzetes, vagy két tipikus előrejelzési módszer van. Ez elsősorban a vízgyűjtőknek a nagysága szerint használják. Az első módszer, amelyiket a kis vízgyűjtő területeken használják, itten a csapadék és a felszín állapota függvényét számítják ki az árhullám levonulása előrejelzésében. A második pedig a nagy vízgyűjtők esete, a hosszabb folyók, illetve a folyamokon, ahol az árhullám levonulásának az előrejelzéseit kell figyelembe venni, és aszerint, tehát az árhullám levonulásának a jellegzetességei szerint számolják ki, és történik meg ez az előrejelzés, ez lenne a második módszer. Ez a klasszikus, tipikus előrejelzési módszerek. És persze mindegyikhez a sajátosságot, minden esetben vannak sajátosságok, amit még hozzá kell adni az alapvető módszerhez.
0: Akkor egy kicsit ilyen csűrt csavar is.
1: Igen, nem egyszerű ez az előrejelzés semmiféleképpen, és haragszunk nagyon az időjárás jelentésekre, mikor azt mondják, hogy sütni fog a nap két nap múlva, aztán mégse süt,
0: igen.
1: Főleg mikor ez hétvégére esik, és akkor azt mondjuk, hogy hát nem jók a szakemberek. Jók a szakemberek.

0: Hát,
1: nem jött igen. Össze. Igen. A klímaváltozás az mennyire befolyásolja az árvizeknek a gyakoriságát és intenzitását?
0: Ez a klímakérdés, ez aktuális kérdés és bonyolult kérdés.
1: Ez mindig minden témánál feljön.
0: Igen, mindig a klímáról beszélünk. De hogyha a klíma és az árvizet nézzük, akkor én azt mondanám, hogy tulajdonképpen a földre érkező vízmennyiség nem változik. Miért nem változik? Mert a természetben lévő vízmennyiség, amelyik részt vesz a természetes víz körforgásában, ennek a víznek a mennyisége tulajdonképpen állandó. Tehát ugyanannyi víz van a körforgásban. Ami okozza ezt a változást, az tulajdonképpen az esőzéseknek a gyakorisága és az intenzitása, amelyek egy kis területre koncentrálódnak. Tehát eddig valahogy másképp történt ez az esőknek, az esőfelhőknek a koncentrálódása területenként. Nagyobb területre kiterjedtek most, mivel ilyen kis területekre terjednek ki, ez a fő ok, ami az árvizet idézi elő, illetve a gyakoriságát megnöveli. Ez határozza meg tulajdonképpen, ez az alap dolog, ami meghatározza az árvizeknek a kialakulását, tehát gyakoriság, intenzitás, kis területe.
1: Milyen védelmi intézkedéseket hoznak az országok az árvizeknek a megelőzése érdekében? Például most miért láthattunk Magyarországon, illetve itt Romániában is?
0: Na igen, a védekezés is sok oldalú. A leglátványosabb árvízvédekezési intézkedések az tulajdonképpen a völgyzáró gátak a mederben, vagy a meder menti töltéseket jelentik. Viszont nagyon fontos a vízgyűjtő természeti szempontból, nagyon fontos, hogy a vízgyűjtő medencék környékében történő lefolyásgátló beavatkozások kellőképpen legyenek megtéve. Itt újra visszatérnék a növényzetre, az erdő sítésre, vagy az erdő borításra. Nagyon nagy szerepe van az erdőnek, főleg a vízgyűjtők felső részében a növényzetnek, az erdőknek. Ha megint a magyarországi példát, ezt a Duna árvízt szeretnénk beszélni róla, akkor azt mondhatnám, hogy ebben az esetben mobilgátak, homok, töltések, nehézségi visszatartók voltak azok a fő eszközök, amelyek segítséget nyújtottak a védekezésben. Romániában is vannak árvizek, eléggé gyakran sajnos, most a legutóbbi árvizek ugye koncentrálódtak Vaslui és Galați megyére. Romániának a természeti adottságából, illetve az orográfiából a hasznosak, vagy segítő, nem mondjam hasznosak, inkább segítő árvízvédelmi intézkedések, azok a víztározók létesítése, hiszen ezek képesek visszatartani az árhullámot, ami jön a hegyi folyókból, amelyek tudjuk, hogy ezek gyorsan levonulnak, ezek mindjárt a hegyből itt vannak a mezőségen. Tehát ezek a tározók, ezek nagyon fontos szerepet játszanak itt nálunk Romániában. És esetleg adnák még egy külföldi példát, ez a ős dráva projekt, ami 2022-ben valósult meg. Ez egy óriási nagy projekt, két oldalú mondanám én, mert ebben megoldást találtak a víz többletnek, és a kevés víznek is, tehát a többletvíznek is, és a kevés víznek is, mert olyan megoldást született meg ebben a projektben, hogy egy olyan rendszert alakít

0: állította ki, ami visszatartja nagy mennyiségű vizet, úgy mondanám a plusz vizet, és képesek eltárolni olyan időszakokra, amikor meleg van, aszályos periódusokra, és ezáltal a pótlás is biztosítva van, hogy mondjam így. Tehát az, amikor árvízkor leesik túl sok mennyiségű víz, tárolva van, és ezt felhasználják az aszályos periódusokban. Uh-huh. Nagyon jó projekt.
1: Milyen szerepet játszanak az erdők, illetve a zöld területek az árvízvédelemben?
0: Ebből a szempontból is én megint az erdőt invokálnám, mert tulajdonképpen az egész biotának alapvető szerepe van. Hogy egy kicsit lássuk, hogy hogyan is történik, és hogyan is állunk ehhez szemben, vagy hogy kell ezt elképzelni. Például a lombhullató fáknak a koronája visszatartja időlegesen a vizet, ami azt jelenti, hogy nem annyira nagy mennyiségű víz zúdul be a mederbe, a folyóba, és egy kicsit elhalassza, vagy megnyújtja az árvíznek a levonulását, ami azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy nincs árvíz, de kisebb terület lesz elárasztva. Azon kívül mondhatni még az alj növényzet is nagy szerepe van, mert az csökkenti a talajnak az eróziót, és ezáltal a víz mennyiség lassabban jut be a mederbe, és okozódik a árvíz.
1: Hogyan lehet segíteni a helyreállításban, illetve az újjáépítésben az árvizek után?
0: Az árvízvédelmi, az árvíz utáni rehabilitáció elsősorban gazdasági probléma. Tulajdonképpen az árvíz esetében a megelőzés a legfontosabb tevékenység, nem a rehabilitáció. Nyilván, hogyha megtörténik az árvíz, illetve kiárad az adott folyó, akkor azt helyre kell hozni. De az árvíz jelenség esetében tulajdonképpen a megelőzés az alapvető, a legfontosabb tevékenység. Hogyan lehet ezt megelőzni? Például hidrotechnikai létesítményeknek a létesítésével, és nem elfelejteni a karbantartását. Ezen túlmenően tisztába kell lenni azzal, hogy az árvíz tulajdonképpen a vízgyűjtő felső szakaszában alakul ki, ezért alapvető az, hogy a felső harmadát erdősíteni kell. Hogyha más szemszögből nézem ezt az egész dolgot, akkor rehabilitációs dolgot, akkor az árvízvédelem nem csak az ország vagy a hatóság feladata, hanem az egész társadalomé. És miért mondom ezt? Visszatérve erre a dunai árvízes példájára, a nagy összefogással, a szakemberek jó szervezésével, a társadalomnak a hozzájárulásával, önkéntesek, katonák és minden, aki sikeresen megoldották ezt a drámai esetet, mert hogyha elöntötte volna az országházát is, hát akkor aztán tényleg. Tehát nem csak a hatóságok, hanem a társadalom is, és a megelőzésre kell koncentráljunk, mert sokkal könnyebb, mint utána helyrehozni, amit hagy a víz maga után.

Az elmúlt percekben dr. Víg Melindával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgettem az árvizekről.

Ezzel Zöld percek környezetvédelmi rovatunk a végéhez ér. Találkozunk 2 hét múlva. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
1: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
0: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
1: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

0: Híreink először címszavakban. Kormányra lép a beszede a Niculescu kabinetben. Az USZR nem akarja támogatni a Niculescu kormányt. Dróntámadások a Fekete-tengeren. Románia és Bulgária közösen sürgeti az EU-t és a NATO-t. Gyermekek után csökkenhet a nők nyugdíjkorhatára. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata párt vezetősége úgy döntött, hogy kormányzati szerepet vállal, mert a prioritásaik szerepelnek a kormányalakítással megbízott Luka Niculescu kormányprogramjában. Jelentette be tegnap este Sorin Grindeanu, a párt elnöke, megerősítve a korábbi értesüléseket. Sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a gazdaság megmentése fontosabb a politikánál, ezért Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége. Úgy vélekedett, hogy a válság elhúzódása országos csődhelyzetet idézne elő, a megbukott Bolozsán kabinet ügyvivői kormányzásának folytatása olyan számlát eredményezne, ami térdre kényszerítené a gazdaság még működő részét is. Ezért a PESZEDE úgy döntött, hogy kormányra lépésével szerepet vállal a megoldásban, hogy kilábaljanak a patthelyzetből. A kabinet munkáját a beiktatásától számított fél év elteltével kiértékelik. Sorin Grindeanu felsorolta pártja azon 10 prioritását, amely visszaköszön az alakuló kormány programjában. A Hot News által szemlézett lista első helyén áll a költségvetési hiány valós mértékének és valamennyi elhalasztott fizetési kötelezettség bemutatása a parlamentben, még a 2027-es költségvetés nyilvános ismertetése előtt. Határidőként november 1-jét szabták meg. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap este a Facebook oldalán bejelentette. A politikai bizottság holnap ülésén javasolni fogja, hogy a párt parlamenti frakciói ne szavazzák meg a Luka Niculescu vezette kormány beiktatását. Bejegyzése szerint Romániának szüksége van a kormányra, de a stabilitás igénye nem indokolhatja a visszatérést a szociáldemokrata párt kiváltságosait védő, pazarló kormányzáshoz. Az Agile Press szerint Fritz közölte, hogy az USZR nem támogat olyan kormányt, amelyben a PESZEDE a szociáldemokratákhoz közel álló személyeket juttatna a nagy költségvetésű minisztériumok élére, hogy akadályozza a reformokat és saját érdekei szerint ossza el az állami szerződéseket és vállalatokat. Bejegyzésében a pártelnök méltatta az USZR jelenlegi minisztereinek munkáját. Szerinte Rádu Miroca védelmi és Irineu Daraú gazdasági miniszter kevesebb, mint egy év alatt 5 gyárat és építőtelepet, valamint több ezer munkahelyet mentett meg. Oana Coyu külügyminiszter pedig az uniós külügyminiszterek tanácsában több mint 1500 orosz személy és szervezet elleni szankciókat támogatott. Románia és Bulgária szorosan együtt fog működni azért, hogy az Európai Unió és a NATO határozottabb drónelhárítási intézkedéseket fogadjon el a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására, közölte tegnap Nikus Ordán államfő. X bejegyzése szerint az elnök telefonon egyeztetett Iljana Jutova bolgár államfővel a Bulgária partjai közelében kereskedelmi hajók ellen nemrégen elkövetett dróntámadásról, valamint a román felségvizeken zajló hajózást és az ottani infrastruktúrát érintő korábbi incidensekről. Az Agile Press szerint Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a támadások Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következményei, és nem csak a tengeri hajózást veszélyeztetik, hanem más kontinensek alapvető mezőgazdasági termékekkel való ellátását is. Fokozatosan emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Romániában, amely 2035-re eléri, a férfiak esetében is érvényes 65 évet. A 360/2023-as számú nyugdíjtörvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeket nevelő nők bizonyos feltételek teljesítése esetén korábban vonuljanak nyugdíjba. A kedvezmény azok számára is fontos lehet, akik már előrehozott nyugdíjban részesülnek. Amikor jogosultá válnak az öregségi nyugdíjra, az előrehozás miatti levonást megszüntetik. A jogosultsághoz azonban a gyereknevelésre és a járulékfizetési időszakra vonatkozó feltételeket is teljesíteniük kell az érintetteknek. Míg a férfiak esetében a törvényes nyugdíjkorhatár 65 év, a nőknél ezt az életkort lépcsőzetesen vezetik be. Az átmeneti időszak 2024. szeptemberétől 2035. januárjáig tart. A nyugdíjkorhatár nem minden nő esetében azonos. A pontos életkort az érintett születési hónapja és éve alapján a törvényben meghatározott ütemterv szerint állapítják meg. Emiatt az sem mindegy, hogy valaki mikor született, és mikor teljesíti a nyugdíjba vonulás feltételeit. A korhatár mellett a járulékfizetési idő is meghatározó. A teljes járulékfizetési időszak a nőknél szintén fokozatosan emelkedik. A jelenlegi átmeneti szabályok szerint 2035-re éri el a 35 évet. A gyermekek után járó kedvezmény igénybevételéhez az érintetteknek a saját korcsoportjához vonatkozó teljes járulékfizetési időt kell teljesítenie. A Román Nemzeti Bank déli érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős, borongós égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 15 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 3 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 6 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszó.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai, 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Azért, hogy nagyobb dolgokat tegy és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, legyél velünk.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Sámuel első könyve, első fejezetének a 27. verse alapján szól ma hozzánk. Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Igaz hit jellemzői című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Isten hozta a rádiók elé a kedves hallgatókat. Mai áhítatunk alapigét olvasom Sámuel első könyve első fejezetéből, a 27. verset. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Az Úr megadta kérésemet, amelyet kértem tőle. Van, amire sok ember nagyon vágyik az életben. Egy gyógyulásra, egy rendezett családi kapcsolatra, egy új lehetőségre, egy gyermekre. Vagy egyszerűen csak arra, hogy végre valaki őt is megértse. És vannak olyan dolgok is, amelyekről talán senkinek nem beszélünk, csak magunkban hordozzuk őket. A felolvasott igében szereplő Anna ilyen asszony volt. Hosszú ideig hordozta a fájdalmát. Nem volt megoldása. Nem tudta kikényszeríteni a változást. De az ezzel kapcsolatos összes terhét elvitte Isten elé. És később, amikor megszületett a fia, Sámuel, ezt mondta. Ezért a gyermekért imádkoztam. Milyen egyszerű mondat. És mégis milyen mély. Mert Anna ezzel azt mondja, amit most a kezemben tartok, azért valamikor csak sírni tudtam Isten előtt. Talán van valami az életedben, amiről te is elmondhatnád egyszer. Ezért imádkoztam. Lehet, hogy nem is szoktál imádkozni. Lehet, hogy nagyon régen imádkoztál utoljára, vagy talán azt sem tudod, hogyan kell. Akkor hadd mondjak valami nagyon egyszerűt. Nincs másra szükség, mint az őszinteségedre. Istennek nem kell magyaráznod a bizonyítványod, nem kell előtte bizonyítanod semmit. Mondd el neki azt, ami benned van. Mondjuk így, Istenem, ha jónak látod, segíts rajtam. Vagy, Uram, ezt már nem bírom egyedül. Vagy mondd ezt, mutasd meg, merre menjek. Ez már imádság. Anna története arra tanít, hogy az imádság nem egy varázsszó, amellyel kikényszeríthetjük Istentől, amit szeretnénk. Az imádság inkább annak a jele, hogy már nem csak magunkban akarjuk hordozni az életünket. És amikor Isten válaszol, Anna még valamire rájön. Amit kapott, az nem azért adatot, hogy csak önmagának tartsa meg. Sámuelt visszaadta Istennek. A gyermeke felnőve az Urat szolgálta. Ezért az igének van egy második üzenete is. Amit Istentől kapunk, azt tanuljuk meg hálával az Isten kezébe tenni. Egy gyermeket, egy otthont, egy lehetőséget, egy új napot, egy második esélyt. Lehet, hogy ma nem az a kérdés, hogy mit szeretnék még Istentől kapni, hanem az, észreveszem-e már azt is, amit Istentől kaptam. Lehet, hogy egyszer majd te is visszanézel valamire az életedben, és ezt mondod majd. Ezért imádkoztam. Akkor még nem láttam, hogyan oldódik meg. De az Isten már hallotta. Ha pedig most még csak keresed Istent, akkor talán éppen ez lehet az első lépés. Mondd el neki ma azt az egy dolgot, amit eddig senkinek nem tudtál elmondani. Lehet, hogy ezzel kezdődik el ma valami új. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd vihetjük azt is, amit mások előtt nem tudunk kimondani. Te ismered a szívünket, ismered az örömeinket, ismered a félelmeinket és a hiányainkat. Kérünk, hallgass meg őszinte imádságainkat. Adj hitet annak, aki most még csak keres téged. Adj reménységet annak, aki elfáradt. És taníts bennünket észrevenni mindazt, amit már kaptunk tőled. Segíts úgy élni, hogy ajándékaidért ne csak kérni tudjunk, hanem hálát adni is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk az elmúlt percekben, a Sámuel proféta első könyve első fejezetének a 27. verse alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Igaz hit jellemzői című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.
1: Az igaz hit jellemzői. Lót tehát a szeme kívánsága szerint választotta a Jordán völgy termékenyebb részét, Sodoma és Gomora környékét, míg Abrám hite szerint vállalta a neki maradó pusztai részt. Hamar kiderül, mit ér a szem kívánsága szerint való választás. De sok fiatalember és leány döbben rá erre, meglehetősen későn, hogy választásakor csak a másik külsejére nézett, és a szeme döntött, nem a hite. Lót hamarosan, ha szabad így mondanom, világpolitikai konfliktusba bonyolodik. Ha aránylag kicsi is az a világ, amelyben lejátszódik, mégis az ő világa, ahol négy király öt ellen harcba indul. Négy hatalmát féltő városkirály, öt fellázadó városkirályocska ellen, akik nem voltak hajlandók a négy közül a legerősebb Kedorlaomer zsarnokságát elviselni. A csata a Siddim völgyében zajlik le, és a négy király győz a fellázadó öt királlyal szemben, akik között ott van Sodoma és Gomora két királya is. A győzőkről pedig ezt olvassuk Mózes első könyve 14. részének 11. és 12. verseiben. Elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát és minden eleségét, azután elvonultak. Elvitték Lótot is, Abrám testvérének a fiát, jószágával együtt, és elvonultak. Ő akkor Sodomában lakott. Tehát ilyen jól választott Lót. Kedorlaomer fogságába került asszonyostól, szolgástól, mindenestől a sodomaiakkal együtt. Sosem volt tréfa dolog a fogság, de különösen nem abban az időben. Mit tesz most Abrám? Csoda volna-e, ha az jutna eszébe, hogy Isten engem igazolt? Engem, aki őrá figyeltem, és Lót tökéletesen megérdemli, amiben van, egye meg, amit főzött? Vagy ki mint veti ágyát? Úgy alussza álmát.

vagy aki szelet vet, az vihart arat. Nem tudom, ismerték-e, megfogalmazták-e akkor ezt, hogy legjobb öröm a kár öröm. De ha nem is fogalmazták meg, biztosan ismerték a kár öröm boldogító érzését. Nem lett volna ember Abrám, ha az önigazság elégtételét adó érzése, vagy éppen az enyhe kár öröm át ne suhant volna rajta. De nem az a lényeg, mit érzett, mi kísértette meg, hanem az, amit cselekszik. A mai igénk egyik üzenete, evangéliuma az, hogy az igaz hit nem bizsergés, nem érzéscsomó, még kísértő gondolatok is átsuhanhatnak rajta, az igaz hit cselekedet. Abrám ezt teszi, mégpedig pontosan úgy cselekszik Lóttal, amint vele cselekedett Isten, amikor gyáván és bűnösen cselekedett. Isten pedig mégis könyörül rajta, Isten mégsem hagyja el. Így cselekszik most Lóttal Abrám. Miért adsz annak a lehetetlen öcsédnek mindig pénzt, ha kér? Kelt ki egyszer férje ellen a felesége. Hiszen igazán magának köszönheti, hogy ilyen helyzetben van. Tökéletesen igazad van, válaszolta a férje. Nem érdemli. De én sem érdemlem azt, amit nekem ad szüntelen az Isten. Ha van cselekvő és agapéból fakadó hit, akkor ez az. És az volt már a hit atya idejében is. De nem csodálnám, ha a kegyes keresztények ebben az ábrámi cselekedetben valamit hiányolnának. Például ugye milyen szép volna, ha ezt olvasnánk az ígében. Abrám összehívatta háza népét, és áldozatot mutatott be az oltáron indulása előtt Istenének. Milyen jól hangzanék, milyen szépen lehetne prédikálni arról, hogy mielőtt elindul Abrám, imádkozott, és Isten segítségét kérte. Különös módon erről sem olvasunk, hanem azt olvassuk, hogy a máskor nehezen döntő, gyakran a könnyebb részt választó, a nehézségek elől kitérő Abrám tüstént indul, mihelyest egy menekülőtől megtudja, mi történt Lóttal és az övéivel. Nem épít oltárt, nem tart Isten tiszteletet. Lehet, csak annyi ideje van, hogy egy pillanatra felnézzen az égre, és elsóhajtsa Isten nevét, mert indulnia kell. Így számol be erről az íge, és amint azt olvassuk Mózes első könyve 14. részének 14. verséből a következőképpen. Amint meghallotta Abrám, hogy unoka öccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Később kiderül, hogy a közelében lakó három törzsfő, Aner, Eskol és Mamre, és emberei is vele voltak. Íme kiderül, hogy az igaz hit nem csak cselekedett, hanem ha kell, tüstént való cselekedett. Bármilyen szépen hangzanék, még oltárépítésre és, ha szabad így mondanom, egy ókori tábori istentiszteletre sincs idő, csak egyre, gyerünk! Abban a pillanatban, amikor elhangzik az indulási parancs, az üdvtörténet összeér a világnak bármilyen kis pontján is a világtörténelemmel. Abrám azon a kalandos és merész éjszakán a világtörténelmi küzdelem résztvevője lesz.
Érdemes ezen is elgondolkoznunk néhány pillanatig, mert hitünk és szívünk szerint talán azt tanácsoltuk volna Abrámnak, maradjon semleges, hiszen maga is csak vándor azon a földön, ne avatkozzék be a dologba. De úgy látszik, vannak, lehetnek az életnek döntő pillanatai, amikor nem csak oltárépítésre nincs idő, de semlegesnek sem maradhatunk, hanem tüstént döntenünk és lépnünk kell, és cselekednünk kell hitünk és lelkiismeretünk szerint, ahogyan ezt Abrám tette. Íme ismét kiderül valami az igaz hitről. Nem csak cselekedett, nem csak tüstént való cselekedett, hanem bátor cselekedett is. Mert 318 legénnyel és 3 tősfő legényeivel megtámadni egy győztesen vonuló sereget még éjjel is, még ügyesen és kigondoltan is, ehhez bátorság kell. Milyen készen volnánk a hívő embert passzív, a világ dolgai iránt semleges, égre néző, mindig várakozó állásponton lévő embernek elgondolni? A hit atyát ebben a történetben igazán nem így ismerjük meg. De most jön ennek a történetnek a csattanója, a nagy kísértés, mert elejétől végig látnunk kell, hogy a kísértő mindenütt nyomában van Abrámnak, mint azóta is minden hívőnek. Hogy viselkedik Abrám, mint győző? Jaj, micsoda kísértés győzőnek lenni, micsoda kísértés felülkerekedni. Nem ezzel kísérti-e meg a kísértő Jézust is, amikor megmutatta neki a világot, és azt mondta, és amint az megvan írva Lukács evangéliuma 4. részének, 6. és 7. verseiben a következőképpen. És ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. A győző Abrám elé 2 király jön. A megmentett sodomai király és Melkisédek. Sálém, azaz Jerusálém pap királya. Sodoma királya a zsákmány felől kezd alkudni Abrámmal, bár az akkori hadijóg minden zsákmányt Abrámnak ítélt volna. Azt az ajánlatot teszi, hogy adja neki az embereket, a többi zsákmányt tartsa meg. Hogyan viselkedik a győző, a felülkerekedett hívő ember? De Abrám így válaszolt Sodoma királyának. Fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, az ég és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat vagy egy sarú szíjat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá Abrámot. Ilyen az a parázna és kabzsi zsidó birkapásztor, idézőjelben írva, Abrámról lévén szó, aki miatt a fasiszta Németországban betiltották az Ószövetséget. Olyan, hogy így folytatja, rólam ne legyen szó. Ó, ha csak ezt az egyetlen egy mondatot megtanulnák ettől az ókori birkapásztortól a világ győzői és azok, akik fölül kerekednek, akár hivatalban, akár tisztségben, rólam ne legyen szó. Aki így tud győzni, nagyban vagy kicsiben, az méltó arra, hogy Pál apostol a hit atyának nevezze, mert nem Kedorlaomert győzte le,
hanem önmagát. A negyedik, amit az igaz hitről el kell mondanunk, hogy nem csak cselekedet, nem csak tüstént való cselekedet, nem csak bátor cselekedet, hanem önmagát is legyőzni tudó, bátor cselekedet. Abrám nem fogadja el Sodoma királyának alkuját, hanem visszaad mindent. De elfogad valamit egy másik királytól, és annak ad valamit. Ez a másik király, Melkisédek, a Biblia legtitokzatosabb alakja. A neve azt jelenti igazság királya. Jeruzsálem pap királya. A magasságos Isten papja. Nevével többször találkozunk a Bibliában. A zsidókhoz írott levél szerzője részletesen beszél róla a 7. részben, és Jézust Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezi. Ez a titokzatos főpap király jön Abrám elé, és kenyeret és bort ad át neki. Lehet, hogy ez volt akkora győzők tiszteletére járó szokás, de szinte lehetetlen nem gondolnunk arra is, hogy Melkisédek úrvacsorát ad Abrámnak. Lehetetlen nem gondolnunk arra a Melkisédek rendje szerint való főpapra, idézőjelben írva, aki majd egyszer, közel 2 évezred után azt mondja a kenyérre és a borra, ez az én testem. Ez az én vérem. Végül még egyet kell megtudnia Abrámnak, és éppen Melkisédektől. Valószínű gondolt ő már erre, de most világos szavakban éppen a híres és titokzatos pap király fogalmazza meg, hogy áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. Világosan kiderült tehát, nem Abrám harcolt, hanem Isten. Nem Abrám győzött, hanem Isten. Ha az igaz hitnek van még egy 5. jellemzője, akkor az az, amit Pál apostol így fogalmazott meg, és Betlen Gábor, a nagy erdélyi fejedelem így írt a zászlajára. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 8. részének 31. verse.

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Igaz hit jellemzői című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban az elmúlt percekben Sámuel proféta első könyve első fejezetének a 27. verse alapján áhítatot mondott Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztora, ezt követően pedig Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Igaz hit jellemzői című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért Keresztény Élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Kormányra lép a PESZEDE a Niculescu kabinetben. Az USZERE nem akarja támogatni a Niculescu kormányt. Dróntámadások a Fekete-tengeren. Románia és Bulgária közösen sürgeti az EU-t és a NATO-t. Gyermekek után csökkenhet a nők nyugdíjkorhatára. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhőségboltra számíthatunk, esőt nem jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata párt vezetősége úgy döntött, hogy kormányzati szerepet vállal, mert a prioritásaik szerepelnek a kormányalakítással megbízott Luka Niculescu kormányprogramjában. Jelentette be tegnap este Sorin Grindeanu, a párt elnöke, megerősítve a korábbi értesüléseket. Sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a gazdaság megmentése fontosabb a politikánál, ezért Romániának sürgősen működőképes kormányra van szüksége. Úgy vélekedett, hogy a válság elhúzódása országos csődhelyzetet idézne elő, a megbukott Bolozsán kabinet ügyvivői kormányzásának folytatása olyan számlát eredményezne, ami térdre kényszerítené a gazdaság még működő részét is. Ezért a PESZEDE úgy döntött, hogy kormányra lépésével szerepet vállal a megoldásban, hogy kilábaljanak a patthelyzetből. A kabinet munkáját a beiktatásától számított fél év elteltével kiértékelik. Sorin Grindeanu felsorolta pártja azon 10 prioritását, amely visszaköszön az alakuló kormányprogramjában. A Hot News által szemlézett lista első helyén áll a költségvetési hiány valós mértékének és valamennyi elhalasztott fizetési kötelezettség bemutatása a parlamentben, még a 2027-es költségvetés nyilvános ismertetése előtt. Határidőként november 1-jét szabták meg. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap este a Facebook oldalán bejelentette. A politikai bizottság holnapi ülésén javasolni fogja, hogy a párt parlamenti frakciói ne szavazzák meg a Luka Niculescu vezette kormány beiktatását. Bejegyzése szerint Romániának szüksége van a kormányra, de a stabilitás igénye nem indokolhatja a visszatérést a szociáldemokrata párt kiváltságosait védő, pazarló kormányzáshoz. Az Agile Press szerint Fritz közölte, hogy az USZERE nem támogat olyan kormányt, amelyben a PESZEDE a szociáldemokratákhoz közel álló személyeket juttatna a nagy költségvetésű minisztériumok élére, hogy akadályozza a reformokat és saját érdekei szerint ossza el az állami szerződéseket és vállalatokat. Bejegyzésében a pártelnök méltatta az USZERE jelenlegi minisztereinek munkáját. Szerinte Rádu Miróca védelmi és Irineu Daraú gazdasági miniszter kevesebb, mint egy év alatt 5 gyárat és építőtelepet, valamint több ezer munkahelyet mentett meg. Oana Coyu külügyminiszter pedig az uniós külügyminiszterek tanácsában több mint 1500 orosz személy és szervezet elleni szankciókat támogatott. Románia és Bulgária szorosan együtt fog működni azért, hogy az Európai Unió és a NATO határozottabb drónelhárítási intézkedéseket fogadjon el a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására, közölte tegnap Nikus Ordán államfő. X bejegyzése szerint az elnök telefonon egyeztetett Iljana Jutova bolgár államfővel a Bulgária partjai közelében kereskedelmi hajók ellen nemrégen elkövetett dróntámadásról, valamint a román felségvizeken zajló hajózást és az ottani infrastruktúrát érintő korábbi incidensekről. Az Agile Press szerint Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a támadások Oroszország-Ukrajna elleni háborújának közvetlen következményei, és nem csak a tengeri hajózást veszélyeztetik, hanem más kontinensek alapvető mezőgazdasági termékekkel való ellátását is. Fokozatosan emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Romániában, amely 2035-re eléri a férfiak esetében is érvényes 65 évet. A 360/2023-as számú nyugdíjtörvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeket nevelő nők bizonyos feltételek teljesítése esetén korábban vonuljanak nyugdíjba. A kedvezmény azok számára is fontos lehet, akik már előrehozott nyugdíjban részesülnek, amikor jogosultá válnak az öregségi nyugdíjra, az előrehozás miatti levonást megszüntetik. A jogosultsághoz azonban a gyereknevelésre és a járulékfizetési időszakra vonatkozó feltételeket is teljesíteniük kell az érintetteknek. Míg a férfiak esetében a törvényes nyugdíjkorhatár 65 év, a nőknél ezt az életkort lépcsőzetesen vezetik be. Az átmeneti időszak 2024. szeptemberétől 2035. januárjáig tart. A nyugdíjkorhatár nem minden nő esetében azonos. A pontos életkort az érintett születési hónapja és éve alapján a törvényben meghatározott ütemterv szerint állapítják meg. Emiatt az sem mindegy, hogy valaki mikor született és mikor teljesíti a nyugdíjba vonulás feltételeit. A korhatár mellett a járulékfizetési idő is meghatározó. A teljes járulékfizetési időszak a nőknél szintén fokozatosan emelkedik. A jelenlegi átmeneti szabályok szerint 2035-re éri el a 35 évet. A gyermekek után járó kedvezmény igénybevételéhez az érintetteknek a saját korcsoportjához vonatkozó teljes járulékfizetési időt kell teljesítenie. A Román Nemzeti Bank déli érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 77 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma felhős, borongós égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 15 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 3 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 6 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igéd Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai, 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit október 15-i csütörtök déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1959. október 15-én született Rudolf Péter színész, szinkronszínésztől származik, és így szól. Az igazán nagy színészek alázatosak. Ahhoz, hogy az ember ilyen hosszú ideig tűzvonalban lehessen, már kevés az ego. Ahhoz nagyon kell szeretni és tisztelni azt, amivel éppen foglalkozik. Mai műsorunkat irodalmi kincsek rovatunkkal indítjuk, amelyben Jonathan Swiftre emlékezünk. Ezt követően pedig pontban 13 órakor hírekkel várom Önöket. Hírek után mesekosár rovatunkban a legkisebbeket várjuk rádió közelbe, majd a Rejtett Kolozsvár című rovatunkkal jelentkezünk. Ezt követően 14 órakor ismét hírekkel várom Önöket, majd versrovatunkban egy újabb költeményt hallgatunk meg. Október 15-i magazin műsorunkat pedig Agnus 35 román nyelvű rovatunkkal zárjuk. Tartsanak velünk, ha tehetik!

0: Irodalmi kincsek rovatunkkal indítjuk mai déli magazin műsorunkat. Ma Jonathan Swift, angol író, költőre, a Gulliver utazásainak megírójára emlékezünk, aki 1745. október 19-én hunyt el. A rovatot Deák Anita szerkesztette.
1: Irodalmi kincsek.

Deák Anita vagyok, és sok szeretettel köszöntöm Önöket irodalmi kincsek rovatunkban. A mai műsorban Jonathan Swift angol íróra, költőre, a Gulliver utazásai című regény szerzőjére emlékezünk, aki a világirodalom egyik legnagyobb szatírikusa.

az írországi Dublinban született 1667. november 30-án. Jómódú angol család sarja volt, de élete nagy részét Írországban élte le. Királyi hivatalnok apja még születése előtt meghalt, a két gyerek gondozása a lelkész családból származó édesanyára, illetve apjuk rokonaira maradt. A rokonok arra törekedtek, hogy a gyerekek a lehető legjobb nevelést kapják. Swift 1682-ben a dublini Trinity College hallgatója lett, és 1686-ban itt szerzett diplomát. Tanulmányai befejeztével és Orániai Vilmos hatalomra kerülése után Angliába utazott, ahol egy befolyásos, nyugalmazott politikusnak, Sir William Templenek lett a titkára. Munkája mellett bejáratos volt az igen gazdag könyvtárába is, műveltségének jó részét itt szerezte. A londoni társasági élet, az előkelő politikai és irodalmi körök hamar befogadták a különös ifjút. 1692-ben Temple közbenjárására az Oxfordi Egyetemen elnyerte a magiszteri fokozatot is. A kötöttségeket rosszul tűrő Swift azonban 1694-ben visszatért Írországba, ahol az anglikán egyház felszentelt papja lett, és Kilroodban helyezkedett el. Éveket töltött különböző falvak és kisvárosok plébániáin. Közben azonban gyakran megfordul Londonban is és Dublinban is. Az irodalmi körök egyre nagyobb elismeréssel fogadják itt is, ott is. Ez időben még saját hangját kereső ifjú költő, de már vannak, akik kihallják soraiból a senki mással össze nem téveszthető egyéniséget. Házi tanítóskodásának legszebb jutalma irodalmi barátsága Esther Johnsonnal. Esther 8-9 éves volt, amikor a fiatal papjelölt az elemi tudnivalókra oktatta. Ebből a nagyúri leányból igen kulturált és finom irodalmi érzékű asszony lesz idővel, aki nagyon jól érti hajdani mestere gyötrődő felháborodásait, és szinte múzsája lesz az írónak, majd később a felesége is. Swift a műveiben Stellának nevezi. A Levelek Stellához című könyv nem csak az értelemmel teljes prózai lírának példaképe, hanem egyben kitűnő korábbrázolás, amelyben az író feltárja észrevételeit mindarról, amit maga körül az életben tapasztalt, és gondjait az emberekért. Ez nem szatíra, ezt a költő írta, de már nem vers, hanem remek mívű szép próza.

Első szatirikus műve a Könyvek csatája. Kitűnő humorú, játékos ötletekkel teljes mese arról, hogy a londoni királyi könyvtárban összekapnak a klasszikus és a modern könyvek. Egy kicsit a hősköltemények paródiája, egy kicsit a kritikai élet paródiája, a kortárs írók alapos megcsípkedése. Klasszicista, világos és fegyelmezett stílusú mű ez, mely a burleszk elemeket sem nélkülözi. A következő szatíra a Hordómese, amelyet az író élete legjobb művének vallott mindvégig, a vallási vitákat figurázza ki. Három testvérről van itt szó, ezek a katolikus, az anglikán és a kálvinista felekezetet képviselik. Családi marakodásaik a hitvitákat parodizálják, és közben az egész könyv stílusa, ajánlása, előszava, bevezetése, közbevetése az éppen elmúlt 17. század barokk stílusát teszi nevetségessé. Ezt a remek művet tulajdonképpen soha se bocsátották meg neki. Mindegyik felekezet sértve érezte magát, de írói tekintélye mégis nagyot nőtt vele. Múlhatatlan mű lett, amely ma is érvényes az értelmetlen vitákra. Irodalmi pályafutása 1701-ben kezdődött, a név nélkül kiadott Dissensions in Athens and Rome-mal, a korábban írt két művének megjelenésével Swift elkötelezte magát az írói pálya mellett.

Ebben az időben dublini pap is, de London is nyilván tartja, különösen a torik, vagyis a konzervatívok. A pillanatnyi politika ugyanis úgy alakul, hogy a nagy politikában akkor éppen a konzervatívak képviselik a béke pártját a karcsörtető háborúzó liberálisokkal szemben. Swift pedig szóban és írásban békepárti. És amikor a torik kerülnek kormányra, meghívják az írót, hogy szerkessze a párt hivatalos folyóiratát. 1710-ben így a The Examiner című lap szerkesztője lesz, 1711-ben pedig megírta a toriknak a Franciaországgal kötendő béketervét támogató pamfletjét a Szövetségesek magatartása címmel. Szolgálataiért 1713-ban kinevezték a dublini Szent Patrik székesegyház főesperesévé. Swift 3 évig szerkesztő, miniszterek barátja és tanácsadója. Kiderül, hogy újságírónak is kitűnő. Akkor jelentékeny írói keresik barátságát. Ebben az időben kezd bontakozni benne a Gulliver története, de még sok keserűség és kiábrándulás kell, hogy megírja a nagy szatírát. Amikor 3 év múlva a torik megbuknak és újra a Whig kormány jön, Swift pártfogóinak egy része még börtönbe is kerül, mások számüzetésbe kényszerülnek. Az író ugyan ekkor már főesperes, de nincs kedve tovább Londonban élni az ellenséges környezetben, inkább visszamegy Dublinba. Egy ideig csak főesperesi teendőivel foglalkozott, de az 1720-as évek elejétől újra élet alkotó kedve. Ír témájú pamfletjeiben az ország gazdasági és társadalmi problémáit taglalta a tőle megszokott szatirikus, ironikus stílusban. Írói tehetségét az elnyomott nép szolgálatába állította. A 20-as években hallatlan népszerűségnek örvendett a Szigetországban. Amikor 1722-ben egy 4 hónapos angliai tartózkodás után visszatért Dublinba, városszerte megkondították a harangokat, és örömtüzeket gyújtottak tiszteletére. Ekkor kezdte el írni mindmáig legismertebb művét, a Gulliver utazásait, amely a kor kedvenc formájának, a hajós kalandregénynek paródiája.

A Gulliver regény teljes címén Gulliver utazásai különböző népekhez, formáját tekintve hajós kalandregény. Egy hajóorvos négy hajótörésének krónikája, ám de ez a hajóorvos felettébb furatájakra jut el, törpékhez, óriásokhoz, tudósokhoz, végül lovakhoz. Swift áradó képzelettel meséli a mesés történeteket. Az első két részből halhatatlan gyermekmese is lett, hiszen ha akarjuk, tekinthetjük felettébb kalandos mesesorozatnak is, pedig ez csak a felszín. A Gulliver utazásai összetett műfajú alkotás, elsősorban regény, valóságos kaland történet, illetve utazó regény. Tartalma mellett azonban meghatározó a szellemisége is, ami miatt politikai szatírának is nevezhetjük, vagy államregénynek, hiszen Swift aprólékosan jellemzi a Gulliver által meglátogatott országok államformáját, politikai rendszerét, és szinte mindig összehasonlítja azt saját hazájával. A szerteágazó történet együttese pedig filozófiai, illetve eszmeregényekre emlékeztet, hiszen az élet, a társadalmi és politikai rendszerek bemutatása, enciklopédikus összefoglalása Swift kiábrándult filozófiájának. Stílusa alapján Swift műve a klasszicista próza jeles darabja, de a fiktív történet állandó hitelesítése és a részletes, pontos környezetrajz a realista próza eszköztárát is felvonultatja. A pessimista világszemlélet, mint mély olvasat, a történet felszíne alá kényszeríti az igazi mondani valót. Milyen esendő és bűnös az ember, mennyire nevetségesnek hat kisszerűsége, ha egy kívülálló veszi szemügyre. Swift szatírája nem csak a rendszer, a mindig működő társadalmi gépezet, hanem magának, az emberi létnek a kritikája is. Görbetükröt tart a világ elé, hogy annak torsága mindenki számára megfigyelhető legyen. A szerzőt már a kortársak és az irodalomtörténet is embergyűlölőnek nevezte. Szerb Antal a maró gúny és pesszimista ábrázolás miatt a következőket mondja róla. A Gulliver a világirodalom legnagyobb szatírája, legnagyobb nem csak művészi értékénél fogva, hanem, hogy úgy mondjuk, átmérőjénél fogva is. Más szatíra egy-egy emberi gyengeséget, divatot vagy visszaélést ostoroz. Gulliver egész emberi voltunk rettentő kicsúfolása. Swift kiemeli magát az emberfajta közösségéből, hogy megmutassa az egész fajta eredendő és javíthatatlan gyengeségét, gonoszságát és ostobaságát. Iróniája elől nincs menekvés, sima és éles mondatai behatolnak a legvastagabb önbizalom páncélja mögé is. Swift különösen három tulajdonságot tart elviselhetetlenül lehangolónak: a nagyképűséget, a fontoskodást és az arányérzék hiányát. A regény szövege előtt álló Gulliver kapitány levele unokabátyjához, Simpsonshoz, aki a regény szerint a kiadóval egyezik meg, című részben az utazásairól hazatért hajós visszavonult életéről olvashatunk. Ebben azt állítja, hogy saját lovainak társaságában jobban érezte magát, mint az emberek világában, ideértve még a családját is. Már ebből a nyitó fejezetből is kitetszik, hogy a fenti három tulajdonság hogyan mérgezi meg az emberi életet, összehasonlítva a negyedik rész világával, s milyen kicsinyes körülményeket teremt az emberi élet számára. Az erős bírálatok ellenére viszont a történetekben mégis a pozitív emberi értékek állnak az értékrend csúcsán. Az észszerűség, az erkölcsi tisztaság, az igaz emberség, a segítőkészség és az emberi méltóság.

A négy fantasztikus utazás főszereplője Lemuel Gulliver. A regény első fejezetéből megismerhetjük származását, családi viszonyait, megtudhatjuk, hol és mit tanult, és milyen körülmények hatására szállt hajóra. Gulliver seborvos, aki hajóorvosként teljesített szolgálatot különböző hajókon, amíg nevezetes utazásaira sor nem került. A sors kegyetlensége folytán hajója hol hajótörést szenvedett, hol kalóztámadás érte, hol matrózlázadás áldozatává vált. A főhős a legképtelenebb katasztrófákat is túléli, egymaga vetődik partra a különös helyszíneken. Hazatérései alkalmával is mindig egymaga indul útnak. Gulliver mindenütt valódi angol állampolgárként jelenik meg. Mindaz, amit lát és láttat, mindig angolságának eszményeivel és az angliai állapotokkal összehasonlítva nyeri el igaz értelmét. Különösen az első két rész történetében érdemes figyelni a lelkes hazafi angol belviszonyokra vonatkozó burkolt vagy nyílt utalásaira. Ugyanakkor Gulliver átlagos ember is, aki személyiségében az ember összes nagyszerű és kicsinyes tulajdonságát egyesíti. Olyan típus testesít meg, aki tulajdonképpen független a nemzeti hovatartozásától. Az egyedi és általános tulajdonságok mértékletes keverése teszi Gullivert a világirodalom nagy utazóinak, mint Odysseus, Dante vagy Robinson rokonaivá. A regény hatásmechanizmusa is ezen a kettősségen alapul. Gulliver angol és ember. A hős által előadott történetek tehát egyszerre az angol életviszonyok és az általános európai korszellem keresztmetszetében nyernek értelmet.

0: Most hallgassunk meg egy részletet Jonathan Swift Gulliver utazásai című művéből. A hanganyag az Országos Széchenyi Könyvtár által üzemeltetett magyar elektronikus könyvtárból származik, felolvas Király Gábor.
1: Jonathan Swift Gulliver utazásai. Első rész. Utazás Lilliputban. Első fejezet, amelyben a szerző bemutatkozik és beszél családjáról. Mi indította útnak először? Hajótörés szenved, úszással menekül, Lilliput tartományba biztonságosan partra vetődik. Elfogják, majd az ország belsejébe húzzolják. Atyának csekély birtoka volt Nottinghamshire-ben, és 5 fia. Én a harmadik közöttük. 14 évvel Cambridge-be küldött a kollégiumba. Ott 3 évet töltöttem, szorgalmasan tanultam. Apám vagyonkájából azonban még arra a kis zseppénzre se futotta, ami fenntartásomhoz kellett, így hát beadtak tanóztak Mr. James Bateshez. Ez kiváló sebész volt Londonban. 4 évig éltem nála. Atyám néha küldött valami kicsike pénzt, ebből hajózástant és más matematikai tudományokat tanulmányoztam. Csupa olyan dolgot, amire utazó embernek szüksége lehetett, mert szentül hittem, hogy előbb vagy utóbb

Megtelepszem Londonba, amire jó mesterem Mr. Bates is biztatott, néhány előnyös ajánlattal könnyítve sorsomon. A régi zsidó utcába kivettem egy kis lakást, majd hogy a legény életemet meguntam, elvettem Burton Mary kisasszonyt, Mr. Edmund Burton harisnya kereskedő második lányát, aki a Newgate Street-en lakott. 400 font hozományt kaptam. Sajnos 2 évvel ezután meghalt jó mesterem Bates, s nekem kevés barátom lévén jövedelmem kezdett megcsappanni. Lelkiismeretem pedig nem engedte meg, hogy társaim módjára gonosz praktikákkal kísértsem növelni. Éppen azért, miután feleségemmel és nehány ismerősömmel alaposan megbeszéltük a dolgot, elhatároztam, hogy újból tengerre szállok. Egymás után 2 hajón voltam seborvos, és több utat tettem 6 év leforgása alatt. Voltam elő Indiába és hátsó Indiába. Némileg felnöveltem vagyokámat. Szabad óráimba a legjobb szerzőket olvastam, régieket, újakat, vegyest. Könyvekkel mindig el voltam látva szép számba. Ha valahol partra szálltunk, a nép erkölcseit és szokásait tanulmányoztam, és megtanultam nyelvüket. Ez utóbbihoz kitűnő emlékező tehetségem lévén különös kedvet éreztem. Utolsó utam nem sült el szerencsésem. Ki is fáradtam volt a vizen, s elhatároztam, hogy most már otthon maradok, nőm és családom körében. A régi zsidó negyedből Futter Lane-be költöztem, innen Wappingba, reméltem, hogy a tengerészek közmunkához jutok, de számításom nem vált be. 3 évi várakozás után William Prickard kapitány, az Antilop tulajdonosa, ki a déli vizekre volt indulóba, előnyös ajánlatot tett nekem, és én elfogadtam. 1699. május 4-én Bristolból futott ki hajónk. Utunk igen kellemes volt. Nem akarom az olvasót kalandjaink részletével untatni. Annyit jegyzek csak fel, hogy hátsó Indiához közel heves szél ragadott el bennünket, és Van Diemen földje felé sodort. A mérésnél kitűnt, hogy a déli szélesség 30 fok 2 percén vagyunk. 12 emberünk a túlfeszített munkába, s elégtelen táplálék következtében meghalt, a legénység többi része is teljesen kimerült. November 5-én, e vidéken a nyár kezdete ez a dátum, igen borús idő volt. A matrózok félcsomónyi távolságban sziklát jeleztek, de a szél oly erős volt, hogy már nem tudtuk kikerülni. Egyenesen rámentünk, s hajón ketté hasadt abban a pillanatban. 6-od magammal csónakot bocsátottunk a vízre, s megkíséreltük, hogy a sziklát kikerüljük. Számításom szerint mintegy 3 mérföldet evezhettünk, ekkor végleg kifáradtunk. A hullámokra bíztuk magunkat. 1/2 óra múlva heves északi szél felborította a csónakot. Hogy társaimmal mi történt, nem tudom. Azt kell hinnem, hogy 1-től 1-ig elvesztek azok is, akik a sziklára kerültek, vagy a hajóroncson maradtak. Úszni kezdtem. Ár és hullámverés ragadott magával. Gyakran tapogatóztam lábaimmal, de nem értem feneket. Már éppen elhagyott volna minden erőm, s úgy tűnt, hogy elmerülök, midőn hirtelen lábom szilárd talajt ért. Egyidejűleg a vihar is csillapult. Ez a part, melyre sorsom vetett, oly lejtős volt azonban, hogy csak nem 1 mért földet tocsogtam a vízbe, míg szárazat értem, ami úgy tudom este 8 óra tájt lehetett. Még 1 fél mért földnyi utat gyalogoltam most, de nem láttam semmi lakhelyet, és nem találkoztam senkivel. Oly fáradt és gyenge voltam, hogy talán nem is vettem volna észre. Kimerülten lihegtem, a levegő forró volt, és az a pohár brandy is dolgozni kezdett, amit még a hajón ittam. Szóval nagy kedvet éreztem, hogy elaludjak. Lefeküdtem a fűbe, mely csodálatosan gyengéd és rövidszárú volt, és elaludtam, azt hiszem soha még ilyen mélyen. Világos nappal volt, mire felébredtem. Fel akartam kelni, de kiderült, hogy képtelen vagyok mozdulni. Karjaimat és lábaimat 2 oldalt a földhöz erősítették. Hosszú és sűrű hajam is le volt kötve. Testemen vállamtól egészen sarkamig számos vékony kötél húzódott. Csak fölfelé nézhettem. A nap hevesen sütni kezdett, fénye már is tűrhetetlenné vált. Valami zavart zajt hallottam, de helyzetemet tekintve nem láthattam egyebet a kék égnél. Kis idő múlva valami élő dolgot éreztem bal lábamon, mely lassan mozgott előre és mellemhez közeledett. Csak nem államig ért már, mikor lesütve szemem, amennyire csak bírtam, piciny emberi lényt pillantottam meg, mely alig volt 6 hüvelyk magas. Kezében íj és nyíl, hátán tegez. Ugyanazon idővel legalább 40 társát éreztem, amint az elsőt követik.
Meglepetésem

0: Példátlan volt. Oly hangosan kezdtem ordítani, hogy mindnyáján ijedten megfutottak, mint később megtudtam. Ez alkalomból néhányan meg is ütötték magukat, amit siettük be két oldalt elugráltak rólam. De csak hamar visszatértek megint, és az egyik, aki annyira merészkedett, hogy megláthatta arcomat, két kezét bámulva csapta a levegőbe, és éles, de tiszta hangon e szavakat kiáltotta. Hekinak de gul! Társai többször ismételték e szavakat, melyeknek értelmét akkor még nem fogtam fel. Helyzetem, amint az olvasó elképzelheti, igen kényelmetlen volt. Végre azonban hosszas vergődés után szerencsésen elszakítottam a köteleket, és kihúztam a cövekeket, melyekhez bal lábam erősítve volt, mert cövekhez kötöttek. Majd egy heves rántással, mely jelentékeny fájdalommal járt, meglazítottam a hajamat, letartó köteleket úgy, hogy fejemet két hüvelyknyire elfordíthattam. De a kis teremtmények újból elfutottak, mielőtt egyet is megfoghattam volna, mire éles hangon hangos kiáltozásba törtek ki, majd az egyik így kiáltott. Tolgo fanak! Ugyanabban a percben legalább 100 nyílhegye érte bal kezemet, mint meg annyi finom varrótű. Egy második vezényszóra testemre és arcomra irányultak az íjak. Ez utóbbit eltakartam bal kezemmel. Mikor ennek a nyílzápornak vége volt, fájdalmamba felnyögtem, s újból megkíséreltem eltépni kötelékeim. Erre újabb sortűz következett, még hevesebb, mint a megelőző. Néhány bátrabb legény dárdáját próbálta oldalamba döfni. Szerencsémre bőrzubbony volt rajtam, amin a vékony rudak nem hatolhattak át. Úgy véltem, legjobb, ha szép csendben fekszem. Az volt a tervem, hogy itt maradok estig, amikor is bal kezem szabadon lévén könnyen letéphetem kötelékeim. Ami a benszülötteket illeti, azokkal majd csak elbánok, ha még akkora hadsereget küldenek is ellenem, ha csak ekkorák, mint az, amit láttam. De sorsom másképp rendelte. A kis népség, látván, hogy megnyugodtam, abba hagyta a nyilazást. A növekvő zaj tudatta velem, hogy egyre többen vannak. Bal fülemtől három lábnyira állandó kopogást hallottam egy egész órán át. Midőn odafordultam, amennyire a kötelékek és szövekek engedték, másfél láb magas emelvényt pillantottam meg, melynek tetejében négy vagy öt benszülött fért el, akik létrákon jutottak fel. Ez emelvényről egyikük, aki tekintélyes személynek tűnt, hosszú beszédet intézett hozzám, melyből egyetlen szót sem értettem. Meg kell jegyeznem, hogy mielőtt belefogott volna, háromszor így kiáltott. Langro de húszám! E szavak értelmét később tudtam meg. Erre mintegy 50 benszülött nekem esett. Elvágták a köteleket, melyek fejemet leszögezték úgy, hogy most oldalt fordulhattam, és szemlélhettem azt a szemét, aki beszélt hozzám, szavait taglejtésekkel kísérve. Középkorú férfinak látszott. Magasabb volt, mint az a másik három, aki kíséretét alkotta. Ezek egyike apród módjára uszáját tartotta, valami kevéssel lehetett nagyobb, mint a középső ujjam. A másik kettő, mint kivehettem, két oldalt foglalt helyet. A beszélő férfi minden tekintetben a gyakorlott szónok eszközeivel élt. Hangjából hol fenyegetőzést, hol ígérgetést, hol könyörgést, hol szelítséget vehettem ki. Kevés szóval válaszoltam, de a legalázatosabb hangon. Bal kezemet és szemeimet az égre emeltem, mint egy tanúként idézve a napot. Tekintve, hogy emellett halálosan éhes voltam, nem állhattam meg, hogy parancsoló étvágyamat közöljem velük, talán a tisztelet rovására egyik ujjamat ismételten szájamhoz emelve. A hurgó, így hívták a szónokot, mint később megtudtam, azonnal megértette mozdulatom. Leszállt az emelvényről, és parancsot adott, hogy támasszanak létrákat oldalamhoz. E létrákon mintegy 100 benszülött futott fel rám, szájamig szökeltek, és ételekkel megrakott kosarakat hoztak. Mindez a király akaratára történt, rögtön azután, hogy tudomásul vette vágyamat. Többféle állathúsát különböztettem meg, de csak látásból, ízéről nem. Voltak itt lapockák, combok, szedcsontok, ürűhús formájúak is jól lehettek elkészítve, de akkora volt minden, mint egy pacsirta szárnya. Két-három koncot tettem egy harapásra, hozzá három cipó kenyeret, ezek meg akkorák voltak, mint egy-egy puskagolyó. A kisemberkék mindent megtettek, hogy éhségem csillapítsák, közben a csodálkozás és bámulat kitöréseit hallottam, annyira meglepte őket étvágyam és terjedelmem. Ezek után jelekkel tudattam, hogy szomjas vagyok. Most már tudták, hogy valami kis adagról nálam szó sem lehet. De igen értelmes népség volt ez. Ügyesen hengerettek egy nagy hordót, kezemre gurították és beverték a fenekét. Egyetlen kortyra kiittam, ami nem volt nagy dolog. Fél pint lehetett az egész, és íze a gyenge burgundijéhoz hasonlított, de finomabb volt. További hordó következett, melynek tartalmát az első után küldtem, s jeleztem, hogy még szeretnék, de már nem volt több. Miután egy csodákat végrehajtottam, örömkiáltásokba törtek ki. Körbe táncoltak, és többször hallottam, amint Hekinál de gul szavakat harsogják. Jelt adtak, hogy dobjam le a hordókat, de előbb hangos kiáltásokkal figyelmeztették az alantálókat, hogy félre az útból. Borák, megvolák! Ezt kiabálták. Majd mikor a hordókat ledobáltam megint. Hekinach de gul! Bevallom, csak nem kísértésbe jöttem, hogy 40 vagy 50 kis legényt hirtelen elkapva, amint mellemen járkáltak fel és alá odaverjek a földhöz. De a nyilacskák emléke, meg annak megfontolása, hogy ez még nem a legveszedelmesebb fegyverük hihetőleg, meg aztán előbbi ígéretem és alázatos hangom felidézése csak hamar lecsillapították ezt az ösztönt. Különben is, most már úgy kellett tekintenem magam, mint akit a vendégszeretet törvényei kötnek, hisz ez a kis népség igazán nagy lelkűen és bőkezően bánt velem. Magamban mindazonáltal nem keveset csodálkoztam-e piciny halandók vakmerőségén, hogy ilyen félelmetlenül és bátran járkálnak testemen, míg egyik kezem szabadon van, anélkül, hogy megremegnének ilyen csodás lény látására, amilyennek én kellettem feltűnjek szemükben. Egy idő múlva, mikor látták, hogy már jól laktam, egy magasrangú személy jelent meg a császári felség kiküldésében. Ő excellenciája jobb lábon bokájának szállt föl, arcomig jött előre, mint egy 12 főből álló testőrségével. Felmutatta nekem a királyi jelvényt, s mint egy 10 percig beszélt. Harag nélkül, de igen határozottan, gyakran előre bökve kezével, mint megtudtam a főváros irányába, mely fél mérföldnyire volt innen. Megértettem, hogy ő felsége kívánságára oda kell szállítaniuk. Kevés szóval feleltem, szabadon lévő kezemet a másikhoz illesztve, közben vigyáztam, hogy meg ne üssem véletlenül ő excellenciáját vagy a kíséretét, majd fejemre és testemre mutatva jeleztem, hogy szeretném szabadságomat visszakapni, de eredménytelenül. Úgy látszik, elég jól megértett, mert tagadólag rázta meg a fejét, s mutatta, hogy el kell szállítaniuk, és hogy fogoly vagyok. Más mozdulatokkal viszont azt adta értésemre, hogy kapok enni és innivalót, és hogy jó bánásmódba lesz részem. Ezek után még egy kísérletet tettem, hogy letépjem kötelékeimet, de rögtön megindult a nyilzápor. Arcomon és kezepen apró, kellemetlen szúrások, mire, látva, hogy elleneim száma egyre növekszik, jeltattam, hogy megadom magam. Erre a hurgó és kísérete visszavonult, de udvarias modorba búcsúztak elé. Néhány perc múlva ödvrivalgás tört ki körülöttem. Többször hallottam e szót. Peplom szela! Éreztem, hogy lazítják meg kötelékeimet oly mértékben, hogy jobb oldalamra fordulhattam, és kiüríthettem hólyagomat. Nagy megkönnyebbülésemre szolgált, de a kis nép csodálkozása nem ismert határt. Mihet mozdulatomon észrevették, mit akarok, két oldalt szétváltak, és utat hagytak a zuhatagnak, mely oly hevesen és ellenállhatatlanul árad belőlem. Azután bebarzsamozták arcomat és kezemet valami kenőccsel, aminek igen jó szaga volt. Ez a kenős néhány perc alatt elmulasztotta a nyilak kellemetlen csípését. Ezek után elálmosodtam és elaludtam. 8 órát alhattam, mint ahogy később értésemre adták. Nem csoda, mert az orvosok a császár kívánságára altatószert kevertek volt a borba. Úgy látszik, megérkezésem után kevéssel felfedeztek, amint a földön aludtam. Utát menesztettek a császárhoz, aki tanácsot hívott össze és parancsot adott, hogy kötözzenek meg, lássanak el étellel, itallal, és csináljanak valami szerkezetet, amivel a városba szállíthatnak. Ez a határozat talán vakmerőnek és veszedelmesnek tűnik, és azt hiszem, hasonló alkalommal Európa kevés fejedelme járna el hasonlóképpen. De ahogy később utána gondoltam, nagyon bölcsnek láttam ezt az intézkedést. Mert tegyük fel, hogy megkísérlették volna azonnal megölni engem nyilakkal és dárdákkal. Nagyon valószínű, hogy az első döfésre felriadtam volna. A düh valószínűleg elég erőt ad, hogy széttépjem kötelékeim, és akkor kegyetlenül összetapostam volna a védtelen társaságot. Ez a nép igen fejlett és jártas a matematikai tudományokba, főleg a matematikába. Fejedelmük a tudományok barátja és pártfogója. Többféle szerkezetük van, kerekekkel és emelőkkel, ami nagy fák és terhek szállítására szolgál. Legnagyobb hadihajóikat, melyek között négy láb hosszúak is vannak, az erdő közelébe építik, ahol a nagy szálfák teremnek. Ezeket aztán ilyen alkalmatosságon leviszik a tengerpartra, néha 300, néha 400 méternyire. 500 ács és építész azonnal munkába fogott, hogy előkészítsék a legnagyobb szállító szerkezetet. Nagy fakeret volt ez, három hüvelyknyire emelve a föld fölé, hosszában 7 láb, széltében 4. Az egész 22 kereken forgott. Velem párhuzamosan helyezték el, de a legnagyobb nehézség most már abban állott, hogyan emeljenek rá erre a szerkezetre. 80 rudat emeltek, lábnyi magas mindegyik, erős kötelekből horgonyt csináltak, ezeket nyakamra, kezemre, lábamra akasztották. 900 erős ember húzta aztán e köteleket csigákon. 3 óra kellett hozzá, hogy ráemeljenek a szekkére és odakössenek. Mindez csak elbeszélés után tudtam meg. Közben, míg ezek történtek, én mélyen aludtam az italomba kevert altatószer hatása alatt. Most már a császár méneséből 500 erős ló állt elő, 4 hüvelykes állatok. Ezek szállítottak be a fővárosba, mely, mint említettem, fél mérföldnyire volt innen. 4 órával azután, hogy útra keltünk, különös, mondhatnám nevetséges eset riasztott fel álmomból. Egy percre megállt a szekér, valamit ki kellett igazítani. Ez alkalmat felhasználva 3 vagy 4 fiatal benszülött kíváncsiságból felmászott az arcomra. Szerették volna látni, hogyan nézek ki, mikor alszom. Ezek egyike, gárdatiszt, fegyverének éles végét egyik orlikamba dugta, és úgy csiklandozott, mint holmi szalmaszál. Tüsszentenem kellett, mire visszahúzottak. Csak 3 hét múlva tudtam meg, mi volt az oka, hogy felriadtam. A nap többi részében nagy utat tettünk. Éjszakára 500 embert helyeztek el 2 oldalt fáklyákkal és nyilakkal, készen arra, hogy lőjenek, mihelyest megmozdulok. Másnap reggel hajnalba folytattuk utunkat, délben 200 méternyire jutottunk a város falai elé. A császár egész udvarával elénk jött, de a főurak semmiképpen sem engedték meg ő felségének, hogy felmászon testemre és személyét veszélyeztesse. A téren, ahol szekerünk megállt, öreg templom merett fel, állítólag a császárság legmagasabb épülete. Néhány évvel előbb természetellenes gyilkosság szennyezte be. A nép jámborsága úgy tekintette, mint megszentségtelenített hajlékot, ezért közhasználatnak adták át, minden díszét és berendezését kiürítették. Úgy döntöttek, hogy ebben az épületbe szállásolnak el. Az északra nyíló kapu 4 láb magas volt, és csak nem 2 láb széles. Könnyen átmászhattam rajta. A kapu mindkét oldalán keskeny ablak volt, 6 hüvelyknyire a föld felett. A bal oldalába a királykovács a horgonyt és 14 láncot helyezett el. Mindegyik oly vastag, mint az európai hölgyek óralánca, és a láncokat 36 kulcssal bokámhoz erősítették. A templomon túl, az országút szélén, mintegy 20 lábnyira, 5 láb magas torony emelkedett. Ezt mászta meg a császár, hogy láthasson engem. Én magam nem láttam az udvart, csak beszélték nekem. Kiszámították, hogy mintegy 100 000-nyi tömeg vonul ki a városból megtekintésemre. Ezek közül legalább 10 000 őreimmel dacolva megmászta testemet a létrák fokán. Csak hamar azonban halálbüntetés terhe alatt eltiltották ezt a mulatságot. Mikor kiderült, hogy a láncokat nem tudom eltépni, kötelékeimet elvágták, végre felállhattam, de szomorú és kétségbe esett voltam tovább is. A nép csodálkozása határtalan volt, amint így járkálni kezdtem. A láncok mintegy 3,5 méter hosszúak lévén annyi mozgást se tehettem, amennyivel félkörben fel és alá járhat az ember. Csak éppen arra voltak elegendők, hogy letérdelve bemászhattam a templom kapuján, és egész hosszába végig heveredhettem.
1: Az elmúlt percekben Jonathan Swift Gulliver utazásai című regényéből hangzott el egy részlet. A hanganyag a Magyar Elektronikus Könyvtár weboldaláról származik, felolvasott Király Gábor.

Swift regénye már a kortárs közönséget is magával ragadta, ellenségeket és barátokat egyaránt szerzett. Egyetlen olvasója sem tudta függetleníteni magát szellemétől. A kegyetlen gúny és szatíra nemes ellenpontja a felvilágosult gondolkodás, emberi fejlődésbe vetett hitének, s egyáltalán minden a világ értelmezését szorgalmazó kísérletnek. Swift erénye éppen az, hogy a fonákságok bemutatásával felhívja a figyelmet az értékek viszonylagosságára. A magyar irodalomra is jelentős hatással volt Swift műve. Első modern fordítását Karinthy Frigyes készítette, aki maga is írt ennek hatására két folytatást. E két regénye, az Utazás Faramidóba és a Kapillária Gulliver 5. és 6. utazásának története. Karinthy Swift modorában és talán szándékához hasonlóan két fantasztikus regényében Gullivert különleges világokba viszi. Először a Muzsika birodalmába kerül a főhős, majd a tengermélyi civilizációban várnak rá izgalmas kalandok.

Sokan elmondották már, hogy sem azelőtt, sem azóta senki ennyi rosszat nem mondott az emberiségről, mint Swift a Gulliver utazásaiban. Pedig szenvedő ember szeretetből tette, a vad felháborodás marcangolt a szívét. S miközben közismerten kedves volt, társaságokban szellemes, a szószéken csillogó, idegzete egyre nehezebben bírta az élet adta fájdalmakat. Családi élete sem volt szerencsés. Felesége is elhunyt, és kedvenc leánya is fiatalon meghalt. A fájdalmak elől menekült képzelete csapongásába és a nevetésbe. De ez sem ment mindvégig. Úgy mondják, elborult lélekkel halt meg. Életének utolsó éveit Swift teljes visszavonultságban töltötte. Egyes források szerint a fiatal korától meglévő, a középfül egyensúly érzékelő szervét megtámadó Meniere-kór nevű betegsége súlyosbodott el annyira, hogy rosszul létei gyakoribbá váltak, mások szerint Alzheimer-kórban szenvedhetett. Élete vége felé részlegesen le is bénult. 1742-ben hivatalos gondviselőket rendeltek melléje, mert már nem tudta ellátni önmagát. 1745. október 19-én hunyt el Dublinban, és a Szent Patrik székesegyházban temették el. Sírján a maga szövegezte latin nyelvű felirat áll. Itt nyugszik Jonathan Swift, ahol a vad felháborodás nem marcangolhatja többé a szívét. Swift ünnepelt író volt már életében is. Politikai ellenfelei is elismerték rendkívüli tehetségét. A Gulliver pedig megjelenése óta a világ minden kultúrált nyelvén újra meg újra megjelenik. Sokszor átdolgozták gyermekek számára is, századunkban többször is filmre vitték. A viszontagságos életű hajóorvos az egész földkerekségen az olvasók közös ismerőse.

0: Irodalmi kincsek rovatunkat hallották Deák Anita szerkesztésében. Hamarosan híradóval jelentkezünk, majd mesekosár rovatunkban a legkisebbeket várjuk rádió közelbe. Ezt követően pedig Rejtett Kolozsvár című rovatunkkal jelentkezünk, amelynek a mai részében a kolozsvári örmény székházat ismerhetik meg. Tartsanak velünk a továbbiakban is! A pontos idő 13 óra, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Új orvosi berendezéseket vásárolnak Kolozsváron. Mesterséges intelligencia laboratóriumot avatnak a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Nemzetközi Egyetemi Fórum kezdődött Kolozsváron. Folytatódik a kolozsvári zenei ősz. A meteorológusok előrejelzése szerint ma változékony időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Új orvosi berendezéseket vásárolnak Kolozsváron. Több mint 2.200.000 eurós beruházással korszerűsítik a kolozsvári rehabilitációs klinika diagnosztikai felszerelését. A Kolozs megyei tanács új mágneses rezonancia és komputer tomográfiás berendezések, vagyis MRI és CT készülékek beszerzését indította el. A fejlesztés célja, hogy javítsák a diagnosztikai vizsgálatok minőségét és korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokat biztosítsanak a betegek számára. Az új berendezések segítségével az orvosok pontosabb képet kaphatnak a különböző betegségekről és sérülésekről. A korszerű diagnosztikai eszközök hozzájárulhatnak a kezelések hatékonyabb megtervezéséhez és a betegek gyorsabb ellátásához. Mesterséges intelligencia laboratóriumot avatnak a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Új mesterséges intelligencia laboratóriumot és közösségi teret avatnak ma a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Az október 15-ére meghirdetett eseményen bemutatják a Terrasasud Hub elnevezésű, zöldövezetként kialakított egyetemi közösségi teret is. A fejlesztések célja az oktatási és kutatási infrastruktúra korszerűsítése, valamint a hallgatók számára elérhető lehetőségek bővítése. A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet tölt be a mérnök képzésben és a technológiai kutatásokban. Az új laboratórium hozzájárulhat a hallgatók gyakorlati tudásának fejlesztéséhez és az innovatív egyetemi projektek megvalósításához. Nemzetközi Egyetemi Fórum kezdődött Kolozsváron. 80 európai egyetemi vezető részvételével kezdődött nemzetközi tanácskozás csütörtökön Kolozsváron. Az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem ad otthont az Európai Élettudományi Egyetek Megszövetsége 16. rektori és dékáni fórumának. A kétnapos rendezvény középpontjában az élelmezésbiztonság, a fenntartható élelmiszertermelés és az egyetemek társadalmi szerepvállalása áll. A rangos szakmai találkozót első alkalommal rendezik meg Romániában. A résztvevők azt is megvitatják, miként járulhatnak hozzá a felsőoktatási intézmények a globális élelmezési kihívások kezeléséhez. Folytatódik a kolozsvári zenei ősz. Október 23-áig várja a komoly zenekedvelőit a kolozsvári zenei ősz. Az idén 59. alkalommal megszervezett fesztivál október 9-én kezdődött a Transzilvánia Filharmónia hangversenyével. A rendezvény sorozatot a város egyik legrégebbi és legrangosabb komoly zenei eseménye, amely évről évre neves hazai és nemzetközi előadókat vonultat fel. A fesztivál szervezője a kolozsvári Transzilvánia Állami Filharmónia. A programban szimfonikus hangversenyek, kamarazenei előadások és kortárs zenei művek is helyet kapnak. A szervezők célja, hogy a klasszikus zene gazdag világát minél szélesebb közönséghez juttassák el, és tovább erősítsék Kolozsvár kulturális szerepét. A A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,33 baniba, 1 amerikai dollár 4,77 baniba, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 14 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkest.com előrejelzéseit továbbítottuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai, 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Az erdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
4: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Rudolf Péter, színész, szinkronszínésztől származik, és így szól. Az igazán nagy színészek alázatosak. Ahhoz, hogy az ember ilyen hosszú ideig tűzvonalban lehessen, már kevés az ego. Ahhoz nagyon kell szeretni és tisztelni azt, amivel éppen foglalkozik. Hamarosan mesekosár rovatunk következik. Ezt követően pedig a Rejtett Kolozsvár sorozatunkkal jelentkezünk, amelynek a mai részében a kolozsvári Örmény székházat ismerhetjük meg. Tartsanak velünk!
9: Mesekosár! Mesekosár!
10: Egerészett az éjszaka, szomjas lett a pecsenyére, belebújt a kis

A megszámlálhatatlan sok jó. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt a világon egy szörnyű gazdag ember, s annak annyi juha, mint földön a fűszál, égen a csillag. Bizony mondom, annyi volt, hogy a gazda sem tudta, hány van. A számadó juhász sem tudta, pedig folyton számolták. Azt mondja egyszer a gazda a számadó juhásznak: hallja, Kend, én többet ennyi juhot nem tartok, hogy meg se tudjam számlálni. Hajtsa vására a felét, úgy szemre, a másik felét aztán majd megszámoljuk. A juhász úgy szemre két felé is választotta a nyáját, s elindult az egyik felével a vásárra. Mentek, mendegéltek, szép lassacskán eregéltek, hegyen fel, völgyön le, erdőn mezőn által, de egyszer egy akkora folyóhoz értek, hogy a juhásznak szeme szája tátva maradt. Mert nagy folyó ám a Duna, de még a Tisza is, hanem ez a folyó nagyapja lehetett volna mind a kettőnek, hiszen ez még nem lett volna nagy baj, hanem ezen a rengeteg nagy folyón olyan keskeny palló volt, hogy azon egyszerre csak egy juh mehetett át. Hely, édes Jézusom! Megállott a juhász, vakarta a fületövét, felnézett az égre nagy keservesen. No, jó, itt megöregszem, még mind a juh átmegy. De hát vissza nem fordulhatott, ha már idáig eljött. Neki terelte a juhokat a pallónak, s azok el is indultak egyesével. Reggel indult az első, s mikor a vacsora csillag feljött, még annyi volt a juh a folyón innét, hogy a szem nem győzte belepni. No, hogy mikor kerül át mind a túlsó partra, azt én magam sem tudom. Ha mind átértek, akkor a mesét tovább mondom.

Mesekosár rovatunkat hallották. Október 15-i csütörtök déli magazin műsorunkat a Rejtett Kolozsvár című sorozatunkkal folytatjuk. Rejtett Kolozsvár sorozatunk mai részében a kolozsvári örmény székházat ismerhetjük meg. Különleges erdélyi örmény származású tárgyak is megtalálhatók ebben a múzeum térré berendezett lakásban, amely a kolozsvári örmények ünnepségeinek, megemlékezéseinek is otthont ad. Festmények a 18. század végi, 19. század elejé népviseletek és szamosújvári kézi készítésű perzsa szőnyegek is megtekinthetők itt. A székházról és az erdélyi örmények történetéről beszélgetünk Anka Pállal, a Romániai Örmények Szövetsége Kolozsvári Fiók Szervezetének alelnökével és fiával Anka Damiannal, aki Budapesten armenológiát tanul, s azon kevés erdélyi közé tartozik, aki tud örményül írni, olvasni. A szerkesztő Janicskó Mihály Noémi.

0: Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Anka Pált, a Romániai Örmények Szövetsége Kolozsvári Fiók Szervezetének az alelnökét, illetve azt hiszem elárulhatom, hogy a fiadat, Anka Damjánt, aki pedig a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen Budapesten a történelem szakon armenológiát tanult, úgyhogy így már azt hiszem, hogy ki is találhatták hallgatóink, hogy örményekkel fogunk foglalkozni, az örmény székházról lesz szó, amelyik itt van Kolozsváron, de elsősorban szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdiónkban.
1: Barevce, ez jó napot, ez örményül volt, és szeretettel köszöntjük mi is a hallgatókat.
2: Igen, szeretettel köszönjük a hallgatókat.
0: Én eddig, akit kérdeztem, vagy akivel beszéltem, és feldobtam neki a témát, ő még a Romániai Örmények Szövetsége Kolozsvári Fiók Szervezetének a székházáról nem hallott és nem ismerte. Én jártam ott, és úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes hely, és nagyon sok érdekes dolgot lehet találni. Bali, kérlek, mesélj egy kicsit erről, hogy mióta van ez a székház, mi található ott, és meg lehet-e látogatni esetleg?
1: Igen, nekünk ez a székházunk gyakorlatilag egy múzeum téré lett kialakítva, és eddig még így nem vetődött fel a kérdés, hogy látogatható-e vagy sem, de nyilván látogatható is. Ez a 90-es évek derekán jött létre, amikor is megalakult ez a fiók szervezet, és egy magánlakást lett gyakorlatilag megvéve és átalakítva székházzá. Itt mindenféle örmény vonatkozású, erdélyi örmény vonatkozású tárgy található. Gyakorlatilag, ahogy már mondtam, múzeumot alakítottunk ki. Festményektől elkezdve könyvekig, amiket kiadnak Románia szerte az örmények, vagy az örmény kiadó, illetve szamosújvári, nagyjából szamosújvári készítésű kézi szőnyegek, perzsaszőnyegek, úgynevezett perzsaszőnyegek, illetve szép korabeli, tehát inkább ilyen 18. század végi, 19. század elejé kosztümök, illetve régi használati tárgyak. Mind az örmény kultúrához és az örmény jelenléthez, erdély örmény jelenléthez kötődő múltbeli erekjék.
0: Tehát minden, ami ott található, az Erdélyből származik igazából.
1: Erdélyből származik, illetve van egy pár irat és könyv, amelyik hát gyakorlatilag van az Örmény Szövetségnek egy kiadója, az Ararat nevezetű kiadó, onnan származnak a könyveknek a többsége. És nem mindegyik erdélyi vonatkozású, hanem viszont mindegyik erdélyi, mindegyik örmény vonatkozás, illetve az örmény történelmet, örmény kultúrát.
0: És hogyha jól gondolom, akkor bizonyos eseményeknek is otthon szokott adni ez a székház.
1: Igen, adva lévén, hogy nekünk több ünnepélyes alkalmunk van, illetve nem annyira ünnepély, mint megemlékezés. A székházban össze szoktunk gyűlni, és meg szoktuk ülni az örmény népnek a fontos eseményének a napját. Az első ilyen az évben az április 24-e, amikor a világon mindenhol az örmény diaszporában, de úgy nyilvánvaló Örményországban megemlékeznek az örmény genocidiumról. Utána pedig Romániában nagy kivétel, mert megszavazta a román parlament azt, hogy van az örmény kultúrának a napja, azt is meg szoktuk ülni, és van egy nagyon is erdélyi vonatkozású díjunk, amit minden évben kiosztunk, ez a Zongot Kristóf díj, amelyik olyan személyiségekhez szokott eljutni, akik kiválóan vagy kirívóan támogatták, illetve örökítik meg az örmény kultúrát.
0: És van olyan alkalmatok is, amikor kiléptek a székházból, és a várost is bevonjátok, meghívjátok, úgymond hozzátok, hogy közelebbről is megismerjék az örmény kultúrát.
1: Igen, hát 2019 óta, most már 7. alkalommal az idén, érdekes módon, hogy a pandémia alatt is megtartottuk, szóval azért következetesek próbáltunk maradni. Tartjuk az úgynevezett örmény udvart. Először tartottuk a színhelyként a Szépművészeti Múzeumnak az udvarán, most pedig hát úgymond egy bensőségesebb teret találtunk rá, ez pedig a Népművészeti Múzeumnak az udvara, és valóban július 10-én és 11-én, pénteken és szombaton az Örmény udvar keretén belül. Képkiállítást fogunk tartani, örménytáncokat, de más nemzetiségűeknek a táncát is fogják tudni a kedves látogatók nézni, illetve élvezni. Könyvbemutató lesz, filmvetítés lesz, bazár lesz, úgyhogy érdemes lenne eljönni 10-én, 11-én a Redut felé és benézni, mert egy érdekes és szerintem nagyon is szép színfoltja az Örmény közösség Kolozsvárnak, de Erdélynek is.
0: És ez egy ingyenes rendezvény.
1: És ez egy ingyenesen beléphető rendezvény. Persze, amit a bazárban árulnak a kedves nyilván kereskedők, az...
0: És Damián, akkor hozzád is fordulok, mert felmerült a kérdés, hogy kik is az erdélyi örmények. Ti külön foglalkoztatok az egyetemen az erdélyi örményekkel?
2: Valamilyen szinten igen, de az erdélyi örmények történelme nagyon komplikált és nagyon komplex. Az akadémián belül két nézőpont van. Az egyik elfogadott, hogy 1672-ben Apafi Mihály meghívta őket Moldvából Erdélybe. Vannak, akik ezt elutasítják, mert ugye örmények voltak Erdélyben ezelőtt is, ez csak egy formális politikai meghívás volt, ami megtörtént akkor, de ez egy nagyon hosszú procedúrának a vége, ugyanis 1375-től kezdődően, amikor a kilikiai örmény birodalom kialakult, azóta kezdtek el a Krím félszigeten keresztül, és akár Lengyelországon keresztül Közép- és Kelet-Európába migrálni az örmények. És ez a 17. század vége a legelfogadottabb, hogy megérkeztek az örmények Erdélybe. Voltak tanulmányi utaink is, meg egy éve volt egy külön British Library projekt, ami az erdélyi örményekkel foglalkozott, különösen igen.
0: És ebbe bekapcsoltál te is, hogyha
2: persze, jól tudom. Persze, igen, a szakdolgozatomat ebből írtam, és nagyon érdekes volt látni, hogy én voltam az egyedüli egy európai a projektben, mindenki vagy Amerikából, vagy a Közel-Keletről jött, és mindenki az erdélyi örményekkel foglalkozott. És nagyon érdekes volt látni azt, hogy az örmények hogyan reflektálnak erre az fajta örménységre, mert azért más örménység, mint az örmény örménység, de nagyon befogadóan, és ők se ismerik ezt annyira, nagyon kevesen vannak, akik tudnak mélyen az erdélyi örménységről.
0: És te mennyire foglalkoztál mondjuk tudom, hogy Szamosújvár az, ami kifejezetten örményváros, de hogy a kolozsvári örmények története, az hogyan alakult? Hogyan kerültek Kolozsvárra az örmények?
2: Kolozsvárra az örmények inkább asszimiláció keretein belül kerültek. Ugye a 17. század után lassan kialakult az a narratíva az örmény szociális körökben, hogy ők integrálódnak a magyar, nem is nemességbe, de felső osztályba. És akkor Kolozsvárra főként új lehetőségek miatt jöttek, ami Szamosújváron nem adatott meg. Például egy könyvben, egy érdekes könyvben azt találtam, hogy volt egy szamosújvári örmény család, aki minden évben eljött Kolozsvárra karácsonyozni például, és újévezni, de azon kívül nem jártak Kolozsvárra, csak az év végén jöttek.
0: De ezt hogyha elképzelni, hogy megszálltak itt valahol, vagy
2: rokonok? Igen, megszálltak itt valahol, ünnepelni. Igen, leginkább

0: örményvárosok, a tipikusan örményvárosok Erdélyben?
1: Szamosújvár, ez egyik leghíresebb az összes közül örményváros. Ez a 18. századhoz lehet visszavezetni, és az örmény kereskedők szépen mondva megnyúlvást akartak keresni, és megtalálták Erdély közepén, de ez egy több száz éves procedúrának a vége volt, ahogy generációkon keresztül elmentek, és vándoroltak, és Szamosújvár azt hiszem az első város, amelyik egy
2: tehát egy terv alapján,
1: megvan.
2: Olasz tervezők alapján lett megépítve, úgyhogy Szamosújváron volt egy vár, amit most ugye átalakítottak börtönni, és a vár melletti részt megvették a gazdag örmények, és ugye ez az 1700-as évek elején vagy közepén történt, és itt a legérdekesebb dolog, hogy ez volt Európában, de úgy azt hiszem, hogy világviszonylatban is az első olyan város, amelyik párhuzamos és merőleges utcákkal bírt, terv szerint megépített házakkal, és az utcáknak számjegy volt a neve. New York még nem volt sehol ebben az időben, de volt Szamosújvár.
0: De hogy innen inspirálod, hogy New York
2: pályázatára. Hát ezt nem mondtam, de ez valahol benne van. Tehát nem, annyira modernül gondolkoztak már akkor az erdélyi örmények, hogy ezt így csinálták meg, persze olasz műépítészek segítségével. És még azt szeretném hozzátenni, hogy valóban, tehát Erdélyben van 4 központ, tehát a szamosújvári, van a csíkszépvízi, van a gyergyói, és van az erzsébetvárosi. És az erzsébetváros, tehát mind a 4 helyszínen templomban, mind a 4 helyszínen hitközösség van, és gyakorlatilag, amiről még eddig nem volt szó, de Damián többször említette, hogy asszimilálódás, tehát hogy az örmények mindent megtettek annak érdekében, hogy akkoriban még a 18. 17. 18. században a többségi népességhez, így szólván a magyarokhoz, a Erdélyben lévő magyarokhoz asszimilálódjanak, és ez meg is történt ugyannyira, hogy az én nagymamám, az ő dédnagymamája, ő már csak a szüleit hallotta örményül beszélni egymás között, akkor, amikor nem akarták azt, hogy értsék a gyerekek. Magyar iskolába jártak, és már csak magyarul tudtak.
0: És tudatosan nem tanították meg a gyerekeiket örményül?
2: Tudatosan, pontosan amiatt, hogy ők háboruk és nemzetiségi hovatartozásuk miatt nagyon gyakran elketett menjenek, el kellett bújdossanak, vagy más lakóhelyet találjanak maguknak, és ebből kifolyólag volt az asszimiláció is, illetve nem csak ez segített hozzá, hanem az unió is, ami megtörtént az örmény egyház és a katolikus egyház között. Ugye Erdélyben az örmények többsége az örmény katolikus egyházhoz tartozik, addig, ameddig Moldvába és úgymond Havasalföldbe az örmények zöme az úgynevezett ortodox egyházhoz, az apostoli egyházhoz tartoznak. Ugye megtörtént az 1054-es egyház szakadás, amikor az örmény egyháza keleti egyházakat választotta, és mondjuk úgy, hát a római katolikus egyházon belül van elég sok keleti rítus, mind a görög katolikus, és egy rítus közülük az örmény katolikus rítus is, és ez tükröződik úgy Szépvízen, úgy Gyergyószent Miklóson, úgy Erzsébetvároson és Szamosújváron.
0: Mennyire különbözik az örmény rítus a római katolikustól például? Mondjuk azt hiszem, ezt ismerjük leginkább.
2: Nagy vonalakban a II. Vatikáni zsinatig a római katolikus liturgiákat latin nyelven tartották. Világszerte az örmény katolikus miséken örményül tartják, kivéve Erdélyt, ahol az asszimiláció miatt magyarul tartják a misét. Egy nagyon lényeges különbség a latin rítus és az örmény rítus között az, hogy a lelkész, a pap egyedül is el tudja végezni a szent misét. Az örmény rítusban ez egy ilyen responsoriális liturgikus keret van. Szükség van egy diákonusra a pap mellett, vagy hogyha diákonus nincs, akkor egy minisztránsa, aki a liturgiában válaszolgat a papnak. És hogyha nincsen pap, nincsen diákonus és nincs kórus, mert az énekek az egy nagyon fontos mozzanata liturgia.

0: Janak, akkor nem lehet érvényesen szent misét elvégezni. Így hát, ahogy mondtam, a római katolikus pap önmagába egyedül is el tudja végezni. Ha még akkor is a kórus mondjuk egy vagy két néniből áll, ott kell legyen és kell éneken, máskülönben nem érvényes. Tehát minimum 4 személy kórus gyanánt mondjuk egy vagy két személy, de aki a responszorumokat adja, tehát a válaszokat adja a papnak, ott kell legyen a misén. A másik dolog, amit éppen említettem, hogy a római katolikus liturgiát a második vatikáni zsinat után szembe a néppel végzik. Itt az örmény katolikusoknál még mindig háttal, megfordul időnként a pap, amikor mondjuk elmondja szentbeszédet, vagy amikor áldásokat oszt, vagy amikor áldoztat, de amúgy minden háttal végződik, és magyar nyelven, de az énekek kötelezően örmény nyelven vannak. Persze fonetikusan van leírva, mert nem lett, senki sem ismeri ezeket a írásjeleket. Most már most senki nem, mert mellettem ül valaki, aki ismeri őket, és tudná örményül is olvasni, de ez mondjuk egy nagy újdonság, mert valóban, tehát létezett 15 évvel ezelőttig körülbelül egy csíkszépvízi 98 éves örmény bácsi, aki még tudta írni, olvasni a nyelvet, de ő már sajnos meghalt, és azóta, aki beszélni, írná vagy olvasná a nyelvet, az, tehát még a papok közül sem advalivel magyarul megy a liturgia.
1: Említetted ezt a bácsit, aki még beszélt és olvasott örményül. Ő egy szerzetes volt?
0: Ő egy szerzetesnek tanult valóban, tehát egy melhitarista, tehát szerzetben tanították őt, tehát nem otthon tanulta meg a nyelvet, hanem elment Bécsbe, és valahogy a tanulmányai végén úgy döntött, hogy mégse lesz pap, és hazament Szépvízre, de ő iskolai tanulmányok alapján tanulta meg a nyelvet, igen.
1: Csak azért, mert hogy akit érdekel, akkor én egy vele készült interjút megtaláltam a Világhálón, úgyhogy egy nem éppen mai, de egy jó néhány évvel ezelőtt interjút meg lehet keresni, hogyha valakit érdekel továbbra is a téma. Nem szeretnék mondjuk itt súlyozni, de hogy talán az is nagyon izgalmas, hogy egy mai fiatal elmegy és megtanul örményül írni, beszélni. Ezt az egyetemen kezdted el, vagy már az előtt?
2: Teljesen az egyetem keretein belül nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Főleg az első két év. Utána sokkal könnyebben jönnek már a szavak is. Nagynéném például krikszkrakszoknak nevezi azokat a betűket, és amikor kézírást kell olvasni, az egy teljes, ezt külön tanítják, hogy hogyan kell kézírást olvasni, meg kéziratokat olvasni. 3 olyan órán volt, ahol kéziratokat tanítottak csak olvasni, mert annyira nehéz, meg rövidítések vannak benne, amit az ember nem ért. De nagyon-nagyon örülök, hogy valamennyire megtanultam. Egy nagyon nagy pozitívum.
1: És mennyire volt nehéz? Hát gondolom, egy 3 év alatt azért egy a miénktől ennyire különböző nyelvet, mondják, hogy a magyar nyelv sem könnyű, amit tudunk, csak hogyha beleszületünk, az úgy teljesen más. De hogy egy ilyen ennyire különböző, és azt mondják, hogy nehéz nyelvet megtanulni, azért ez milyen volt?
2: Egy kihívás volt, ez biztos, de nagyon hálás kell legyek a tanárnőmnek, mert én csak akkor tudok nyelvet tanulni, hogyha azt türelemmel tanítják nekem, másképp nem tudom megtanulni. Örményországban azóta nem voltam, hogy igazán kipróbáljam az örményemet, de az örmény kollégáimmal valamennyire próbáltam azért beszélgetni. Ők cserébe meg kellett tanulnak magyarul, az egy kicsit nehezebben ment nekik.
1: Na hát akkor végül is ez egy, azt hiszem, egy elég jó elismerés, visszajelzés, hogy neked könnyebb volt örményül megtanulni, mint nekik magyarul.
2: Igen. Szerintem a magyar nyelvről elmond valamit.
1: Igen, és még az interjú előtt beszéltük, azt hiszem, hogy azért nem sok európai jelentkezett az armenológia szakra.
2: Ezért ez egy nagyon-nagyon direkt specializáció, hogy armenológia. Legtöbb más egyetemeken ez oszmanológián belül van, az oszmán birodalom történelmén belül van armenológia is. Én voltam az egyedül egy európai az egész képzésen. Néha még jött egy-egy Erasmus diák, az csak a történelem részére jött, úgyhogy igen.
1: Azt tudjátok-e, hogy Kolozsváron hány örmény származású ember él?
0: Hát nekünk a nyilvántartásunkban őszintén 70 és 80 közötti tag van. Ez viszont egy nagyon relatív szám, mert ők azok, akik hajlandók is vállalni az örmény gyökereiket. Van közöttünk egy olyan vicc vagy anekdóta, vagy adoma, hogy a világon két fajta ember létezik. Az egyik, aki tudja magáról, hogy örmény, és a másik, aki még nem tudja magáról, hogy örmény, mert hogy annyira szélre elágazottak itt Erdélyben a gyökerek, hogy kis valószínűség van arra, hogyha valaki nagyon hátra kutat az ősei között, nem találna valaki ilyesmit. Azt szokták mondani, hogy egy kis örmény vér megfertezi az egészet, tehát az nincs olyan, hogyha valakiben van egy kis örmény vér, akkor az ne lenne örmény. De hát kevesen ismerik így a gyökeréket, kevesen néznek utána, és hát mi is gyakorlatilag úgy jöttünk rá az egészen, mert nem voltunk mi mindig ennyire örmény tudatúak, mint most, hogy az örmény származású nagymama részemről, az apai részről, ugye itt is a női ág számít, mind a zsidóknál. Ő volt örmény. Ők gyakorlatilag nem Szamosújvárról származtak, hanem Kapusról, Nagykapusról, Kolozsvár mellől. És ők voltak ott azok a kereskedők, illetve tímárok. Erdélyben nagyjából ez volt, tehát az örményeknek a foglalkozás, hogy kereskedők, illetve bőr előkészítők és bőr kereskedők. Ők is tímárok voltak az elődeink. És ez fogott meg bennünket a legjobban, hogy a családunknak ez a része volt a legpregnánsabb, illetve a leg, hogy mondjam, mert van bennünk román, magyar, német, még olasz is, tehát mindenféle, de ez volt a legpregnánsabb, annyira, hogy ezt elmondanám így, ez már nem adom, mert ez egy családi hagyomány, hogy adválim, hogy az örmények csak az örményekkel házasodhattak egy bizonyos pillanatig, nem csak vagyon megtartás szempontjából, hanem úgy, hogy hát nem voltak jó szemmel nézve, hogyha kívülállókkal házasodtak. A kedves némamám elkövette azt a nagy, mondjuk úgy szentségtörést, hogy ő egy katolikus magyarhoz ment feleségül. Ebből kifolyólag borzasztó nagy cirkusz volt a családba, és ha értettem, egy bizonyos ponton azt hiszem, hogy ki is tagadták, de utána hát történt egy valódi családi tragédia, meghalt a bátyja, és akkor ő maradt az egyedüli egy sarja a házba, és akkor vissza lett fogadva. De hogy ezért is mondjuk sok helyen eltűntek az örmények, mert egy bizonyos pontig csak úgy örménnyel házasodhatott a régi hagyományok szerint. Aztán pedig persze most már vegyes házasságok vannak, ahol sajnos most már az emberek nem úgy annyira figyelmesek arra, hogy gyakorlatilag kik voltak az elődök.
1: És Damian, számodra mikor lett fontos az örmény identitás?
2: Hogy őszinte legyek, amikor Budapestre mentem tanulni, azelőtt körülbelül semmit nem tudtam, így elmentem az örmény rendezvényekre, de voltam azelőtt Törményországban, de hogy így nem kötöttem semmilyen szinten szerintem az örményekhez. És amikor elmentem Budapestre, és elkezdtem tanulmányozni ezt a kultúrát, akkor jöttem rá, hogy érdekes, nagyon hasonlítom úgy szerintem a magyar történelmhez és kultúrához, és a magyar gondolkodáshoz. 4 éve kezdődött el, hogy nem azt mondom, hogy szimpatizálok, de jobban megértem azt, hogy mi az, hogy örménynek lenni.
1: De hogy miért választottad akkor ezt a szakot? Tehát ez se nem könnyűnek nem mondható, se nem annyira népszerű, gondolom, szóval, hogy igen, kevés ilyen szak van, és szerintem kevesen hallottak róla.
2: Mindenképpen angolul szerettem volna tanulni, és Kolozsváron nem volt olyan szak a Bábes Bolyain, ahol történelmet vagy bölcsésztudományokat angolul lehetne tanulni. Az angol nyelvű bölcsészten kívül, ami annyira nem vonz. Úgyhogy adódott egy ilyen lehetőség, hogy Budapestre menjek a Pázmányra, és akkor megtudtam, hogy angolul van, örültem, és utána jöttem másik, hogy örményül is meg kell tanulni, akkor elgondolkoztam egy kicsit rajta, de örülök, hogy azt választottam.
1: És amúgy neked mennyire mennek a nyelvek, vagy mennyire szeretsz nyelvet tanulni?
2: Szeretek nyelvet tanulni, beszélek magyarul, románul, örményül valamennyire, németül és angolul, úgyhogy ez egy családi hagyomány itt.
0: Ha mondjuk az örmény sajnos az örmény nem volt, de újítást hoztál a családban én az örmény nyelváltal. És szerintem az is volt, hogy kihívás, tehát nem tudom hogyan, de Damiannak tetszenek a kihívások, és ez egy valódi kihívás volt. És elnézést, most ezt nem tudom, hogy országvilág előtt mondom, de fantasztikusan nagyon megnőtt a tiszteletem és a megbecsülésem a fiammal szemben, hogy ő nekivágott ennek, és sőt, cum laude vette a dolgokat, úgyhogy generációk után ő az első, aki tud örményül. Szóval ez egy fantasztikus újdonság a családban.
1: És nem akartok ti is tőle tanulni? Gondolom, ez nem olyan egyszerű dolog, hogy most egy kicsit megtanulunk örményül.
0: De itt a nehézség áll fenn, mert hogy ahogy mondtad, nagyon sok türelem kell hozzá, ami manapság, nem tudom, hogy hol lehet összeszedni, de a hétköznapokban nagyon nehéz.
1: De ha megtaláld a forrását, akkor szóljál
0: igen,
1: nekem is, hogy menjek oda.
0: Föltétlenül.
1: És vannak-e itt még Erdélyben, Kolozsváron örményül tudó örmények? Tudtok erről? Vagy akár az országban?
0: Nem tudok róla, ahogy mondtam, tehát ez a bácsi volt az utolsó, akiről tudtunk mi szép bizony tudott örményül. Van viszont egy Kolozsvárról elszármazott örmény, aki Jerevánban, Örményország fővárosában, a főarchívumban, mi is annak a neve, hogy mondják?
2: Maténadarán.
0: Ban, igen, utat és megtanult örményül, és tehát az egy olyan levéltár, ahol Örményország szinten, de világszinten összegyűjtötték az összes értékes, vagy ami felelhető értékes kéziratokat, illetve...
2: Ott vannak az első örmény kéziratok az 5. századból, tehát, hogy addig mennek vissza. És ez egyik legérdekesebb, ahol valahol jártam. Örmény kézirat, örmény biblia fordítások az 5. századtól kezdődően.
1: És akkor ezeket megnézhettétek, kutathattátok?
2: Kutatni nem, azért olyan szinten még nem voltunk. De megnézhettük őket.
1: És úgy kell képzelni, mint egy múzeumot, hogy egy üveg
2: igen,
1: mögött,
2: igen,
1: és...
2: Igen. Uh-huh. Igen. És a Maténadaránnak a vezetője minden évvel jött a pázmányra egy órát tartani, hogy még az érdekes volt.
1: És mi volt számodra a legérdekesebb az egész képzésben, vagy abban, amit az elmúlt években az örményekről megtudtál?
2: Az, hogy az asszimiláció milyen procedúrán keresztül történt, és azt, hogy különféle népek hogyan látták az örményeket, mert ugye Örményország történelmében nagyon keveset volt független. Ez is egy mai politikai probléma, hogy nem tudnak függetlenek lenni. És nagyon érdekes volt különféle szempontokból, tehát oszmán, orosz, perzsa szempontból az örmény történelmet és az örmény kultúrát tanulmányozni. És igen, ezen belül az asszimilációt. Ez volt a legérdekesebb, és a legjobb program, ami 4 év alatt részt vettem, az Mark Nishanyan. Ő egy örmény filozófus, kritikus, aki Párizsban él, és hát az ő könyveit adták fel kötelező olvasmányként első évben, úgyhogy harmad évben nagyon jó volt személyesen is találkozni vele.
1: Ezt mi meg akartam kérdezni, csak közben másfele terelődött a beszélgetés, hogyha jól tudom, akkor azért nem minden örmény katolikus, ugye?
0: Nagy egyházszakadás alkalmából az örmények a keleti egyházat választották, ebből kifolyólag, ahogy mondtam, ortodox egyház, illetve a hivatalos nevük apostoli egyház, és a hívek nagy része olyan 96%-a, illetve az örmények mondjuk úgy 96%-a az örmény apostoli egyházhoz tartozik. Erdélyben és Európában viszont az uniók által, amik létrejöttek a 17. 18. században, katolikus egyházban integrálódtak, és létrejött ez az úgynevezett örmény katolikus rítus, ami gyakorlatilag egy rítus a romai katolikus egyházon belül. Érdekes módon az örmények mind nemzetiség is kisebbség, mind vallás is kisebbség, de nagyon jól megvannak a bőrükbe ebből a szempontból.
1: De hogyha jól tudom, akkor nem tudom, hogy milyen arányban, de hogy vannak protestánsok is.
0: Nem csak protestánsok vannak ortodoxok is, tehát a vegyes házasságok által vannak olyan örmények, akik protestánsok, neoprotestánsok, illetve ortodoxok is, mert az asszimiláció elment egész odáig, hogy átvették a férj vagy a feleségnek a vallását, tehát ebből kifolyólag valóban az örmény létet nem határozza annyira meg mondjuk a katolikusság vagy az ortodoxia, mint ahogy meghatározom, mondjuk, hogy valaki zsidó, akkor az vallását is azzal megvallotta, hogy zsidó. Hosszú idején azt hittem, hogy az örmény is ilyesmi, de nem, az örmények nem, tehát az örményeknél van mindenféle felekezetű.
1: És hogy akkor egy kicsit így keretezzük a beszélgetést, akkor így a végén térjünk vissza megint egy kicsit a székházhoz, hogy melyik lesz a következő olyan esemény, ahol ismét a székházban ünnepeltek, és még egy plusz kérdés, hogy mehetnek oda olyanok is, akik nem örmények?
0: Általában szimpatizánsokat szoktunk fogadni, akik valamilyen mértékbe kötődnek az örmény közösséghez. Ezt én adva lévén, hogy te is valamilyen keretek között jutottál el, tehát én próbáltam kezdeményezni azt, hogy legyünk annyira nyitottak, hogy tudjunk másokat is fogadni, és ebből kifolyólag mondjuk találkoztam veled, és tudtunk most így együtt beszélgetni. De nem egy zárt tér, van egy elérhetőség, ami megvan adva a Facebookon, és ha valaki betelefonál és azt mondja, hogy igen, ő érdekelt, akkor nyilván nyitva áll a kapu, de úgy, hogy csak úgy besétálni az utcáról, azt is meg lehet csinálni, hogyha ismeri az ember a kapukódot, és nyílik az ajtó, de általában előzetes egyeztetés után bárkinek nagyon szívesen bemutatjuk ugye a székházat, mind a székházban lévő erekéket, kincseket, idézőbe kincseket, de számunkra valóban egy nagyon gazdag és nagyon színes hagyaték, amit évtizedek alatt tudtunk összegyűjteni. Általában ahhoz, hogy nyissunk az emberek felé, kevesebbet szoktunk ünnepelni a székházban, hanem inkább ilyen nyílt rendezvényeken szoktunk ünnepelni, és a következő az gondolom pontosan ez, amit mondtam, a Szongott Kristóf díjnak a kiosztása lesz, ami ugyancsak a Redut épületében fog megtörténni. Tudnélik az Erdélyi Etnográfiai Múzeumnak az igazgatója. Egyben van a Babesgolyai Egyetemen belül egy úgynevezett armenológiai
2: osztály, tehát nincsen diák.
0: Van ott a Babesgolyai Egyetemen belül több, kezdve Hollandtól Kínaig mindenféle szak, hogyha olyan országból jönne diák a Babesgolyóra, akkor, hogy legyen egy valami közös kötődési pont, és ennek az intézménynek, az armenológiai intézménynek az igazgatója, ennek a múzeumnak az igazgatója, tehát egy szemébe, és ezért mindig is kedves házigazdánk, és mindig szeretettel fogad minket, és tárlatainkat, vagy rendezvényénket, ahhoz, hogy valóban mások is részt tudjanak venni rajta, és ne csak ilyen bennfentes ünnepeket tartsunk.
1: És a Facebookon mit írjanak be, hogy megtaláljanak titeket?
0: Sajnos ez, hogy mondjam, magyar nyelven nincsen, de hogyha beírják a kedves hallgatók azt, hogy Curtea Armenească, ami az örmény udvart jelenti, akkor úgy a rendezvénynek a plakátját, illetve a programját megtalálják, illetve az elérhetőségeinket. A székháznak van egy Uniunea Armenilor Szukurszála Cluj honlapja is, de azt sajnos nem tudjuk annyira jól updatálni, mint a Curtea Armenească-t. Tehát van egy ilyen honlap is persze, hogy Uniunea Armenilor Szukurszála Cluj.
1: Tehát akkor a Facebookon a Curtea Armenească
0: oldalról. A Curtea Armenească oldalról kapnak hivatkozást erre az oldalra is, és adva lévő, hogy itt évente meg szoktuk ezt tartani, ezt jobban karban tartjuk ezt a honlapot, illetve több információ is van ezen, azzal kapcsolatosan, hogy milyen kulturális rendezvények vannak az örmény udvaron belül.
1: Értem, hát köszönöm szépen, én remélem, hogy sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy így közelebbről is megismerjék, és ne csak a rádió hullámain keresztül halljanak, hanem tapasztalati úton is megismerjék az erdélyi örmény kultúrát, és mindazt, amit adott Erdélynek, meg amit a mai napig ad. Úgyhogy én köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Anka Pállal, a Romániai Örmények Szövetsége Kolozsvári Fiók Szervezetének az alelnökével beszélgettem, illetve Anka Damiánnal, aki a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem szakán armenológiát tanult. És hát azt hiszem, hogy még sok minden volt a tansúlyában, amit itt most nem tudott ilyen a rövid keretek között elmondani, de hát remélem, hogy majd még sikerül erre akár időt kerítsünk, hogy akkor még mélyebben és még sok izgalmasságot megosszon a hallgatóinkkal, és hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet és a türelmet, hogy velünk voltak.
2: Mi is köszönjük szépen. Snorahalem.
0: Köszönjük szépen, Snor Helen.
3: A rovatot Kolozsvár polgármesteri hivatala és városi tanácsa támogatta.

Rejtett Kolozsvár című rovatunkat hallották, amelynek Janicsko Mihály Noémi volt a házigazdája. A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Rudolf Péter, színész, szinkronszínésztől származik, és így szól. Az igazán nagy színészek alázatosak. Ahhoz, hogy az ember ilyen hosszú ideig tűzvonalban lehessen, már kevés az ego. Ahhoz nagyon kell szeretni és tisztelni azt, amivel éppen foglalkozik. Hamarosan híradóval jelentkezünk, a híradó után versrovatunkban egy újabb költeményt hallgatunk meg, majd Agnus 35 román nyelvű rovatunkkal zárjuk október 15-i csütörtök déli magazin műsorunkat. Tartsanak velem a következő órában is!

0: A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Híreink először címszavakban. Új orvosi berendezéseket vásárolnak Kolozsváron. Mesterséges intelligencia laboratóriumot avatnak a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Nemzetközi Egyetemi Fórum kezdődött Kolozsváron. Folytatódik a kolozsvári zenei ősz. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Új orvosi berendezéseket vásárolnak Kolozsváron. Több mint 2.200.000 eurós beruházással korszerűsítik a kolozsvári rehabilitációs klinika diagnosztikai felszerelését. A Kolozs megyei tanács új mágneses rezonancia és komputertemográfiás berendezések, vagyis MRI és CT készülékek beszerzését indította el. A fejlesztés célja, hogy javítsák a diagnosztikai vizsgálatok minőségét és korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokat biztosítsanak a betegek számára. Az új berendezések segítségével az orvosok pontosabb képet kaphatnak a különböző betegségekről és sérülésekről. A korszerű diagnosztikai eszközök hozzájárulhatnak a kezelések hatékonyabb megtervezéséhez és a betegek gyorsabb ellátásához. Mesterséges intelligencia laboratóriumot avatnak a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Új mesterséges intelligencia laboratóriumot és közösségi teret avatnak ma a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Az október 15-ére meghirdetett eseményen bemutatják a Terasa Sud Hub elnevezésű zöldövezetként kialakított egyetemi közösségi teret is. A fejlesztések célja az oktatási és kutatási infrastruktúra korszerűsítése, valamint a hallgatók számára elérhető lehetőségek bővítése. A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet tölt be a mérnök képzésben és a technológiai kutatásokban. Az új laboratórium hozzájárulhat a hallgatók gyakorlati tudásának fejlesztéséhez és az innovatív egyetemi projektek megvalósításához. Nemzetközi Egyetemi Fórum kezdődött Kolozsváron. 80 európai egyetemi vezető részvételével kezdődött nemzetközi tanácskozás csütörtökön Kolozsváron. Az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem ad otthont az Európai Élettudományi Egyetemek Szövetsége 16. rektori és dékáni fórumának. A kétnapos rendezvény középpontjában az élelmezés biztonság, a fenntartható élelmiszertermelés és az egyetemek társadalmi szerepvállalása áll. A rangos szakmai találkozót első alkalommal rendezik meg Romániában. A résztvevők azt is megvitatják, miként járulhatnak hozzá a felsőoktatási intézmények a globális élelmezési kihívások kezeléséhez. Folytatódik a kolozsvári zenei ősz. Október 23-áig várja a komoly zenekedvelőit a kolozsvári zenei ősz. Az idén 59. alkalommal megszervezett fesztivál október 9-én kezdődött a Transzilvánia Filharmónia hangversenyével. A rendezvény sorozata város egyik legrégebbi és legrangosabb komoly zenei eseménye, amely évről évre neves hazai és nemzetközi előadókat vonultat fel. A fesztivál szervezője a kolozsvári Transzilvánia Állami Filharmónia. A programban szimfonikus hangversenyek, kamarazenei előadások és kortárs zenei művek is helyet kapnak. A szervezők célja, hogy a klasszikus zene gazdag világát minél szélesebb közönséghez juttassák el, és tovább erősítsék Kolozsvár kulturális szerepét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,33 baniba, 1 amerikai dollár 4,77 baniba, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 14 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 5 Celsius fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit használtuk. Jó hír rovatunk következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai, 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Mai déli magazin műsorunk utolsó órájában lépve a nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1959. október 15-én született Rudolf Péter, színész, szinkron színésztől származik, és így szól. Az igazán nagy színészek alázatosak. Ahhoz, hogy az ember ilyen hosszú ideig tűzvonalban lehessen, már kevés az ego. Ahhoz nagyon kell szeretni és tisztelni azt, amivel éppen foglalkozik. Hamarosan versrovatunk következik, amelyben Ady Endrének az Álmom az Isten című költeményét hallgatjuk meg. Majd ezt követően Agnus 35 román nyelvű rovatunkkal jelentkezünk. Tartsanak velünk, ha tehetik. Versrovatunk következik.

Ady Endre, álmom az Isten. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utam a nagy nihil, a semmi. A sorsom menni, menni, menni. És az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmom. Nagy bolond hitben s csak ennyit szólni, Isten, Isten, s újból imádkozni. Nem bírom már harcon vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül.

Versrovatunkat hallották, amelyben Ady Endrének az Álmom az Isten című költeményét hallgattuk meg. Hamarosan Agnus 35 román nyelvű rovatunk következik, amelynek Mádlia András a házigazdája. Előtte azonban még hallgassuk meg a Hillsong United Oceans című dalát, amelyet a Fike Band ad elő.

Mai áhítatunk címe: Béke a nehéz időkben. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 20. verse. A következő percekben Samuel E. kanadai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Amikor egy veszélyes vírus támadta meg egészségemet, a félelem eluralkodott rajtam. Minden nap küzdelemnek tűnt, és a halál gondolata megbénított. Az orvosi segítség nem volt elég, ezért az imához fordultam. Bibliaolvasás közben rábukkantam a Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 20. versére. Ez a vers vigaszt nyújtott, amikor a félelem rám tört. A napok bizonytalanságban teltek, de ez a vers olyan volt, mint egy barát. Elkezdtem naponta imádkozni. Váratlanul javulni kezdtek a dolgok. Nem volt azonnali gyógyulás, de a félelem lassan elhalványult, és a testi tüneteim is fokozatosan elmúltak. Minden nap erősebb lettem, és a vírus már nem hatott rám olyan erősen. Nem csak fizikailag gyógyultam, hanem a hitem is visszatért, és éreztem Isten jóságát. Visszatekintve hálás vagyok. Minden lélegzetvéden régen a félelemre emlékeztetett, most viszont az erőre és a reménységre. A Zsoltárok 34. fejezetének 20. versének igazsága már a szívemben él. Ez nem csak egy vírus legyőzéséről szólt, hanem arról is, hogy megtaláltam a hitemet és a gyógyulást. A nehéz időkben a hit és az ima lehetnek azok a fények, amelyek utat mutatnak. Ez a vers olyan, mint egy kötél, amely kihúzott a sötétből az új élet felé.

Imádkozzunk! Úrunk, segíts, hogy a küzdelmek és a reménytelenség idején vigaszra találjunk jelenlétedben. Hallgass meg kiáltásunkat, ments meg a bajból, és légy menedékünk. Amen.

Az Úr közel van hozzám megtörtségemben, mondja ezt Samuel, így kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk és bízzuk Istenre gondjainkat.

Előbb a nap áhítatát tolmácsolta Lukács Orsolya, majd a Kávészünet együttesnek a Füstbe ment terv című dalát hallgattuk. Ezzel október 15-i csütörtök déli magazin műsorunk a végéhez ért. A nap gondolatával zárjuk műsorunkat. A mai idézet Rudolf Péter színész szinkronszínésztől származik, és így szól. Az igazán nagy színészek alázatosak. Ahhoz, hogy az ember ilyen hosszú ideig tűzvonalban lehessen, már kevés az ego. Ahhoz nagyon kell szeretni és tisztelni azt, amivel éppen foglalkozik. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották, Békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig.

legyen. Túl szép, ahogy szeretsz, elhinni én alig merem. Az ég azonnal kékebb, ha én rád gondolok. A szép azért lett még szebb, mert már veled vagyok.

Én koldus vagyok, és új elhagyott, már se.

hajnalodban megszerettelek. Úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott rám.

0: Híreink először címszavakban. Új orvosi berendezéseket vásárolnak Kolozsváron. Mesterséges intelligencia laboratóriumot avatnak a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Nemzetközi egyetemi fórum kezdődött Kolozsváron. Folytatódik a kolozsvári zenei jősz. A meteorológusok előrejelzése szerint ma változékony időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Új orvosi berendezéseket vásárolnak Kolozsváron. Több mint 2.200.000 eurós beruházással korszerűsítik a kolozsvári rehabilitációs klinika diagnosztikai felszerelését. A Kolozs megyei tanács új mágneses rezonancia és komputer tomográfiás berendezések, vagyis MRI és CT készülékek beszerzését indította el. A fejlesztés célja, hogy javítsák a diagnosztikai vizsgálatok minőségét és korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokat biztosítsanak a betegek számára. Az új berendezések segítségével az orvosok pontosabb képet kaphatnak a különböző betegségekről és sérülésekről. A korszerű diagnosztikai eszközök hozzájárulhatnak a kezelések hatékonyabb megtervezéséhez és a betegek gyorsabb ellátásához. Mesterséges intelligencia laboratóriumot avatnak a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Új mesterséges intelligencia laboratóriumot és közösségi teret avatnak ma a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Az október 15-ére meghirdetett eseményen bemutatják a Terasa Sud Hub elnevezésű, zöldövezetként kialakított egyetemi közösségi teret is. A fejlesztések célja az oktatási és kutatási infrastruktúra korszerűsítése, valamint a hallgatók számára elérhető lehetőségek bővítése. A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet tölt be a mérnök képzésben és a technológiai kutatásokban. Az új laboratórium hozzájárulhat a hallgatók gyakorlati tudásának fejlesztéséhez és az innovatív egyetemi projektek megvalósításához. Nemzetközi egyetemi fórum kezdődött Kolozsváron. 80 európai egyetemi vezető részvételével kezdődött nemzetközi tanácskozás csütörtökön Kolozsváron. Az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem ad otthont az Európai Élettudományi Egyetek Megszövetsége 16. rektori és dékáni fórumának. A kétnapos rendezvény középpontjában az élelmezésbiztonság, a fenntartható élelmiszertermelés és az egyetemek társadalmi szerepvállalása áll. A rangos szakmai találkozót első alkalommal rendezik meg Romániában. A résztvevők azt is megvitatják, miként járulhatnak hozzá a felsőoktatási intézmények a globális élelmezési kihívások kezeléséhez. Folytatódik a kolozsvári zenei jősz. Október 23-áig várja a komoly zenekedvelőit a kolozsvári zenei jősz. Az idén 59. alkalommal megszervezett fesztivál október 9-én kezdődött a Transzilvánia Filharmónia hangversenyével. A rendezvény sorozatot a város egyik legrégebbi és legrangosabb komoly zenei eseménye, amely évről évre neves hazai és nemzetközi előadókat vonultat fel. A fesztivál szervezője a Kolozsvári Transzilvánia Állami Filharmónia. A programban szimfonikus hangversenyek, kamarazenei előadások és kortárs zenei művek is helyet kapnak. A szervezők célja, hogy a klasszikus zene gazdag világát minél szélesebb közönséghez juttassák el, és tovább erősítsék Kolozsvár kulturális szerepét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 77 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 14 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkest.com előrejelzéseit továbbítottuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megnyitotta őszi évadát a Nagyberegi Tájház.
9: Bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését. Ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű muzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatba és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház.
8: Porkoláb Pál, fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat.
10: Legelőször, mikor én is értesültem erről a díjnak az ideítéléséről, meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére, és úgy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Nekem is kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül.
8: 10 éves a Szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti liceum.
11: Ilyenkor az ember visszatekint arra, amit megvalósított, listázza a kudarcait is ugyanakkor, úgyhogy mi ennek a munkának néztünk elébe az idén.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Megnyitotta őszi évadát a Nagyberegi Tájház, ahol ezúttal is a hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények kerülnek a középpontba. Az első október 14-i alkalmat a szüret témája köré szervezték, így a résztvevők a szüreti időszak hagyományaival és a hozzá kapcsolódó népszokásokkal is megismerkedhetnek. Hogy milyen programokkal készültek az őszi évad kezdetére és mit kell tudni a Nagyberegi Tájházról, arról dr. Gál Adél néprajzkutatóval, a Nagyberegi Tájház programkoordinátorával beszélgetünk.
1: Október 7-e van, de október 14-én, tehát napra pontosan egy hét múlva a szüreti évadnyitó lesz a Nagyberegi Tájházban. Még mielőtt erre rátérnénk, és erről a programról.
2: Igen, az már egy bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését. Ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű muzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatba és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház. Akkor nem volt példa erre Kárpátalján, nem nagyon találkoztunk ilyennel, hogy hogyan is működik egy élő tájház, és én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi be az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban. Amikor ez a cél megfogalmazódott, hogy élő tájházzá váljon a Nagyberegi Tájház, akkor ez nem egy légből kapott gondolat volt, hanem már a tájházat úgy rendezték be, úgy volt megtervezve annak a létrehozása, akkor még ugye nagy szerepe volt ebben Kész Margit néprajzkutatónak, Kész Barnabásnak, akik berendezték, tehát ők irányították a szakmai vonalon, hogy hogyan kell berendezni a tájházat. Igen, és tehát úgy rendezték be, hogy lett egy muzeális része az intézménynek, ami mai napig így van, tehát van egy látogatható terünk, illetve kettő, a tiszta szoba és a konyha, látogatótér. A többi része a hátulsóház, vagyis a lakószoba, a kamra, az pedig már foglalkoztatóteremként működik. A kamra maga az egy eleve egy szövőterem, tehát amellett, hogy ott vannak a régi eszközök, amelyeknek egykor a kamrában megvolt a helyük, amellett ott van állandó jeleg, ugye fölállítva egy szövőszék, amelyen dolgozunk, mert bármilyen programot, tematikus programot hirdessünk, bármit szervezzünk, azt mindig szem előtt tartjuk, hogy ugye Nagybereg, hát a beregi szőttes központja, ott lakik a beregi keresztemes, úgyhogy ez nagyon gyakran helyet kap a programunkba, akár célirányosan szőttes készítés alkalmát hirdetjük, vagy egyéb alkalom mellett, de a gyerekek vagy a csoportok bejönnek, megnézik a szőszék működését, ha nem is mindig beregi szedett mintás textíliát készítünk, valamit készítünk, de a szövőszék működésével mindig megismerkednek. És hogy ott van még egy fontos terünk, a kemence, a sütő, amit szintén használunk, tehát igyekszünk gyakran befűteni a kemencét is, hogy valamilyen olyan hagyományos népi ételt készítsünk, hiszen a foglalkozásainkhoz az is hozzájárul, hogy nem egyszerűen kekszel, vagy valamilyen édességgel kínáljuk meg a látogatókat, hanem magunk készítünk, használjuk ott a konyhában a tűzhelyet, a sport, vagy sütünk éppen a kemencében valami hagyományos ételt, édességet, és így indult annak idején a tájház, és alakult ki az, hogy ma már tudunk hirdetni őszi évadot egy egész foglalkozás sorozattal, vagy tudunk tavaszi évadot hirdetni mindig az adott jeles naphoz igazítva a foglalkozásainkat, a programjainkat.
3: Délközdeleg maradjunk kicsit a gasztronómiai résznél. Mik azok az ételek, amit Bereg központtal ebben az élő tájházban mindenképpen meg kell említenünk is a régmódból, azért vidékünkre jellemző?
2: Jellegzetes ételünk, amit van, aki speciálisan kéri is, hogy készítsünk, ha a kemencét befűtjük, a beregi kaprostúrós. Ez egy ilyen egyedi, különleges édesség. A kaprostúróst, vagy egy porlós, túrós porlóst, azt nagyon sokan ismerik, de Beregen ezt úgy készítik, hogy a túró töltelék kevés kevésbé édes, és kapor kerül a töltelékbe, és rácsozzák tésztával a tetejét, és ha ezt kemencében sütjük ki, akkor annak páratlan íze van, de egyébként emellett bármi más, ami hagyományos, tehát gondolok arra, hogy a legegyszerűbb forma, amit megmutattunk a gyerekeknek, a platon sült tészta, spóron sült tészta, a kis pászkák. Amikor mondjuk csigatésztát készítünk, ugye abból az alapanyagból, abból a tésztából fölvágjuk apró csíkokra, és akkor a gyerekek, vagy éppen a felnőttebb, nagy idősebb látogatók süthetik a spór tetején maguknak, és akár egy tejföllel, vagy még úgy is fogyaszthatják. Tehát ez olyan különlegesség, amivel ma nem igazán találkozunk az otthonokban. De emellett, ami farsang idején a tepertős pogácsa, vagy farsangi fánk, hát ami mindig az adott időszaknak a jellegzetes étele, vagy ilyen például húsvétkor a sárga túró készítése, és azt is a szakácsnőnk a beregi ízek szerint igyekszik elkészíteni, és ezt megmutatjuk a látogatóknak.
1: Az ősznek, a szüreti időszaknak mi a jellegzetes étele Nagyberegen?
2: Most ősszel, a szüreti évadnyitón úgy gondoltuk, hogy egyrészt az italra hadd térjek rá, szőlőt fogunk taposni Dézsában, és majd mustot isznak a látogatók, és emellett megint a kemencét fogjuk használni, és úgy tervezzük, hogy parasztporlóst fogunk készíteni. Most ez konkrétan ehhez az alkalomhoz kapcsolódik, és lehet ez így almás, vagy egyszerű szilvalekváros, tehát az üstben fő szilvalekvárat töltött parasztporlós, de ősszel az egyéb foglalkozásokon volt rá példa, és azt hiszem idén is lesz, hogy kukoricalisztből készítünk piskótát, ezt Málé pogácsának is nevezzük. Nagyon ritkán készítünk ma már otthon ilyen édességet, ez egy frissen kisülve, egy piskóta-szerű sárga édesség, amit akár mazsolával ízesíthetünk még, tehát, és kukoricalisztből kész.
1: Itt olvasom közben én szórólapot, hogy szőlőtaposás, erről volt, ezt effektíve úgy képzeljem el, hogy ilyenkor egy nagy dézsába a lányok, fiúk, lányok, mezitláb nyomjuk taposat?
2: Ezt úgy képzeljük el, igen, hogy jó esetben, ha olyan vő a szőlő termése a tornát szélén a tájháznak, leszedjük a ottani szőlőnket is, de szerzünk be szőlőt, beöntjük egy dézsába, van egy direkt erre a célra használatos dézsánk, amit előtte természetesen jól megtisztítunk, kitisztítunk, és az lenne az igazi, hogy mezitláb tapossuk, de igazából hideg lesz most már valószínű. Úgyhogy nem biztos, hogy a mezitláb taposás ez bele fog férni, de megmondom őszintén, tehát nekünk a tájházban van egy erre a célra használt gumicsizmánk, amit tehát szintén mosás után, mosás követően így van, tehát hogy azért az nem abba járunk a kertben, meg nem sétálnak a gyerekek abban, de mindenki azt az egy húzhatja föl és taposhatja. Főleg úgy, tehát most is egy egész kicsi korosztályra számítunk ezen a szüreti évadnyitón, úgyhogy ők mezitláb nem biztos, hogy ezt bevállalják, meg azért az idő sem engedi, úgy lenne tényleg az igazi, de ezt így szoktuk megcsinálni.
3: Mondjuk el a csoportoknak a programját, ugye főzés, sütés, kézműveskedés, illetve autentikusan tematikus programok. Mennyire élvezik a gyerekek, mennyire nyitottak, mennyire lehet őket hengerelni ezekkel a dolgokkal?
2: Igyekszünk változatossá tenni a programjainkat. Amellett, hogy ugye meghirdetjük mindig az adott jeles naphoz igazodó programot, de figyelünk arra, hogy ha mondjuk visszatérő csoport érkezik hozzánk, akkor ne pont azt a foglalkozást végezzék, ami mondjuk már tavaly előtt kipróbáltak. Tehát mindig valami másat, valami újat, illetve a csoportok is változnak, és aki már egyszer volt egy adventi foglalkozáson, nem jön el még egyszer, hanem eljön mondjuk egy mártonnapi foglalkozásra, így már újdonság, de mi is szeretünk újítani rajta, és például most a szüreti foglalkozásunk, vagy az évadnyitónk sem egyszerű szüreti foglalkozás lesz, mert idén a Népi Játék Napjához kapcsoljuk ezt, október 9-én tartják egyébként, vagy október 9-e a Népi Játék Napja, és mi most ezt így kötöttük össze a 14-i alkalmunkkal, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemünk pedagógia tanszékének tanára és hallgatói jönnek ki, tehát tanító szakos diákok jönnek majd a tájházba, és ők is népi játékot vezetnek majd a kisgyerekeknek. Ezért is terveztük úgy, hogy most erre az alkalomra kisebb korosztályt várunk, tehát alsó évfolyamos gyerekek jönnek, vagy óvodások is lesznek, és a fő hangsúly ilyenkor most ez esetben a népi játékokon lesz. Körjátékokon, mondókákon, persze a szürethez is kapcsoljuk ezeket, és így lesz egy ilyen összetettebb és színesebb programunk.
0: Az elmúlt percekben dr. Gál Addil néprajzkutatóval, a Nagyberegi Tájház programkoordinátorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Porkoláb Pál fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat. Az elismerést a Szatmár határok nélkül református találkozón, a Nagyecsedi Református templomban megtartott ünnepi Isten tiszteleten adta át Szalai Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese a díjazottnak. Porkoláb Pállal Széles Szabolcs beszélgetett.
1: Hogyan érintette ez a díjazás, hiszen azért ezt a díjat azok kaphatják meg, akik a református egyházért, a református egyházközségekért itt Szatmárban igencsak sokat tettek.
2: Legelőször, mikor én is értesültem erről a díjnak az ideítéléséről, meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére, és úgy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Nekem is kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül, milyen tevékenységen volt nekem is az egyházunkba, egyházközségünkbe, egyházmegyébe, és végül is aztán úgy megnyugvással fogadtam el ezt a megtiszteltetést.
1: Hogyan indult el ez az egyházhoz való szoros és erős kötődés? Hiszen minden gyermeknél kell egyfajta útmutatás vagy iránymutatás, hogy a hit és a mindenható az életébe belekerülhessen.
2: Igen, hát nekem ez gyerekkoromtól kezdve ez a természetes közegem volt. Tehát én nem az, hogy szembesültem egy bizonyos életkoromban ezzel a hittel, ezzel az egyházi közösséggel, ezzel az egyházi légkörrel, hanem én emlékezetem óta, mióta tudom az eszemet, ebbe a közegbe éltem az életemet. Nyilván nekem is, mint fiatal embernek voltak olyan időszakaim, amikor ezt nem olyan komolysággal és nem olyan hittel éltem meg, mint ahogy a mai időmbe ezt átlátom, meg ezt a mai koromba. Nyilván valamilyen szinten egy bizonyos bölcsességgel már 65 év felett már az ember rendelkezik, de nyilván a bölcsekkő azért nincs a zsebünkbe, de ez mindig is az életem jellemzője volt. Az egyháznak a közelsége, az egyház iránti szolgálat, az, hogy ez természetes volt, tehát ez nem egy erőltetett, nem egy kívülről forszírozott történet, hanem az az életem része volt. Mindig lehetőségem szerint tanulmányaim során a debreceni időkben az a 4 esztendő az mély nyomot hagyott benne.

0: pálya, testnevelés szakra jelentkeztem, testnevelés földre szakra, és az volt abban az időben nekem a követendő út, de hát abból végül is tulajdonképpen nem lett semmi.
1: És a gazdálkodás jött akkor.
0: Igen. Ez egyébként az életem során én nem igazán találkoztam ezzel a tevékenységgel, hát nyilván az előző rendszerben, akik egyházi közelségbe élték az életüket, vagy középiskolába elmentem én is. Családunk, édesanyám nevelt bennünket, mi ketten vagyunk testvérek a mai napig is, hála Istennek a bátyám is jó erőbe éli az életét, és bennünket egy olyan zárt világba nevelkedtünk, és ez a gazdálkodás nekem a rendszerváltás környékén jött meg, az identitásomból fakadóan az a lehetőség, amit nyilván én valahogy a génjeimbe ott rejtve voltak ezek a dolgok, és mikor jött erre lehetőség a rendszerváltás során a 90-es években, akkor léptem meg ezt a pályát, és mindig is hálát adok az Istennek. Én elmondom többször is a családomba és a gyermekeimnek is, hogy hálát adok az Istennek, hogy ezt hozta az életembe. Itt teljesedtem ki, ez nekem tulajdonképpen a hobbim is, tehát ez az életem, és ezt ad gyönyörűség. Igen, tudom csinálni a mai napig is.
1: Ha már említette Pali bácsi a családot, akkor sikerült átadni a családnak a gazdálkodás szeretetét is, legalábbis a gyerekeiből Péter a gazdálkodást folytatja, választotta, és a hitet is, ezt az erős hitet, amit hát nyilván jó mintaként is láthattak, meg is élhettek, hiszen gondolom a templomba való bemenetel az nem erőszak útján valósult meg, hanem ment a családfő, és ment a család is.
0: Igen, hát Péter fiam is egyébként a fehérgyarmati gyülekezetnek presbitere, nem mindig önszántából ment. Tehát legyünk őszinték, a fiatalok azért kellett egy kis szülői ráhatás sok esetben, hogy vasárnapban készüljünk, megyünk. Igen, ez szerintem majdnem minden családban előfordul, hogy kell a szülő részéről valamilyen ráhatás, és hát hála Istennek ez célt ért ez a törekvésem a családon belül is. Eszter lányom is, ő a fővárosban ment férhez, ő az ottani gyülekezetnek tagja. Korábban Debrecenben a Kisrefibe tanított, most a gyermeknevelés előtti időszakban pedig a fővárosban egy egyházi iskolában volt munkahelye, hát azóta, mióta a gyerekeket neveli, azóta főállású anya, úgyhogy a gyülekezethez azért kötődik ő is ott abban a környezetben, és hát ez a gyermekeim részéről is, ez a fajta identitás, ez megmutatkozott.
1: Hadd gyönyörű szép unokája van Pali bácsinak, és a legnagyobb már a Debreceni Református Gimnáziumnak a első évfolyamos, vagy 9. évfolyamos tanulója, tehát folytatja azt az utat, amit az elődeitől látott.
0: Igen, hát én ennek nagyon örülök egyébként, annak idején a pályaválasztás, mikor ez az általános iskola vége fele a gyerekeknek azért előkerül ez a kérdés, hogy milyen irányba haladjon, és hát nyilván elsődleges szempont volt az, hogy egyházi iskolába és nyilván a Debreceni Református Gimnáziumba, mind a két gyermekem is ott végzett egyébként, sőt, hát nyilván édesapám is annak idején a teológiát Debrecenbe végezte, úgyhogy ez a családunknak egy folyamatos időszaka, hogy a egyházi közelség az mindig is az életünk része volt.
1: És az is nagyon ritka, hogy egy szolgálattevő, mint főjegyző úr is, aki rengeteget kapott nyilván az egyháztól, de ezt az önzetlenséget oda-vissza megmutatja, hiszen most már, hogy a Jóisten úgy adta a lehetőséget, vissza is tud adni, tehát úgy gondolja, hogy ez talán így mondhatni egy áldásos folyamat.
0: Ez is tulajdonképpen természetes az én részemről, hogy nyilván azok, amiket kapunk a mindenható Istentől, tehát nem magunknak tulajdonítjuk, vagy nem magamnak tulajdonítom én se azokat a lehetőséget, az áldásokat, amiket kapok minden nap, hanem azok a javak, amik engem jellemeznek, az nyilván nem csak az én tulajdonom, hanem nyilván ebből valamilyen szinten lehetőségem szerint mindig is követtem azt, hogy mindenki úgy adjon, ahogy lehetősége van, és én ennek mindig is próbáltam eleget tenni.
1: Az egyházi szolgálatait tekintve mondhatni minden fajta tisztségben hely, tehát őrálló volt. Volt zsinati tag is, gondnok is, presbiter is, főjegyzője az egyházmegyének.
0: Igen, a gondnok kivételével voltam, igen, amit felsorolt. Ez a természetes életemnek a része, és el se tudnám képzelni azt, hogy a gyülekezeten kívül, vagy egyáltalán valamilyen szinten ezt úgy mellékvágányon kezeljem ezt a fajta tevékenységemet. Amíg erőm van, nyilván mindannyian úgy vagyunk vele, amíg az elmém, erőm, fizikai erőm lehetőséget ad rá, hogy az egyházamért tegyek, a közösségeinkért tegyek, a családomért, ezt természetesnek veszem, és ezt mindig is jó szándék szerint ezt mindig megteszem.
1: Gondolom volt már olyan főjegyző úr életében is, hogy valamilyen okból kifolyólag vasárnap nem tudott elmenni az Isten tiszteletre, Olyankor volt egyfajta hiányérzete?
0: Igen, igen, ez érdekes dolog egyébként, meg hát sokan úgy vagyunk, hogy minden nap azért megvan az a rutin az ember életében. És ezt jó értelemben mondom, hogy az a rutin, hogy sok esetben, mikor nincs rá lehetőségem, hogy elmenjek vasárnap az Isten tiszteletre, persze erre mindig lehetőséget kerítek, ha bárhol vagyok, ha a fővárosban vagyok, vagy bárhol vagyok, ha netalántán Erdélyben vagyok, ott is azért elmegyek mindig lehetőség szerint az Isten tiszteletre.

0: és van rá eset nyilván, mikor erre nincs lehetőségem, és egy olyan érdekes hiányérzet van bennem, de ez tudatalatti dolog. Tehát az életemnek a része, meg nem egy rutin, de tulajdonképpen hiányérzetem van, mikor esetleg kimarad egy vasárnapi istentisztelet. És hát mindig az a megnyugvás, mikor abba a közösségbe, abba a szeretett közösségbe elmegyünk, együtt vagyunk, szót váltunk, istentisztelet után kijövünk a templomból, beszélgetünk. Az annyira fontos nyilván nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, és ez a közösséget azért élteti. Tehát nem csak az, hogy az Isten tiszteleti rész, hanem az a gyülekezeti közösség, ami jellemez bennünket, azt én nagyon fontosnak tartom.
1: Mit szólt a családja a díjazáshoz, amikor megtudták, hogy a Vilotai Nyilas István díjat Főjegyző úr fogja megkapni?
0: Nyilván mindenki örült ennek a történetnek. Legelőször is bennem volt az a kétely, hogy mennyire vagyok én erre méltó, erre a díjra. Legelőször ez volt a gondolatom, hogy azok sorába, akik előttem kapták meg ezt a díjat. Olyan emberek, akik nyilván püspök úr, főgondok úr, a szeretett szolgálatnak a vezetője, tehát hogy méltó vagyok én ebbe a sorba, erre a díjra. Végül is aztán úgy konstatáltam magamban ezt a dolgot, hogy ez a bizottság, ez a grémium, aki ezt a díjat odaítéli, hogy körbejárta ezt a kérdést, aztán ezek szerint méltónak talált ennek a díjnak az átadására.
1: Szívből gratulálunk főjegyző úrnak a díjazáshoz. Kívánunk nagyon jó egészséget, amit még családja körében, a gyülekezet körében és az egyházmegye nagy gyülekezete körében hosszú éveken keresztül töltsön el.
0: Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és én is bízok benne, hogy ebbe a nehéz időszakba azért a gyülekezeteink, meg a gyülekezeti tagjaink ezeket az időszakokat jó szándékkal, hídben, békességben és szeretetben próbáljuk mindannyian átvészelni ezeket a bonyodalmas, válságos időszakokat, és akkor gondolhatunk a környezetünkben lévő eseményekre, meg a egyházunk előtt álló választások jönnek, és ebben mindannyian felelősen kell, hogy döntsünk, meg részt vegyünk. Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Az elmúlt percekben Porkoláb Pállal, fehérgyarmati presbiterrel beszélgettünk. Erdély 10 éves jubileumát ünnepli a Szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti liceum, amely fontos szerepet tölt be a helyi magyar közösség életében. Október 17-én ünnepséggel idézik fel az iskola elmúlt 10 évének meghatározó pillanatait. Az intézmény történetéről, eredményeiről és a jubileumi év programjairól Székely Melinda magyar tanárral beszélgetett Ungvári Szende.
3: Idén ugye 10 éves a Szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti liceum. Mit jelent ez a jubileumi év az iskola közösség számára?
4: Óriási feladatot jelent, ugyanis minden olyan kerek évforduló, ami egy intézmény, egy ember, egy akármilyen közösség életébe bekövetkezik, az feladatokat jelent. Ilyenkor az ember visszatekint arra, amit megvalósított, listázza a kudarcait is ugyanakkor, úgyhogy mi ennek a munkának néztünk elébe az idén.
3: Hogyan alakult az iskola az elmúlt 10 évben, és miben változott a kezdetekhez képest?
4: Sokban alakult, de sok tekintetben igyekeztünk meg is tartani olyan kialakított hagyományokat, amelyek kezdettől fogva végigkísérik a munkánkat. Ugye a kialakuláskor 2016-ban mi 3-4 különböző intézményből érkeztünk, ugyanis hosszú évtizedekig a városban csak tagozatos iskolákban működött a magyar oktatás. Ez azt jelenti, hogy román középiskolákba ágyazva egy-egy magyar osztály létezett, illetve román általános iskolákba ágyazva. Így a városban működő intézményekből váltunk ki, és költöztünk össze ebbe az új korszerű épületbe. Úgy éreztük már a kezdetekkor, hogy ez egy óriási felelősség. Akkor, amikor 10 évvel ezelőtt ez a munka elindult, az első lépés ugye az volt, hogy összehangolódjunk. A különböző iskolákból való érkezésünk az különböző hagyományokat, különböző szokásokat feltételezett, és ez a 10 év az összecsiszolódásról is szólt. De ugyanakkor a kezdetektől tudtuk és vállaltuk is azt, hogy ez a korszerű épület, az megfelelő infrastruktúra kötelez bennünket, és óriási felelősséget ruház ránk, hogy azt, amit megkaptunk, azt megfelelő tartalommal tudjuk feltölteni, úgyhogy ezen munkálkodtunk az évek alatt. Azt hiszem, hogy sikerült megerősödnünk, sikerült olyan szokásokat, hagyományokat, illetve olyan tanulási eredményeket felmutatnunk, amelyek ennek az összecsiszolódásnak a nagyon szép gyümölcsei lettek.
3: A jubileumi év mottója ugye Kemény Zsigmond gondolata adja. Ez pontosan az, hogy ha álmodni akarunk, ne elégedjünk meg csak éjjel. Ha az elérhetetlen vágyakra szorulunk, kívánjunk egyúttal az egész lehetetlenséget. Miért éppen ezt az idézetet választották?
4: Nem volt könnyű helyzet akkor, amikor ezt az intézményt létre kellett hozni. A TÉKA Alapítványnak ebben óriási jelentősége van, és különösen Balázs Bécsi Attila elnök úrnak, aki mert akkor nagyot álmodni. Amikor nekünk 10 évvel ezelőtt akkori pedagógusoknak mondogatta, vagy beszélt erről az álmáról, elég sokan legyintettünk, mert nem hittünk abban, hogy ez valós lehetőségé válhat számunkra, és ez amiatt volt, mert iszonyú nagy munkát jelentett. De nem csak munkát, hanem odafigyelést, stratégiát, egy kicsi szerencsét is talán, és ha nem lett volna ez az álom, akkor lehet, hogy meg se valósul az, ami most a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum. Úgy gondoljuk, hogy azért jó ez a motto, vagy azért megfelelő a mi történetünkre ez a Kemény Zsigmond idézet, mert ugye a romantika korának a szülötteként, nagy írójaként, közéleti szereplőjeként annak a kornak a kánonja és a gondolkodása a paradigmái szerint nyilatkozott, írt, és abban a kontextusban az álom, a fantázia, de egyáltalán az álmok megvalósíthatóságába vetett hit az óriási jelentőségű volt. És egy kicsit ezt a magatartást éreztük mi is a miénknek, hogy volt ez az álom, és ha valaki ezt nem álmodta volna meg, vagy hogyha ezt nem találtuk volna, találta volna ki Balázs Bécsi Attila, akkor most nem lennénk itt, és nem tudnánk ünnepelni az iskolánk 10 éves évfordulóját. Tehát nincs lehetetlen. Egy kicsit arról is szól. Másrészt, szintén Kemény Zsigmondra visszatérve, ugye ő mezőség szülöttje, illetve hát igazából csak itt halt meg, Pusztakamaráson, a sírja is itt található, de ezért mi mezőséghez tartozónak érezzük őt, és a mi iskolánk az egy mezőségi szorványközpont is ugyanakkor. Tehát nem csak arra figyelünk, hogy itt a diákjainkból mérnökök, orvosok, tudósok és egyéb mesterségekhez értő emberek legyenek, vagy merjenek próbálkozni majd az egyetemi tanulmányaik során nagyjává, válni, hanem igyekszünk a mezőséget is egy kicsit még menteni, vagy menteni belőle, ami még telhető. Szorványvidéken a magyarság az pusztulóban van, ezt látjuk magunk körül, és ugye Kalos Zoltán kezdeményezéséből született meg a 90-es évek elején az a gondolat, vagy az a tett, hogy összegyűjteni a mezőség elszórt falvaiban még élő magyar gyerekeket egy központban. Kalos Zoli bácsi Válaszúton hozott létre akkor egy szorványiskolát, ahova ezeket a gyerekeket összegyűjtötte, és amikor ők ugye az elemi osztályaikból kinőttek, akkor szükségessé vált annak a folytatása, hogy ők szintén magyar kontextusban tudjanak tovább tanulni, és akkor született meg annak a gondolata, hogy ez történjen Szamosújváron tovább, úgyhogy a Válaszúton 1-4 osztályban végző gyerekek, azok általában Szamosújvárra jönnek általános iskolába, és itt maradnak középiskolába is. Tehát ezek a gyerekek, akik a mi liceumunkba járnak, ezek körülbelül 30, de van olyan év, hogy 30-nál több településről is hozzánk jönnek. Egy nagyon kemény maga ott képez ugye a Szamosújvár és a Szamosújvár környékén található magyar településeknek a diáksága, de egészen messze menően a Szamosvölgyén, be a tóvidékre, tehát mezőség egészen kicsi eldugott falvaiba is el tudunk jutni, el szoktunk menni, bemutatjuk az iskolát, megkeressük azokat a magyar gyerekeket, akik még ott élnek, és idehozzuk őket. Így a mi iskolánkba tanulhatnak, és az iskolánk partnerintézményeként működő TÉKA Alapítvány keretében létező szorványkollégiumban élhetik ugye a heti mindennapjaikat, hétvégén pedig hazatérnek.
3: Október 17-én tartják a jubileumi ünnepséget. Milyen programokkal készülnek aznapra?
4: Igyekeztünk valódi ünnepet formálni ebből a jubileumból. 9 órakor kezdünk egy Kemény Zsigmondról szóló tudományos konferenciával, ahol a Bábásbolyai Tudományegyetem bölcsészkarának a tanárai fognak előadásokat tartani, illetve a mi szűkebb környezetünkből származó kollégák is bemutatókat tartanak, akik Kemény Zsigmond életével és munkásságával foglalkoztak. Ezt követően egy alumni találkozó lesz, amit először szervezünk. Ez egy vendégdiák találkozó, ahova visszavárjuk azokat a tanítványainkat, akik 10 év alatt nálunk végeztek. Ezt sok-sok játékkal fűszerezzük, fotózkodással, parádkozással. Ez 4 óráig fog zajlani. 4 órakor a régi pedagógusainkat hívjuk vissza, akik szintén vagy nyugdíjba mentek, vagy elmentek a mi iskolánkból más intézményekbe tanítani, és akik szintén úgy érezzük, hogy sokat tettek a mi intézményünkért, úgyhogy velük lesz egy 1 órás találkozó. 5 órától pedig egy nagyon komoly és az iskolánk értékeit felmutató gálaműsorra kerül sor, ahol táncos előadások, verses összefoglalók, természetesen beszédek hangzanak majd el, és hát egy kis meglepetéssel is készülünk, az elemiseink egy mese előadást fognak ezen a műsoron bemutatni. A gálaműsor lejárta után pedig szintén itt a mi iskolánkban az udvaron található Téka Szorvány Kollégium ebédlőjében egy állófogadást fogunk szervezni. És hát a tegnapi nagy hír, amit itt most beharangozhatok, azt hiszem most már, mert teljesen nyilvános, úgy tudom, hogy a sajtóban is megjelent, hogy Magyarország kultuszminisztere is hozzánk látogat, úgyhogy az ő megnyitója fogja tulajdonképpen az egész esemény sorozatot elindítani szombaton.
3: Ha jól olvastam Facebookon talán, akkor évkönyvvel is készülnek a 10 év ünnepségére. Ezt mikor tekinthetik meg a közönség?
4: Az évkönyvet azt ennek a 10 évnek a munkásságára visszatekintve hozták létre a kollégáim. Már tavalyi év folyamán elkezdődött a vele való foglalkozás, és ez az egész nyarunkat is igénybe vette, ugyanis többen is írtunk ebbe az évkönyvbe a sikereinkről, az élményekről, az egyáltalán a számvetés munkái kerültek be ebbe az évkönyvbe, sok-sok fotóval, úgyhogy ennek a könyvnek most egyelőre bemutatót nem szervezünk, viszont megtekinthetik, és ajándékot is tervezünk belőle adni azoknak, akik részt vesznek a szombati eseményeken.
3: Ha most egy kicsit előre tekintünk, mit szeretnének, milyen legyen a Kemény Zsigmond Liceum újabb 10 év múlva, és milyen elérhetetlen vágyakat szeretnének megvalósítani?
4: Ó, ez nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy az, ami mindig a szemünk előtt lebeg, már elmondtam, de megismétlem. Egyrészt hűek kívánunk maradni a Kemény Zsigmondi hagyatéknak, és úgy gondoljuk, hogy a mezőség az nekünk óriási feladatunk. A mezőségi kultúrát átmenekíteni azon a hídon, ami ugye szimbolikusan az iskolánknak a küldetésében is metaforaként megjelenik. Úgy gondolom, hogy a mezőség és a mezőségi kultúrának a tovább örökítése, a menekítése és a megtartása az célunk lesz a további 10 évben is. Másrészt pedig azt hiszem, hogy az a modern infrastruktúra, amivel mi indultunk és amit kaptunk, az továbbra is kötelez bennünket. Tehát ha a világ olyan tempóban és olyan irányba fejlődik, amilyen már a jelenben is látható, ugye egyre technologizáltabbá válnak a tanulási folyamatok, akkor ez is célunk, hogy föl tudjunk zárkozni továbbra és ezekhez az irányvonalakhoz. Úgy gondolom, hogy a jövő, az elkövetkezendő 10 év is ugyanúgy arról fog szólni, hogy annak a tanulási szintnek az elérése lesz a fő célunk, amit eddig is szem előtt tartottunk. Nem csak mezőség szorványiskolája vagyunk, hanem Kolozs megye egyik jelentős tanintézménye is, azt hiszem, és mindig igyekszünk a közelünkben működő középiskolák szintjére föltornázni magunkat. Tehát úgy gondolom, hogy ezt csak is úgy lehet megtenni, hogyha megfelelő tanerő tanít itt a mi iskolánkba, hogyha megfelelően nyitottak vagyunk, és hogyha a diákjainkat nem csak fizikára, matematikára, biológiára tanítjuk, hanem a közösségi érzést is erősítjük bennük, hogy összetartozunk, hogy elég erősek vagyunk felzárkózni, hogy elég erősek vagyunk azon a pályán helyt állni, amit a modern, globalizálódó társadalom kínál számunkra.
2: Az elmúlt percekben Székely Melinda magyar tanárral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát mi érettünk, a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdő énekként énekeljük Isten dicsőségére a 151-es énekünket. 151-es énekünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. 151-es énekünk első versét énekeljük.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a Krónikák második könyvében, a 27. fejezetben. 25 éves volt Jótám, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Jésúra volt, Cádok leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan az apja Úziás, csak hogy ő nem ment be az Úr templomába. A nép azonban továbbra is romlott volt. Ő építette meg az Úrháza felső kapuját, és sokat épített a várhegy kőfanán is. Júda hegyvidékén városokat emelt, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat épített. Harcolt az Ammonia királya ellen, és le is győzte. Az Ammoniak abban az esztendőben 100 talentum ezüstöt, 10 000 kor búzát, 10 000 kor álpát fizettek neki. Ugyanitt küldték neki az Ammoniak a második és harmadik évben is az ajándékukat. Nagy hatalomra tett szert Jótám, mert álhatatosan Istennek az útján járt. Jótám pedig az ő dolgait, háborúit, életútját megírta Izrael és Júda királyainak, vagy királyairól szóló könyv. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Aztán Jótám pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia Áház lett a király. A kegyelem Istene tegye áldotta az igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkbe, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére a 482. énekünket énekeljük. 482. énekünknek mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér.

Csendesedjünk el imádságra. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ennek a hónapnak első vasárnapján is egybegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked ezt a napot. Hálásak vagyunk az életért, amelyet ma is tőled kaptunk ajándékba. És azért is, hogy ígéd által most is meg akarsz szólítani bennünket. Kérünk, csendesíts el bennünket. Segíts, hogy néhány percre, erre az órára félre tudjuk tenni a bennünk sokszor zakatoló gondolatokat, a félelmeket és mindazt, ami eltereli a figyelmünket, hogy reját figyeljünk. Áld meg ezt az Isten tiszteletet, és mindazokat, akik hallgatják. Áld meg azokat, akik itt vannak közöttünk a templomban, és azokat is, akik otthonukba, akár kórházi ágy mellett, idős otthonokba, vagy egyedül hallgatják, követik ezt az igehirdetést az Agnus Rádión keresztül. Tedd a te ígédet áldása életünkbe. Te ismered a mi gondolatainkat. Te látod mindazt, amivel küszködünk. És tudjuk, Istenünk, hogy előtted nincs titok, és semmit sem kell elrejtenünk, sem a gyengeségeinket, sem az erőtelenségeinket, se azt, hogy sokszor elfáradunk, vagy akkor is, amikor reménytelennek látjuk a jövendőt. Akkor, amikor elcsüggedünk, te vagy az, aki odahajolsz hozzánk. Most azokért, a testvérekért szeretnénk kérni, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjára szeretett hozzátartozójukat. Adj számukra vígaszt és reménységet. Áld meg őket a feltámadás boldog hitével. Kérünk, jöjj csendességünkbe, szólíts meg bennünket személyesen a te ígéddel. Újítsd meg szívünket a te újjáteremtő szavaddal. Mutasd meg, hogyan járhatunk életünk útján veled, és segíts, hogy életünket előtted rendezhessük, rendbe tehessük. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Ige hirdetésre készülve a 463. énekünk első 3 versét énekeljük. 463. énekünk első 3 versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik. Aki értem, megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amely által megszorít bennünket a délelőtti órában, úgy, amint az írva található a Krónikák második könyvében, a 27. fejezet 6. versében. Hogy Isten igéje a fent megnevezett helyen miként van megírva, felolvasom azt előttetek a Krónikák második könyvének 27. fejezetéből, annak a 6. verséből. Jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Így Jótám megerősödött, mert útjait az Úr, az ő Istene előtt rendezte. Így Jótám megerősödött, mert útjait az Úr, az ő Istene előtt rendezte. Szeretettel köszöntöm ezen a mai napon a gyülekezetet, és hálásak vagyunk, hogy a hónap első vasárnapjának a délelőttjén itt lehetünk az Isten színe előtt. Ugyanakkor szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a rádió hullámhosszán vagy az interneten követik és hallgatják az Isten tiszteletet. Lehet, hogy most valaki családja körében hallgat bennünket, lehet valaki magányosan, egyedül az otthonában, lehet valaki emlékeiben, visszagondolva szeretteire vesz részt ezen az Isten tiszteleten. És lehetnek olyanok, akik sajnos nem vehetnek részt erőtelenségük miatt itt ebben a templomban az Isten tiszteleten. Lehet otthon beteg ágyon fekszik. Vagy vannak testvérek, akik kórházi ágyon várják az ő egészségüknek a jobbulását. Vagy vannak mozgáskorlátozott testvérek, akik a maguk testi nehézségével már nem tudnak elindulni a felé, templom felé. Vagy vannak olyan testvérek, akik már nem tudnak beszélni sem. És mégis ki kell mondanunk azt, hogy együtt vagyunk az Isten szín előtt ezen az Isten tiszteleten. Azok, akik fizikailag itt vagyunk, és azok is, akik lélekben csatlakozunk ez az Isten tisztelethez. Isten lát mindannyiunkat. És talán a mai napunknak első nagy üzenete ez, hogy az Isten ismer bennünket, és tudja mindazt, amivel mi magunk küszködünk. Felolvasott ígékből azt olvastuk, hogy Jótám király megerősödött, mert útjait az Úr az ő Istene előtt rendezte. És ez a felolvasott íge, ha kicsit elcsendesedünk, akkor majd megtapasztalhatjuk, hogy ma is tartalmaz üzenetet felénk, ma élő emberek felé. Mert mindannyian úton vagyunk. Jótám az ő életútját az Isten szín előtt élte. És mi is a mi életutunkat egyen-egyenként az Isten szín előtt éljük meg. Más úton járnak a gyermekek, mert az ő útjuk ez, gyerekkornak az útja. Más úton a fiatalok, mert az ő útjuk az. Más az ő gyermekét nevelő család, és más útja az idős embernek ebben a földi világunkban. És mégis van valami közös ezekben az utakban. Az, hogy mindannyian az élet útján az Isten felé haladunk. Van, aki ezen az életúton könnyebben tud előre haladni. Van, aki nehezebben. Van, aki az életének egészségével, így is mondhatnánk, kivirult élettel járja ezt az életutat, és van, aki betegségekkel küzd. Van, aki maga előtt látja már megtervezett jövőjét, és van, aki a következő napért imádkozik. Kedves testvérem, te, aki itt ülsz, aki Istennek háláját élvezheted azáltal, hogy fizikailag itt vagy, adj hálát az Istennek. És kedves testvérem, aki most beteg ágyon fekszel, neked is van egy utad. Ha már nehezen mozogsz,
vagy talán elveszítetted a látásodat, vagy tested valamely része már nem úgy szolgál, ahogyan eddig szolgált az életedben, tudd, hogy Isten akkor is tud rólad és szeret téged, és előtte értékes ember vagy. Ha valaki azt gondolja már önmagára, hogy az én életem már vége fele halad, nekem már nincs sok hátra, az én életem már nem olyan értékes, mint régen, az ige azt mondja ma neked és mindannyiunknak, hogy ne add fel a reményt, mert az Istennel való járásodnak még nincs itt a vége. Haladj tovább az Isten által kijelölt úton. Mert nem az egészségünk, nem az erőnk, nem a munkánk, nem az, hogy mennyit tudunk teljesíteni tesz bennünket kedvessé Isten szín előtt, vagy értékessé Isten szín előtt. A mi értékünk egészen másban rejlik. Krisztus áldozatában. Isten adja meg tehát mindannyiunknak az igazi értékét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mi magunk rendezzük a mi útjainkat. Mégpedig az Úr előtt. De mit is jelent ez, hogy rendezni az útat az Úr előtt? Jótám király nem csak élte az életét, ahogyan mi magunk is mindannyian élünk ebben a világban, hanem azt az életet az Isten színe előtt élte. És e kettő között, hogy én élem az életem, és hogy Isten színe előtt élem az életem tudatosan, nagy különbség van. Lehet úgy élni ezt az életet, mint aki úgy gondol önmagáról, hogy én vagyok a fontos, amit én akarok. Vagy hogy mi lenne nekem jó. Vagy mit szeretnék én elérni ebbe az életbe. És lehet úgy élni ezt az életet, hogy időközönként megállunk az életünk rohanásában, és azt mondjuk, hogy Uram, mit akarsz te cselekedni az én életemmel? Megkérdezzük az Istent. Mi az én feladatom ebben a világban? Mit kell nekem ebben a világban az életem során elvégeznem? És tulajdonképpen ez az, amit megnevezünk így, hogy Istennel rendezett élet. Hogy én rendezem a kapcsolatomat az Istennel. Erről majd később egy kicsit bővebben is szólni fogok. Nem azt jelenti, hogy tökéletes emberek vagyunk, hogy nem bukunk el, vagy hogy nem vétkezünk, és nem azt jelenti, hogy a mi emberi életünk mentes minden próbatételtől, hanem ez azt jelenti, hogy az Istenhez igazítjuk az életünket. A keresztény embernek hozzá kell igazodnia. Te hozzá igazítod az életedet? Lehet, hogyha egy kicsit elcsendesedünk, akkor van közöttünk valaki, azt mondja, az én életem nincs rendben. És jaj, de nagyon sokszor mi magunk is fogalmazzuk meg ezt a magunk életére nézve. Uram, nincs rendben az életem. Talán van egy rendezetlen kapcsolat. Vagy van valaki, akitől nem kértünk bocsánatot. Talán ott van egy rég elfeledett bűn, amelyet ott hordozunk a lelkünkbe, amelyről azt hiszük, hogy csak mi tudunk, senki más. De azt az Isten látja. Talán van egy nagyon fontos döntés, ami előtt állunk. Talán van valami, amit már régóta nem tudunk elviselni. És amely régóta megfosztott bennünket a lelki békénktől. Mai ige bennünket arra hív, hogy vigyük oda az Isten színe elé. Vidd oda tehát az Isten színe elé, és mondd neki őszintén, Uram, nem tudom tovább vinni ezt. Nem kell előtte mi erősnek mutatnunk magunkat, és nem is kell megjátszanunk, hogy mi tudunk boldogulni ebben a világban. Fel kell vállalnunk az erősségünket is, de az erőtlenségünket is. Isten ismeri a mi szívünket. Nem kell eljátszanunk, hogy minden rendben van az életünkben. Nem szabad ezzel a hamis képpel élnünk tovább, mert ez bennünket rossz út irányba igazít.
Az íge azt mondja, Jótán megerősödött. Mi nagyon sokszor egészen másféleképpen gondolkodunk arra, hogy mi is az, hogy erő. Mert akkor, amikor erőről beszélünk, azt mondjuk, hogy az az erős ember, aki fel kell, nem érez betegséget, aki dolgozik, aki sok mindent elbír, aki önálló, és nincs szüksége arra, hogy segítséget kérjen. De vajon valóban ez jelenti az, hogy erő? Hogy erősnek legyek? Kedves testvérem, lehet, hogy a te tested gyenge, de a te hited erős lehet. Lehet, hogy már nem tudsz úgy dolgozni, ahogyan eddig tetted, de tudsz másik emberért imádkozni. Lehet, hogy nem tudsz elmenni a közösségbe, a templomba, az emberek közé, de tudsz azokért közben járni, akik beteg ágyon fekszenek, mert az imádságnak nagy ereje van. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudok sokat tenni a másik emberért. De a legtöbbet, amit sokszor megtehetünk, vagy legkevesebb, amit megtehetünk, az az elmondott imádság. Egymást hordozzuk az Isten előtt. És amíg egymást hordozzuk az Isten szín előtt, addig a mi emberi életünket is rendbe tesszük az Isten előtt. És rendbe tesszük a mi kapcsolatainkat is embertársainkkal. És lehet, hogy valaki közülünk nagyon erősnek látszik, de legbelül összetört. Mert nem csak a testi erejét látjuk az embernek, hanem látjuk sokszor az összetörtségét is. Mert szépen lassan belülről mindazt, amit hordozunk, kiül az arcunkra. Látható lesz. Nem kell elrejtened. És egyet ne felejtsünk el, az igazi erő nem a mi emberi tartásunkban van, hanem az Istentől jön. Az Atyától jön. És akkor, amikor elfogy a mi emberi erőnk, nem szégyen azt kimondani, hogy Uram, nekem nincs erőm, de neked van. Én már nem tudom a következő lépést, milyen irányba tegyem meg, de te adj bölcsességet, hogy jól és helyesen döntsek. És az Isten, ne felejtsük el, nem csak az egészséges embereknek az Istene, hanem a beteg embereknek is. A vakoknak, az erőteleneknek, a mozgássérülteknek, azoknak az Istene, a nincsteleneknek az Istene, aki mindenkit szemmel kísér ebben a világban. Ő a családban élő embernek is az Istene, de a magánban élő embernek is az Istene. Ő a betegséggel küszködőnek is az Istene, és az egészségesnek is az Istene. Ő a keresőnek, és ő a találónak is az Istene. Ő nem úgy néz reánk, ahogyan mi emberek nézünk egymásra, vagy mi, ahogyan sokszor önmagunkra tekintünk. Mert az Isten nagyobb a mi szívünknél is. Mi sokszor azt nézzük, amit kívülről látunk. De nem látjuk sokszor, ami ott van a szívben. Isten pedig azt látja, ami a szívben van. Ezért, kedves rádióhallgató testvérek, hálásak lehetünk ma, hogy együtt hallgathatjuk az Isten beszédét. És hogy nem vagyunk egyedül. Te sem vagy egyedül, aki otthon egyedül hallgatod a rádiót, aki ezt talán nagyon régen már nem kopogott be senki. Akit nem kérdeztek meg az, hogy hogy érzed magad. Mert az Isten jelenléte nem attól függ, hogy hányan kopognak be hozzánk, vagy hány ember vesz körül bennünket, mert az Isten jelenléte minden nap érezhető és tapasztalható. Ő velünk van. Velünk az Isten. Utána pedig Isten szól nem csak a betegekhez, hanem szól az egészséges emberekhez is, akik úgy érzik és tapasztalják, hogy mindenre van erejük. Mindannyian, akik már idősebbek vagyunk, átélhettük fiatalkorunkban azt, hogy mit jelent
az erőnek teljességében lenni. Mit jelent dolgozni, mit jelent látni, jönni, menni, ezt a világot felfedezni. Egy olyan világban élünk, amikor kitágították előttünk a világnak a határait. Megismerhetjük ezt a világot. Erősnek érezhetjük magunkat. Hozzánk is szól az ige. Kinek a kezébe tettük le az életünket? Kinek a szava döntő? A mi kívánságunk, hogy én ezt és azt akarom tenni, vagy pedig az isteni? Most még természetesnek tartott, kedves testvérem, hogy te erős vagy, hogy reggel felkelhetsz, hogy tudsz járni. Természetesnek tartod azt, hogy tudsz dolgozni. Természetesnek tartod azt, hogy vannak terveid és van jövőképed ebben a világban. De ne feledd, hogy minden nap az Isten ajándéka.

hiába mondjuk azt, hogy fontos vagy nekem. Addig kell elmondani a másik embernek azt, hogy mit jelent számunkra, ameddig ebben a földi életében ő is hallja. Nem akkor, amikor mások hallják csak. És utána szól az Isten beszéde, a betegek, az életerős emberek után a gyermekekhez is, az ifjakhoz is. Leheti gyerekek, sok mindent a szülőktől, az idősebbektől tanultok. És ez így van jól. A jó példát tanuljátok el tőlünk. De hadd legyen figyelmeztetés számunkra az idősebbekre, hogy hogyan és miként élünk, hogy a mi életünk jó példa legyen a gyermekeink számára. És bár a gyerekeknek is külön-külön van útjuk, van lehetőségük, hogy ezt az utat az Istennel együtt járják végig. Nem önmagunkra vannak hagyatva. És ha örömük van, akkor mondjanak dicséretet az Istennek. Adjanak hálát az Istenért. Ha pedig van fájdalmatok, kedves gyerekek, ha van kétségetek, vagy szomorúak vagytok, mondjátok el mindezeket Istennek. Tanuljatok meg imádkozni. Tanuljatok meg igét hallgatni, elcsendesedni. Szeretni Istent, és szeretni egymást. Ne gondoljátok azt, hogy ti túl kicsik vagytok ahhoz, hogy ebben a világban a fontos dolgokra odafigyeljetek, hogy Isten rátok figyeljen. Isten figyel rájátok. Már most is lát benneteket, gyermekkorotokba, és most is mellettetek van. És veletek együtt szeretné végigjárni ezt az életutat. És kedves fiatalok, akik keresitek az életeteknek az útját, lehet úgy gondolkodtok, hogy előttetek van az emberi élet. Mi is így gondoltuk fiatal korunkban. Lehet nektek is vannak terveitek, álmaitak. Lehet szeretnétek elérni valamit ebben a világban. Talán már tudjátok is, hogy mit szeretnétek tenni ebben az életben, mik szeretnétek lenni, vagy lehet, hogy még keresitek önmagatokat. A mai ige arra biztat, ne csak a saját utatokat keressétek, hanem keressétek az Istent. Mert lehet sikeres életet építeni Isten nélkül is. Lehet pénzt keresni, lehet karriert építeni, és sok mindent megszerezni. De közben az ember elveszíti a legfontosabbat, az Istennel való kapcsolatát. És lehet az örök életét is. Ezért már fiatalon mondd azt, Uram, szeretném előtted rendezni az utamat. Vezess engem, amikor döntéseket kell hozzak, amikor választanom kell, amikor nem tudom, merre menjek tovább. És szól az igaz idősebb testvérekhez is. Talán idősebb testvérem azt érzed, hogy sok mindenen túl vagy már. Sokat dolgoztál, sok mindent elértél, talán el is veszítetted már szeretteidet, és talán úgy gondolod, hogy ebben a világban már nem veszik hasznodat. Nincs rád szükség ebben a világban. Mert nem vagy olyan erős, nem tudsz annyit adni, amennyit eddig adtál, sem önmagadból, sem anyagiakból. Isten igéje azt mondja számodra, az életed nem lett értéktelen, amiért megöregedtél, hanem a te életed igenis értékes, és azok a tapasztalatok, és az a hit, és az a sok imádság, amit áldásként elmondtál, ma is áldás lehet mások számára. Talán nem tudsz annyit tenni, mint korábban tettél, de még tudsz imádkozni. És ez nagyon fontos. És egy idős ember imádsága lehet az egész család számára áldássá. És végül ott van a nagy kérdés, hogyan lehet Isten előtt rendezni az életutunkat? Mert azt olvastuk, hogy a király elrendezte az ő életútját, és ezért megerősödött. Gondolom, mindannyiunknak van olyan dolog az életébe, amit úgy érezzük, hogy oda kell vinnünk Isten szín elé. A betegeknek a betegséget, az egészségeseknek az ő erejüket, a magányosoknak az ő magányukat,

a családosoknak az ő családjukat, szeretteiket, a fiataloknak az ő jövőképüket és a sok kérdéseiket, az időseknek az elmúlt életüket és a hátra maradott életnapjaikat, a bűnösöknek a bűnüket, a megfáradtaknak a fáradtságokat, a félőknek a félelmüket. Isten azt mondja, hozd hozzám őket. Vigyük hozzá mindazt, amivel küszködünk. Nem kell egyedül hordoznunk. Nem kell mindent megoldanunk, és nem kell úgy tennünk, mintha erősek lennénk. Jöjj Istenhez úgy, ahogy van. Úgy, amint vagy. Mert Isten úgy hív, és úgy vár téged, amint vagy. És hogyha majd hazatérünk, vagy miután véget ér ez az Isten tisztelet, és elcsendesedünk, gondoljuk újból ezt az egyetlen mondatot, ami így hangzik. Így jótám megerősödött, mert útjait az Úr az ő Istene előtt rendezte. Lehet, hogy különböző utak állnak előttünk, lehet, hogy különböző terheket hordozunk, lehet, hogy egyikünk egészséges, másik beteg, lehet, hogy valaki fiatal, másik idős, lehet, hogy valaki családban él, más valaki magányosan, de mégis van bennünk egy nagyon közös dolog. Mindannyian az Istennel éljük meg ezt az életutat. Mindannyiunknak életútján ott van az Isten, és hadd legyen ez az egyik legfontosabb az életünkben. Ne az legyen a fontos, hogy mennyire vagyok erős, hanem az, hogy rendben legyen az életem. Rendezni az én életemet Istennel ezt jelenti, hogy lehetünk gyengék, és vele együtt erősek. Lehetünk betegek, és mégis lehet reménységünk. Lehetünk egyedül, és mégsem magunkra hagyatva. Lehetünk idősek, és mindig lehetünk áldássá a környezetünkre. Lehetünk fiatalok, és fiatalként járhatjuk Istennel az utat. És amikor eljönnek majd a nem kívánt napok, a nehéz napok, amikor már nem tudjuk merre tovább, akkor is tudhatjuk, az út végén nem a bizonytalanság vár reánk, hanem a Krisztus. Az életutunk végén ott van ő, hiszen ő mondotta azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez az út előtted áll. És rajta az élet, nem csak a földi élet, hanem az örök élet is. Ezért ma ne csak azt kérjük Istentől, hogy változtassa meg a körülményeket, hanem azt kérjük tőle, Uram, változtasd meg a szívemet, rendezd az életutamat, és taníts engem veled járni ezt az utat. És amikor bármilyen élethelyzet majd előjön az életünkbe, akkor belé tudunk kapaszkodni, és ki tudjuk mondani azt, hogy nem vagyok egyedül ezen az életúton, mert vele van az Isten. És boldog az az ember, aki naponta tapasztalja, hogy vele van az ő Ura. Ez a boldog ember te lehetsz, én lehetek. Függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagyok. Függetlenül attól, hogy milyen az életkorom. Milyen a társadalmi pozícióm. Ez a boldog ember te lehetsz, mert veled van az Isten. Amen. 481-es dicséretünket énekeljük Isten dicsőségére, annak mind a két versét. 481-es énekünk első verse így kezdődik. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom.

Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te nem csak az erőseket, hanem az erőteleneket is látod. Nem csak az egészségesekre tekintesz, hanem a betegekre is. Nem csak azokat, akik közöttünk vannak, hanem azokat is, akik otthon, egyedül, vagy akár kórházban, betegágyon hallgatják a te ígédet. Kérünk, légy közel minden szenvedő beteg testvérünkhöz. Adj erőt annak, aki elfáradt. Adj reménységet annak, aki elcsüggett. Adj türelmet annak, aki hosszú ideje beteg már. És adj vigasztalást annak, aki magányos. Adj békességet annak, aki fél. Adj hitet annak, aki már nehezen tud binni, hinni és bízni. Kérünk, áld meg egészségeseket, hogy ne felejtsék el minden nap, amit tőled kapnak, az ajándék. A te ajándékod. Áld meg gyermekeinket és ifjainkat. Vezesd őket döntéseikben, és őrizd meg őket attól, hogy nélküled akarják járni az élet útját. Tanítsd már őket fiatalkorukba szeretni téged, és követni a te utadat, a te értékrendedet. Áld meg a családokat, benne a házastársakat, a szülőket és a gyermekeket. Adj szeretetet, türelmet és megbocsátó szívet. Áld meg az idős testvéreket. Adj nekik békességet, erőt és azt a bizonyosságot, hogy életük előtted továbbra is értékes és fontos. És Urunk, amikor mi nem látjuk az utat, vezess lépteinket. Amikor gyengék vagyunk, te légy az erőnk. Amikor betegek vagyunk, te légy a reménységünk. És amikor egyedül vagyunk, te légy a társunk. Amikor félünk, te légy a békességünk. Taníts minket a te utadon járni. És amikor egyszer majd földi útunk véget ér, hadd lássunk meg téged szemtől szembe, mint megváltónkat és Urunkat. Így jöjj velünk végig az emberi életünk útján. Vezess, tanácsolj minket, és áld meg életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Jöjjetek testvérek, mondjuk el együtt közösen, hangosan, ami Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmak felsejes adományát, a beszolgáltatott egyház fenntartói járulékot és a testvérek adományát, amely templomunk javítására adományozódott. Köszöntjük a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra gondoljunk kegyelettel. Mához egy hét szabadságon leszünk, helyettesítünk Kurta József lelkipásztor, hallgassák őt szeretettel. Megemlékezés is van a mai napon. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Daragi Sándornét, Zsuzsika nénit, Daragi Sándor bácsi
édesanyját fodorházán. Az ő koporsója mellett hangzott el Isten vígasztaló szava, és ez a szó vígasztalja ma is őt és az ő családját. Pénteken a kismezői temetőbe kísértük utolsó útjára Mezei Károly testvérünket, akit Isten életének 61. életévében szólított önmagához. Isten legyen az övéinek a vígasza és vígasztalója. 17-én szombaton presbiter képzés lesz gyülekezetünkbe, tehát jövő szombathoz egy hét. A második körzetnek lesz a találkozója nálunk, és erre majd szeretnénk a presbiterekkel közösen úgy készülni, hogy meg tudjuk vendégelni a részvező presbiter testvéreket. Erről majd bővebben, ha majd hazajöttünk, beszélgetünk. Isten dicsőségére, lelkünk épülésére, a 348-as dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. A 348-as énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi K.T. bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután őneki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

0: Híreink először címszavakban. Új orvosi berendezéseket vásárolnak Kolozsváron. Mesterséges intelligencia laboratóriumot avatnak a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Nemzetközi Egyetemi Fórum kezdődött Kolozsváron. Folytatódik a kolozsvári zenei jősz. A meteorológusok előrejelzése szerint ma változékony időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Új orvosi berendezéseket vásárolnak Kolozsváron. Több mint 2.200.000 eurós beruházással korszerűsítik a kolozsvári rehabilitációs klinika diagnosztikai felszerelését. A Kolozs megyei tanács új mágneses rezonancia és komputer tomográfiás berendezések, vagyis MRI és CT készülékek beszerzését indította el. A fejlesztés célja, hogy javítsák a diagnosztikai vizsgálatok minőségét és korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokat biztosítsanak a betegek számára. Az új berendezések segítségével az orvosok pontosabb képet kaphatnak a különböző betegségekről és sérülésekről. A korszerű diagnosztikai eszközök hozzájárulhatnak a kezelések hatékonyabb megtervezéséhez és a betegek gyorsabb ellátásához. Mesterséges intelligencia laboratóriumot avatnak a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Új mesterséges intelligencia laboratóriumot és közösségi teret avatnak ma a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. Az október 15-ére meghirdetett eseményen bemutatják a Terraces Food Hub elnevezésű zöldövezetként kialakított egyetemi közösségi teret is. A fejlesztések célja az oktatási és kutatási infrastruktúra korszerűsítése, valamint a hallgatók számára elérhető lehetőségek bővítése. A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet tölt be a mérnök képzésben és a technológiai kutatásokban. Az új laboratórium hozzájárulhat a hallgatók gyakorlati tudásának fejlesztéséhez és az innovatív egyetemi projektek megvalósításához. Nemzetközi Egyetemi Fórum kezdődött Kolozsváron. 80 európai egyetemi vezető részvételével kezdődött nemzetközi tanácskozás csütörtökön Kolozsváron. Az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem ad otthont az Európai Élettudományi Egyetek Megszövetsége 16. rektori és dékáni fórumának. A kétnapos rendezvény középpontjában az élelmezésbiztonság, a fenntartható élelmiszertermelés és az egyetemek társadalmi szerepvállalása áll. A rangos szakmai találkozót első alkalommal rendezik meg Romániában. A résztvevők azt is megvitatják, miként járulhatnak hozzá a felsőoktatási intézmények a globális élelmezési kihívások kezeléséhez. Folytatódik a kolozsvári zenei jősz. Október 23-áig várja a komoly zenekedvelőit a kolozsvári zenei jősz. Az idén 59. alkalommal megszervezett fesztivál október 9-én kezdődött a Transzilvánia Filharmónia hangversenyével. A rendezvény sorozatot a város egyik legrégebbi és legrangosabb komoly zenei eseménye, amely évről évre neves hazai és nemzetközi előadókat vonultat fel. A fesztivál szervezője a Kolozsvári Transzilvánia Állami Filharmónia. A programban szimfonikus hangversenyek, kamarazenei előadások és kortárs zenei művek is helyet kapnak. A szervezők célja, hogy a klasszikus zene gazdag világát minél szélesebb közönséghez juttassák el, és tovább erősítsék Kolozsvár kulturális szerepét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 77 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 14 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkest.com előrejelzéseit továbbítottuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás síralmai 3. fejezetének 25. verse. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. fejezetének 20. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele 3. fejezetének a 3-6-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Dallab Ágnes, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskola lelkészének áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Cipőkről, hajókról, rákokról és egyebekről című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Darab Ágnes vagyok, református lelkész. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, János első levele harmadik részéből, a harmadik rész harmadik versétől a hatodik versig a következőképpen. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűncselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjuk, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Amen. A felolvasott ige egy nagyon fontos kérdést tesz fel. Mit változtat meg bennünk az, hogy Krisztushoz tartozunk? János apostol az előző versekben arról beszélt, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek nevez bennünk.

minket, és azok is vagyunk. Ez hatalmas örömhír. De Isten gyermekeinek lenni nem csak egy szép cím. Nem csak azt jelenti, hogy van egy reménységünk az örök életre, hanem azt is jelenti, hogy Krisztus megváltoztatja az életünket. János ezt mondja, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát, amint ő is tiszta. Mit jelent ez? Azt, hogyha valóban Krisztusban reménykedünk, akkor szeretnénk egyre inkább úgy élni, ahogyan ő akarja. Nem azért, hogy Isten végre szeressen bennünket, hanem azért, mert Isten már szeretett bennünket. Ez nagyon fontos különbség. Nem azért engedelmeskedünk, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, hanem azért engedelmeskedünk, mert megtapasztaltuk a kegyelmét. Ha valaki igazán megérti, hogy Krisztus mit tett érte, akkor valami elkezd változni a szívében. Másképpen kezd nézni a bűnre. Ami korábban talán természetes volt, azt már nem tudja olyan könnyen elfogadni. Ami korábban nem zavarta, az most fájni kezd. Mert Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy nem akarunk együtt élni azzal, ami elválaszt Istentől. János nagyon komolyan beszél a bűnről. Azt mondja, aki a bűnt cselekszi, törvényt is cselekszik, mert a bűn törvénytelenség. A Biblia nem próbálja megszépíteni a bűnt. Mi emberek sokszor más neveket adunk neki. Azt mondjuk, mindenki ezt csinálja, nem olyan nagy dolog, csak egy kis hazugság volt. Csak haragszom egy kicsit. Mindenki önző néha. Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni. De Isten igéje azt mondja, a bűn elválaszt Istentől. És ezért nem lehet vele könnyedén bánni. A bűn nem egyszerűen egy hiba. A bűn olyan út, amelyen eltávolodunk Istentől. És János azt mondja, Krisztus azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. Ez az evangélium egyik legnagyobb örömhíre. Jézus nem azért jött, hogy elítéljen bennünket. Azért jött, hogy megmentsen. Nem azért jött, hogy azt mondja, próbálj meg jobb ember lenni, hanem azért, hogy új életet adjon. A kereszt azt mutatja meg, milyen komoly a bűn, de ugyanakkor azt is megmutatja, milyen nagy Isten kegyelme. Jézus magára vette azt, amit nekünk kellett volna hordoznunk. És ezért van bocsánat. Ezért van új kezdet. A keresztény ember naponta tanulja azt mondani. Uram, vizsgáld meg a szívemet. Mutasd meg, mi nincs rendben. Mutasd meg, mit kell elengednem. Mutasd meg, miben kell változnom. Ez nem mindig könnyű imádság, mert sokkal könnyebb mások hibáit meglátni. Könnyebb megmondani, hogy a másik mit csinál rosszul. De Isten igéje ma bennünket kérdez. Mi van az én szívemben? Milyen a beszédem? Milyen a gondolkodásom? Hogyan bánok a családommal? Hogyan bánok azokkal, akik nem tudnak nekem visszaadni semmit? Mi történik akkor, amikor senki sem lát? Ott is Krisztust követem? Mert a hit nem csak a templomban található, nem csak az imádságban, nem csak az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban. A családban, a munkahelyen, az utcán, a pénzügyeinkben, a kapcsolatainkban, a szavainkban, és még abban is, ahogyan a másikról beszélünk, amikor ő nincs jelen. A mai ige nem azt mondja, hogy a Krisztusban hívő ember soha többé nem vétkezik, hiszen tudjuk, hogy még mindig küzdünk. Eleshetünk, elbukhatunk, lehetnek rossz döntéseink. De nagy különbség van aközött, hogy elesünk a bűnben, vagy pedig meg akarunk maradni a bűnben. Aki Krisztushoz tartozik, nem akarja bűnt életének urává tenni. Ezért olyan fontos a mai ige első mondata, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát. Milyen reménységről van szó? Arról, hogy egyszer meglátjuk Krisztust. Arról, hogy az életünknek van célja. Arról, hogy nem a bűn és nem a halál az utolsó szó. Krisztus jön, és mi hozzá tartozunk. Ez a reménység pedig már most hatással van az életünkre. Ha tudom, hogy Krisztushoz tartozom, akkor szeretnék úgy élni, hogy az életem őt tükrözze. Gondoljunk egy tükörre. A tükör nem azért lesz tiszta, hogy valaki szeresse, hanem azért, hogy jól tükrözze vissza azt, ami előtte van.
A mi életünknek is Krisztust kell tükröznie. Nem tökéletesen, de egyre inkább. Hogy amikor az emberek velünk találkoznak, valamit meglássanak Krisztus szeretetéből. Lássanak türelmet, lássanak megbocsátást, lássanak őszintességet, irgalmat, lássanak olyan embert, aki nem tökéletes, de tudja, hogy kihez tartozik. A felolvasott igeszakasz két dolgot tart elénk. Először azt, hogy Krisztusban van reménységünk. Másodszor pedig ez a reménység megtisztítja az életünket. Ezért ne csak azt kérdezzük, üdvösségem van-e, hanem azt is, látszik-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom. Látszik-e a beszédemen, a döntéseimen, látszik-e, ahogyan a családommal bánok, ahogyan megbocsátok, ahogyan a nehézségeket hordozom. Adja Isten, hogy egyre inkább látható legyen rajtunk Krisztus. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert engedjük, hogy ő formáljon bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy elvedd a bűneinket és új életet adj nekünk. Köszönjük a kegyelmedet és a bocsánatodat. Kérünk, mutasd meg nekünk mindazt, ami nem kedves előtted az életünkben. Adj bátorságot, hogy őszintén szembenézzünk a bűneinkkel. Segíts, hogy nem mentegetőzünk, hanem hozzád vigyük mindazt, ami terhel bennünket. Tisztítsd meg a szívünket, tisztítsd meg a gondolatainkat, tisztítsd meg a beszédünket, tisztítsd meg a kapcsolatainkat és az egész életünket. Urunk, segíts, hogy ne csak szavainkkal mondjuk, hogy Krisztushoz tartozunk, hanem az életünkkel is mutassuk ezt. Köszönjük azt a reménységet, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Tarts meg bennünket a hitben, és formálj bennünket egyre inkább a te akaratod szerint. Ámen.

0: Cipőkről, hajókról, rákokról és egyebekről. Az anarchista mítosz. Herman, a rák, keresztül csörtetett a tengerfenéken, egyenesen a családi sziklához. Szabad akarok lenni, kiabált az apjának. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy várod el tőlem, hogy ezt a hülye páncélt cipelje magamon egész nap. Teljesen összeszorít. Tönkre vágja a stílusomat. Néhány srác alapít egy páncél ellenes klubot, s úgy döntöttem, én is csatlakozom hozzájuk. Fred, Herman apja, nagyot sóhajtva, fia vállára tette a kezét. A rákoknak minden híresztelés ellenére van válluk, bár azt csak egy másik rák tudja eldönteni, hol végződik a váll és hol kezdődik a hát. Fiam, hadd mondjak el egy történetet.
1: Jaj, apa, ne már, megint.
0: Humphrey egy ember a hőse. Humphrey ragaszkodott hozzá, hogy mezítláb mehessen iskolába. Szorította a lábát a cipő. Tönkre vágta a stílusát. Legalábbis ezt mondta. Arról ábrándozott, hogy mezítláb futhat át a füvön és a virágok közt, mezőkön és patakokon. Végül édesanyja megengedte neki. Kirohant a házból, és tudod, hogy mi történt? Herman válaszra nyitotta a száját, de apja folytatta, mielőtt megszólalhatott volna. Humphrey belelépett egy törött üvegbe. 20 öltéssel varták össze a lábfejét, s a barátnőjét egy másik srác vitte el a bába. Ritka süket történet, apa. Az lehet, fiam, de a lényeg a következő. Minden rák eljut életében arra a pontra, amire most te. Úgy gondolja, hogy az élet sokkal jobb lenne, vagy akár teljesen szabaddá is válhatna a páncélja nélkül. De akkor úgy jár, mint az a tengerész, aki belefáradt a hajója kötöttségeibe, s szabadságra vágyva a tengerbe ugrott. Lehet, hogy azt hiszi, ez a szabadság, de ha nem jut vissza a hajóra, vagy nem úszik ki a partra, hamarosan megfullad. Miféle szabadság ez? Herman elgondolkodott apja szavain. Hamarosan le fogod vedleni a páncélod, fiam, folytatta az. A fiatal rák meglepetnek látszott. Igen, le fogod vedleni. Minden rákkal ez történik, ahogy megnő. De, villantak fel figyelmeztetően az apa szemei, mikor ez történik, olyan sebezhető leszel, mint soha életedben. Amíg az új páncélod meg nem keményedik, és olyan nem lesz, mint ez, megkocogtatta a sajátját, addig sokkal óvatosabbnak és körültekintőbbnek kell majd lenned, mint általában. Sokkal kevésbé leszel szabad a páncélod nélkül, nemhogy szabadabb. Hát ez vicces, apa, közölte Herman. Soha nem gondoltam még erre. Úgy érted, vannak dolgok, amik úgy tűnnek, mintha korlátoznák a szabadságodat, de valójában nagyobb szabadságot adnak? Fred megveregette Herman hátát az ollójával. Kisétáltak a családi szikla alól. Hogy lettél hirtelen ilyen okos, fiam? Kérdezte.
2: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, cipőkről, hajókról, rákokról és egyebekről című részt, felolvasta Janicska Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: A megszámlálhatatlan sok jó. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt a világon egy szörnyű gazdag ember, s annak annyi juha, mint földön a fűszál, égen a csillag. Bizony mondom, annyi volt, hogy a gazda sem tudta, hány van. A számadó juhász sem tudta, pedig folyton számolták. Azt mondja egyszer a gazda a számadó juhásznak:
1: hallja, Kend, én többet ennyi juhot nem tartok. Hogy meg se tudjam számlálni, hajtsa vására a felét, úgy szemre. A másik felét aztán majd megszámoljuk.
0: A juhász úgy szemre két felé is választotta a nyáját, s elindult az egyik felével a vásárra.
1: Mentek, mendegéltek, szép lassacskán eregéltek, hegyen fel, völgyön le, erdőn mezőn által, de egyszer egy akkora folyóhoz értek, hogy a juhásznak szeme szája tátva maradt. Mert nagy folyó ám a Duna, de még a Tisza is, hanem ez a folyó nagyapja lehetett volna mind a kettőnek. Hiszen ez még nem lett volna nagy baj, hanem ezen a rengeteg nagy folyón olyan keskeny palló volt, hogy azon egyszerre csak egy juh mehetett át.
0: Hely, édes Jézusom! Megállott a juhász, vakarta a fületövét, felfelnézett az égre nagy keservesen.
1: No, jó, itt megöregszem, még mind a juh átmegy.
0: De hát vissza nem fordulhatott, ha már idáig eljött. Neki terelte a juhokat a pallónak, s azok el is indultak egyesével. Reggel indult az első, s mikor a vacsora csillag feljött, még annyi volt a juh a folyón innét, hogy a szem nem győzte belepni.
1: No, hogy mikor kerül át mind a túlsó partra, azt én magam sem tudom. Ha mind átértek, akkor a mesét tovább mondom.
2: Volt egyszer egy mesebolt, abban minden mese volt.

történik meg, az az éjszaka, és ami megtörténik, az a nappal. Hogy egyszer teljes világosság legyen, előbb-utóbb mindennek meg kell történnie.

0: Megy a birka iskolába.
1: Erre vágyott kiskorába.
0: Fontos ám a betűvetés.
2: Véget nincs csak, ma már kevés.
3: Rigós erdőben bujdosó nap, itt a tó, fekszem csöndesen. A part ring, mintha vinne csónak. A kék vizet nézegetem. És most közelről, még a fű is bármi kicsi és egyszerű is, épp oly gyönyörű, mint a tónak vizéből visszakacakó nap.

nagy, nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttecs, ami új, meg épp gyermekjátékot. Ó, boldog fogócska, s rászorni szúrva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fognám mindenki földjét. Valami nagy, nagy tüzet kéne rakni, hisz szúzmarás a város, a pere.

0: hova menjünk? Milyen tájra?
1: Helyre talán, vagy pustára?
2: Folyópartra, vagy erdőbe?
3: Falu széli zöld mezőre?
4: Lepkét fogjunk, vagy horgászunk?
5: Vagy mégiscsak hegyet másszunk?

még alig-alig múltam, mikor először megkaptam őt. Éreztem, ahogy megtapogattam, a fejem lágya benőtt. És akkor megtudtam az osztályfőnököntől, hogy soha többé el nem hagyhatom.

Pillanatban megszerettelek, úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott rám a két szemem.

Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

die.

Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.